0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: Zsidókhoz írt levél, 5. rész. Mert minden főpap emberek közül választva, emberekért rendeltetett, az Isten előtt való dolgokban, hogy ajándékokat és áldozatokat vigyen a bűnökért. Aki képes együtt érezni a tudatlanokkal, a tévelygőkkel, mivel maga is körül van véve gyarlósággal. És ezért köteles, miképpen a népért, ugyanúgy önmagáért is áldozni a bűnökért. És senki sem veszi magának ezt a tisztességet, hanem akit Isten hív el, amiképpen Áront is. Hasonlóképpen Krisztus sem maga dicsőítette meg magát azzal, hogy főpap lett, hanem az, aki így szólt hozzá. Én fiam vagy te, ma szültelek téged. Miképpen máshol is azt mondja, te örökké való pap vagy Melkizedek rendje szerint. Ki az ő testének napjaiban könyörgésekkel és esedezésekkel, erős kiáltozás és könyhullatás közben járult ahhoz, aki képes megszabadítani őt a halálból, és meghallgattatott az ő istenfélelméért. Bár fiú, megtanulta az engedelmességet mindabból, amiket szenvedett. És tökéletességre jutva, örök üdvösség szerzője lett mindazokra nézve, akik neki engedelmeskednek. Neveztetve az Istentől, Melkizedek rendje szerint való főpapnak. Akiről nekünk sok és nehezen megmagyarázható mondani valónk van, mivel restek lettetek a hallásra. Mert noha ez idő szerint tanítóknak kellene már lennetek, mégis ismét arra van szükségetek, hogy az Isten beszédeinek kezdő elemeire tanítson valaki titeket, és olyanok lettetek, akiknek tejre van szükségetek, és nem keményeled erre. Mert mindaz, aki tejjel él, járatlan az igazság beszédében, mert kiskorú. Az érettkorúaknak pedig keményeledel való, mint akiknek mi voltjuknál fogva, gyakorlottak az érzékeik a jó és a rossz között való különbségtevése.
4: Pál Zsidókhoz írt levelének 5. része hangzott el.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: Most következik.
1: Reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé. Egy friss üzenet neked. Egy friss üzenet neked.
2: Szép jó reggelt kívánok mindenkinek. Az 1 Péter 1.18.19-ből fogok felolvasni az egyszerű fordításból. Tudjátok, hogy régen számotokra sem volt az életnek igazi értelme. Ezt az életet az őseitektől örököltétek. Isten kiszabadított benneteket ebből a céltalan életből, de ez neki is sokba került. Nem pénzzel, arannyal vagy ezüsttel fizetett értetek, ami elveszíti az értékét, hanem Krisztus vérével, halálával, ami mindennél értékesebb. Tehát Jézus Krisztus az ő halálával célt adott az életünknek. Ugye most azt olvastam itt fel, hogy céltalan életünk volt, és Jézus Krisztus, ahogy az életét adta értünk, ő célt adott nekünk, és már megszabadított minket az értelmetlen életből. De mindebből számomra az volt most egy ilyen nagyon jó megértés, ahogy ma reggel felkeltem, és ezt olvastam, hogy Istennek nem csak úgy általánosságban van úgy célja az életemmel, hanem ezáltal minden egyes nappal célja van az életünknek. A mai nappal készítette nekem konkrétan dolgokat, és ezen a mai napon is van értelme annak, hogy felkeljek, egy nap sem értelmetlen. Bármi is fog történni ezen a mai napon, bárhova is kell mennem, bárhova is kell neked is menned, bármilyen emberekkel is kell találkoznunk, bármilyen nehézségekkel kell megküzdenünk, Isten azt nem véletlenül engedte meg, hanem azért engedte meg, mert neki konkrétan célja volt ezzel, és konkrétan célja van ezzel. Lehet, hogy úgy érzem, hogy ma semmi különlegeset nem fogok tenni, vagy otthon kell lennem egész nap, de Istennek konkrétan akkor is van célja. Van számodra elkészítve dolog, van számomra a mai napra elkészítve mindenféle. Isten elkészítette azt, hogy a mai napon még jobban megismerjük őt. Azokat az embereket, akiket körénk hoz a mai napon, Isten velük is terve van rajtunk keresztül. Lehet, hogy a mai napon nem lesz lehetőségünk arra, hogy órákat dicsőítsünk, de Istennek azzal is van terve, hogyha emberekkel találkozunk, hogyha valami munkát végzünk el. Vagy lehet, hogy pont fordítva van, lehet, hogy nem lesz lehetőségem senkivel se találkozni ma, csak otthon magamban imádkozni, vagy közben járni, vagy egyszerűen csak Istennel beszélgetni, de ez mind-mind Isten tervébe benne van, bármi is fog történni ezen a mai napon. Az van megírva a 139. Zsoltár 16-os versében, hogy látták szemeid az én alaktalan testemet, és könyvedbe ezek mindbe voltak írva. A napok is, amelyen formáltatni fognak, holott egy sem volt még meg közülük. Tehát mikor még alaktalanok voltunk, azaz még nem volt meg, hogy milyen hosszú lesz a lábam, milyen alakul lesz az orrom, Isten már akkor is beleírta ezt a mai napot a könyvébe. Tudta, hogy ő mit akar rajtam formálni ezen a mai napon, tudta, hogy rajtam keresztül mit akar másokban, ebben a világban formálni. Mert Istennek a tervében ez már eleve benne volt. És lehet, hogy tényleg még nem is léteztünk, nem is tudtunk saját magunkról, de Istenben benne voltunk a tervében. Nem úgy teremtett meg, hogy na, majd lesz, ami lesz, hanem tudta nagyon jól, hogy min akar minket keresztül vinni. És ugyanez a nap benne volt az ő szívében, terve van veled is, és velem is ezen a mai napon. Nem úgy van tényleg nála azt, hogy vannak ilyen töltelék napok, hogy igen, az életemmel úgy általánosságban célja van, de hát ebbe azért becsüsszük egy-egy értelmetlen nap, aminek csak az a lényege, hogy átvisszeljük, nem. Istennek minden egyes nappal terve van. A mai napon nem úgy fogjuk befejezni ezt a napot, mint tegnap, hanem a mai napon bennünk, rajtunk keresztül, és növekedni fog Isten királysága, és kell ez a nap. Isten készített el a mai napra nagyon jó beszélgetéseket, készített el jeleket, csodákat, készített el lehetőségeket, készített el megértést, kijelentést. Istennek van terve. Szóval erre szeretnélek bátorítani téged, hogy a mai napon is így legyen egy várakozás a szívedben arra, hogy mit is akar Isten ezen a mai napon, mi a célja és mi a terve ezzel a mai nappal számodra. És ha gondolod, akkor mondd velem ezt az imát. Köszönöm, apukám, hogy megalkottál. Köszönöm, hogy terved van velem. Köszönöm, hogy a mai nappal konkrét terveid vannak. És előre hálás vagyok neked azért, bármi is fog a mai napon történni. és megvallom azt, hogy akarom azt a célt betölteni a mai napra is, amit elkészítettél. És kérlek, add nekem a Szent Szellemnek a vezetését, hogy észrevegyem a lehetőségeket, hogy lássam az útmutatásaidat, hogy mit akarsz ma rajtam keresztül vagy bennem elvégezni. Amen.
1: Ez volt a Reggeli Kávé Mellé.
0: Reggeli Kávé Mellé. Egy friss üzenet neked. Ez a Rádió Sansz.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sanszt műsorán.
3: Zsidókhoz írt levél, 7. rész. Mert ez a Melkizedek Sálem királya, a felséges Isten papja, aki a királyok leveréséből visszatérő Ábrahámmal találkozva őt megáldotta, akinek tizedet is adott Ábrahám mindenéből, aki elsőképpen magyarázat szerint igazság királya, azután pedig Sálem királya is, azaz békesség királya. Apa nélkül, anya nélkül, nemzetség nélkül való. Sem napjainak kezdete, sem életének vége nincs. De hasonlóvá tétetve az Isten fiához, pap marad mindörökké. Nézzétek meg pedig, mi nagy ez, akinek a zsákmányból tizedet is adott Ábrahám a pátriárka. Bár azoknak, akik a Lévi fiai közül nyerik a papságot, parancsolatuk van, hogy a törvény szerint tizedet szedjenek a néptől, azaz az ő testvéreitől. Jó lehet, ők is az Ábrahám ágyékából származtak. De az, akinek nemzetsége nem azok közül való, Ábrahámtól tizedet vett, és az ígéretek birtokosát ő áldotta meg. Pedig minden ellenmondás nélkül való az, hogy a nagyobb áldja meg a kisebbet. Itt halandó emberek szednek tizedet, ott ellenben az, aki minden bizonyság szerint örökké él. És hogy úgy szóljak, Ábrahámnál fogva tizedvétetett Lévitől is a tizedszedőtől. Mert ő még az atya ágyékában volt, amikor annak elébe ment Melkizedek. Ha tehát a levita papság által volna a tökéletesség, mert a nép ez alatt nyerte a törvényt, mi szükség tovább is mondogatnunk, hogy más pap támadjon a Melkizedek rendje szerint, és ne az Áron rendje szerint. Mert a papság megváltozásával szükségképpen a törvény is megváltozik. Mert akiről ezek mondatnak, az más nemzetségből származott, amelyből senki se szolgált az oltár körül. Mert nyilvánvaló, hogy ami urunk Júdából támadt, amely nemzetségre nézve semmit sem szólt Mózes a papságról. És még inkább nyilvánvaló az, ha a Melkizedek hasonlósága szerint áll elő más pap, aki nem testi parancsolatok törvénye szerint, hanem enyészhetetlen élet ereje szerint lett. Mert ez a bizonyságtevés, te pap vagy örökké a Melkizedek rendje szerint. Mert az előbbi parancsolat eltöröltetik, mivel hogy erőtlen és haszontalan. Mivel a törvény semmiben sem szerzett tökéletességet, de beáll a jobb reménység, amely által közeledünk az Istenhez. És amennyiben nem eskü nélkül való, mert amazok esküvés nélkül lettek papokká, de ez esküvel, azáltal, aki ezt mondta neki, megesküdött az Úr és nem bánja meg, te pap vagy örökké a Melkizedek rendje szerint. Annyiban jobb szövetségnek lett kezesévé Jézus. Amazok jól lehet többen lettek papokká, mert a halál miatt nem maradhattak meg, de ennek, mivel hogy örökké megmarad, a papsága változtathatatlan. Ezért ő mindenképpen üdvözítheti is azokat, akik ő általa járulnak Istenhez, mert mindig él, hogy esedezzen értük. Mert ilyen főpap érintett és illetett minket, szent, ártatlan, szeplőtelen, a bűnösöktől elválasztott, és aki az egeknél magasságosabb lett. Akinek nincs szüksége, mint a főpapoknak, hogy napról napra előbb a saját bűneiért vigyen áldozatot, azután a népéért, mert ezt egyszer megcselekedte, maga magát megáldozva. Mert a törvény gyarló embereket rendel főpapokká, de a törvény után való esküvés beszéde örök, tökéletes fiú.
4: Pál zsidókhoz írt levelének 7. része hangzott el.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: Most következik
1: Reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé.
2: Egy friss üzenet neked.
0: Egy friss üzenet neked.
3: Szép jó reggelt kívánok mindenkinek. Az 1 Péter 1.18.19-ből fogok felolvasni az egyszerű fordításból. Tudjátok, hogy régen számotokra sem volt az életnek igazi értelme. Ezt az életet az őseitektől örököltétek. Isten kiszabadított benneteket ebből a céltalan életből, de ez neki is sokba került. Nem pénzzel, arannyal vagy ezüsttel fizetett értetek, ami elveszíti az értékét, hanem Krisztus vérével, halálával, ami mindennél értékesebb. Tehát Jézus Krisztus az ő halálával célt adott az életünknek. Ugye most azt olvastam itt fel, hogy céltalan életünk volt, és Jézus Krisztus, ahogy az életét adta értünk, ő célt adott nekünk, és már megszabadított minket az értelmetlen életből. De mindebből számomra az volt most egy ilyen nagyon jó megértés, ahogy ma reggel felkeltem, és ezt olvastam, hogy Istennek nem csak úgy általánosságban van úgy célja az életemmel, hanem ezáltal minden egyes nappal célja van az életünknek. A mai nappal készítette el nekem konkrétan dolgokat, és ezen a mai napon is van értelme annak, hogy felkeljek, egy nap sem értelmetlen. Bármi is fog történni ezen a mai napon, bárhova is kell mennem, bárhova is kell neked is menned, bármilyen emberekkel is kell találkoznunk, bármilyen nehézségekkel kell megküzdenünk, Isten azt nem véletlenül engedte meg, hanem azért engedte meg, mert neki konkrétan célja volt ezzel, és konkrétan célja van ezzel. Lehet, hogy úgy érzem, hogy ma semmi különlegeset nem fogok tenni, vagy otthon kell lennem egész nap, de Istennek konkrétan akkor is van célja. Van számodra elkészítve dolog, van számomra a mai napra elkészítve mindenféle. Isten elkészítette azt, hogy a mai napon még jobban megismerjük őt. Azokat az embereket, akiket körénk hoz a mai napon, Isten velük is terve van rajtunk keresztül. Lehet, hogy a mai napon nem lesz lehetőségünk arra, hogy órákat dicsőítsünk, de Istennek azzal is van terve, hogyha emberekkel találkozunk, hogyha valami munkát végzünk el. Vagy lehet, hogy pont fordítva van, lehet, hogy nem lesz lehetőségem senkivel se találkozni, ma csak otthon magamban imádkozni, vagy közben járni, vagy egyszerűen csak Istennel beszélgetni, de ez mind-mind Isten tervébe benne van, bármi is fog történni ezen a mai napon. Az van megírva a 139. Zsoltár 16-os versében, hogy látták szemeid az én alaktalan testemet, és könyvedbe ezek mind be voltak írva. A napok is, amelyen formáltatni fognak, holott egy sem volt még meg közülük. Tehát mikor még alaktalanok voltunk, azaz még nem volt meg, hogy milyen hosszú lesz a lábam, milyen alakú lesz az orrom, Isten már akkor is beleírta ezt a mai napot a könyvébe. Tudta, hogy ő mit akar rajtam formálni ezen a mai napon, tudta, hogy rajtam keresztül mit akar másokban, ebben a világban formálni. Mert Istennek a tervében ez már eleve benne volt. És lehet, hogy tényleg még nem is léteztünk, nem is tudtunk saját magunkról, de Istenben benne voltunk a tervében. Nem úgy teremtett meg, hogy na, majd lesz, ami lesz, hanem tudta nagyon jól, hogy min akar minket keresztül vinni. És ugyanez a nap benne volt az ő szívében, terve van veled is, és velem is ezen a mai napon. Nem úgy van tényleg nála azt, hogy vannak ilyen töltéknapok, hogy igen, az életemmel úgy általánosságban célja van, de hát ebbe azért becsüsszük egy-egy értelmetlen nap, aminek csak az a lényege, hogy átvisszeljük, nem? Istennek minden egyes nappal terve van. A mai napon nem úgy fogjuk befejezni ezt a napot, mint tegnap, hanem a mai napon bennünk, rajtunk keresztül, és növekedni fog Isten királysága, és kell ez a nap. Isten készítette el a mai napra nagyon jó beszélgetéseket, készítette el jeleket, csodákat, készítette el lehetőségeket, készítette el megértést, kijelentést. Istennek van terve. Szóval erre szeretnélek bátorítani téged, hogy a mai napon is így legyen egy várakozás a szívedben arra, hogy mit is akar Isten ezen a mai napon, mi a célja és mi a terve ezzel a mai nappal számodra. És ha gondolod, akkor mondd velem ezt az imát. Köszönöm, apukám, hogy megalkottál. Köszönöm, hogy terved van velem. Köszönöm, hogy a mai nappal konkrét terveid vannak. És előre hálás vagyok neked azért, bármi is fog a mai napon történni. És megvallom azt, hogy akarom azt a célt betölteni a mai napra is, amit elkészítettél. És kérlek, add nekem a Szent Szellemnek a vezetését, hogy észrevegyem a lehetőségeket, hogy lássam az útmutatásaidat, hogy mit akarsz ma rajtam keresztül vagy bennem elvégezni. Amen.
2: Ez volt
1: a Reggeli Kávé Mellé.
0: Reggeli Kávé Mellé.
2: Egy friss üzenet neked.
0: Ez a Rádió Chance.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: Zsidókhoz írt levél, 8. rész. Látjátok, nekünk ilyen főpapunk van. Ez a lényege annak, amit eddig mondtunk. Igen, Jézus a mennyben a fenséges Isten trónjának jobb oldalán ül, és főpapként szolgál a mennyei szentek szentjében. De nem az emberek által épített, hanem az igazi, vagyis a mennyei sátorban, amelyet az Úr épített. Minden főpapnak az a dolga, hogy ajándékokat és áldozatokat vigyen Isten elé. A mi főpapunk Jézus sem kivétel. De ha még mindig földön élő ember lenne, nem is lehetne pap, hiszen már megvannak azok, akik a törvény szerint ajándékokat mutassanak be. Az a szolgálat azonban, amit a földi papok végeznek, csak másolata és árnyéka a valódi mennyei dolgoknak. Ez abból is látható, hogy mikor Mózes a szent sátor fölállításához készült, Isten így figyelmeztette. Vigyázz, hogy mindent annak a mintájára készíts, amit a hegyen mutattam neked. Az a szolgálat, amit Isten Jézusra bízott, sokkal magasabb rendű, mint a földi papoké. Ugyanígy az új szövetség, amelyet Jézus hozott létre, sokkal magasabb rendű, mint a régi szövetség, mert sokkal jobb ígéretekre épült. Ha a régi szövetség tökéletes lett volna, nem lett volna szükség helyette másikra. De Isten nem volt megelégedve, ezért így szólt népéhez: eljön az idő, mondja az Úr, amikor új szövetséget kötök Izrael népével és Júda népével. De ez az új nem olyan lesz, mint az a régi, amit őseikkel kötöttem azon a napon, amikor kézen fogva kivezettem őket Egyiptom földjéről. Mivel nem maradtak hűségesek ahhoz a régi szövetséghez, én is elfordultam tőlük, mondja az Úr. Azok után, a napok után majd új szövetséget kötök Izrael népével, mondja az Úr, és az ilyen lesz. Törvényeimet beírom az értelmükbe, és a szívükbe vésem. Istenükké leszek, ők pedig népemmé lesznek. Nem lesz többé szükség rá, hogy valaki a testvérét vagy társát tanítsa. Nem fogja ezt mondani neki: ismerd meg az Urat, mert mind ismerni fognak engem, a legkisebbtől a legnagyobbakig. Mert megbocsátom a gonoszságaikat, és bűneikre többé nem gondolok vissza. Isten újnak nevezte ezt a szövetséget, ami azt jelenti, hogy a régi szövetség már nem használható. Ami pedig régi és használhatatlan, az hamarosan el is fog tűnni.
4: Pál Zsidókhoz írt levelének 8. része hangzott el.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: nevezte ezt a szövetséget, ami azt jelenti, hogy a régi szövetség már nem használható. Ami pedig régi és használhatatlan, az hamarosan el is fog tűnni.
1: Pál zsidókhoz írt levelének 8. része hangzott el.
2: Ez volt a Szóla Biblia.
3: Részletek a Szentírásból.
4: Ez a Rádió Szansz.

0: Most következik.
1: Reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé.
2: Egy friss üzenet neked.
0: Egy friss üzenet neked.
3: Szép jó reggelt kívánok mindenkinek. Az 1 Péter 1.18.19-ből fogok felolvasni az egyszerű fordításból. Tudjátok, hogy régen számotokra sem volt az életnek igazi értelme. Ezt az életet az őseitektől örököltétek. Isten kiszabadított benneteket ebből a céltalan életből, de ez neki is sokba került. Nem pénzzel, aranyjal vagy ezüsttel fizetett értetek, ami elveszíti az értékét, hanem Krisztus vérével, halálával, ami mindennél értékesebb. Tehát Jézus Krisztus az ő halálával célt adott az életünknek. Ugye most azt olvastam itt fel, hogy céltalan életünk volt, és Jézus Krisztus, ahogy az életét adta értünk, célt adott nekünk, és már megszabadított minket az értelmetlen életből. De mindebből számomra az volt most egy ilyen nagyon jó megértés, ahogy ma reggel felkeltem, és ezt olvastam, hogy Istennek nem csak úgy általánosságban van úgy célja az életemmel, hanem ezáltal minden egyes nappal célja van az életünknek. A mai nappal készítette nekem konkrétan dolgokat, és ezen a mai napon is van értelme annak, hogy felkeljek, egy nap sem értelmetlen. Bármi is fog történni ezen a mai napon, bárhova is kell mennem, bárhova is kell neked is menned, bármilyen emberekkel is kell találkoznunk, bármilyen nehézségekkel kell megküzdenünk, Isten azt nem véletlenül engedte meg, hanem azért engedte meg, mert neki konkrétan célja volt ezzel, és konkrétan célja van ezzel. Lehet, hogy úgy érzem, hogy ma semmi különlegeset nem fogok tenni, vagy otthon kell lennem egész nap, de Istennek konkrétan akkor is van célja. Van számodra elkészítve dolog, van számomra a mai napra elkészítve mindenféle. Isten elkészítette azt, hogy a mai napon még jobban megismerjük őt. Azokat az embereket, akiket körénk hoz a mai napon, Isten velük is terve van rajtunk keresztül. Lehet, hogy a mai napon nem lesz lehetőségünk arra, hogy órákat dicsőítsünk, de Istennek azzal is van terve, hogyha emberekkel találkozunk, hogyha valami munkát végzünk el. Vagy lehet, hogy pont fordítva van, lehet, hogy nem lesz lehetőségem senkivel se találkozni, ma csak otthon magamban imádkozni, vagy közben járni, vagy egyszerűen csak Istennel beszélgetni, de ez mind-mind Isten tervébe benne van, bármi is fog történni ezen a mai napon. Az van megírva a 139. Zsoltár 16-os versében, hogy látták szemeid az én alaktalan testemet, és könyvedbe ezek mindbe voltak írva. A napok is, amelyen formáltatni fognak, holott egy sem volt még meg közülük. Tehát mikor még alaktalanok voltunk, azaz még nem volt meg, hogy milyen hosszú lesz a lábam, milyen alakú lesz az orrom, Isten már akkor is beleírta ezt a mai napot a könyvébe. Tudta, hogy ő mit akar rajtam formálni ezen a mai napon, tudta, hogy rajtam keresztül mit akar másokban, ebben a világban formálni. Mert Istennek a tervében ez már eleve benne volt. És lehet, hogy tényleg még nem is léteztünk, nem is tudtunk saját magunkról, de Istenben benne voltunk a tervében. Nem úgy teremtett meg, hogy na, majd lesz, ami lesz, hanem tudta nagyon jól, hogy min akar minket keresztül vinni. És ugyanez a nap benne volt az ő szívében, terve van veled is és velem is ezen a mai napon. Nem úgy van tényleg nála azt, hogy vannak ilyen töltelék napok, hogy igen, az életemmel úgy általánosságban célja van, de hát ebbe azért becsüsszük egy-egy értelmetlen nap, aminek csak az a lényege, hogy átvisszeljük, nem. Istennek minden egyes nappal terve van. A mai napon nem úgy fogjuk befejezni ezt a napot, mint tegnap, hanem a mai napon bennünk, rajtunk keresztül, és növekedni fog Isten királysága, és kell ez a nap. Isten készített el a mai napra nagyon jó beszélgetéseket, készített el jeleket, csodákat, készített el lehetőségeket, készített el megértést, kijelentést. Istennek van terve. Szóval erre szeretnélek bátorítani téged, hogy a mai napon is így legyen egy várakozás a szívedben arra, hogy mit is akar Isten ezen a mai napon, mi a célja és mi a terve ezzel a mai nappal számodra. És ha gondolod, akkor mondd velem ezt az imát. Köszönöm, apukám, hogy megalkottál. Köszönöm, hogy terved van velem. Köszönöm, hogy a mai nappal konkrét terveid vannak. És előre hálás vagyok neked azért, bármi is fog a mai napon történni. és megvallom azt, hogy akarom azt a célt betölteni a mai napra is, amit elkészítettél. És kérlek, add nekem a Szent Szellemnek a vezetését, hogy észrevegyem a lehetőségeket, hogy lássam az útmutatásaidat, hogy mit akarsz ma rajtam keresztül vagy bennem elvégezni. Amen.
2: Ez volt
1: a Reggeli Kávé Mellé.
0: Reggeli Kávé Mellé.
2: Egy friss üzenet neked.
0: Ez a Rádió Chance.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: Zsidókhoz írt levél, 9. rész. A régi szövetségben sok parancs volt az Isten tiszteletről és annak helyéről, a Szent Sátorról, amelyet emberek építettek. Ennek első részében ott volt a hétágú mécses tartó, és az Istennek fölajánlott szent kenyerek asztala. Ezt a helyet szentélynek nevezték. A második, a függöny mögött, ott volt a szentek szentje. Ebben volt az arany füstölő oltár és a szövetség ládája, amelyet mindenhol arany borított. A ládában volt egy aranykorsó, ebben manna, meg áronbottya, amely egyszer leveleket hajtott, és a szövetség kőtáblái is. A láda fölött pedig dicsőséges kerubok, akik beárnyékolták a kegyelem helyét. De most nincs idő arra, hogy ezekről részletesen beszéljünk. A Szent Sátorban úgy volt minden elrendezve, ahogy az előbb elmondtam. A papok naponta bementek az első sátorba, hogy ott imádják Istent, és papi szolgálatukat végezzék. A második sátorba azonban egyedül a főpap mehetett be, ő is csak évente egyszer. Akkor is csak úgy, ha vért vitt magával. Ezt a vért a saját bűneiért és a nép bűneiért kellett bevinnie, hogy fölajánlja Istennek. Ezzel pedig azt mutatja a Szent Szellem, hogy amíg az első sátor áll, addig nem lehet a szentek szentjébe bemenni. Ez a példa a mi korunkra is vonatkozik. Azt jelenti, hogy az Istennek fölajánlott ajándékok és áldozatok nem tudták szellemileg tökéletessé tenni azt az embert, aki az áldozatot bemutatta. Hiszen ezekben a szertartásokban csak ételek, italok, különböző mosakodások, meg más külső dolgok szerepeltek. Ezek csak kívülről érintik az ember testét, de nem változtatnak a szívén, lelkén. Isten arra az időre adta ezeket az embereknek, amíg el nem jött a helyreállítás ideje. Ez az idő pedig most van, hiszen Krisztus, a mi főpapunk, már eljött. Ő azoknak a jó dolgoknak a főpapja, amik már elérkeztek hozzánk, és amelyek még csak ezután fognak eljönni. De nem földi sátorban végzi a papi szolgálatát, mint azok a régi papok, hanem jobb és tökéletesebb sátorban szolgál, amit nem emberek építettek, és nem tartozik a teremtett világhoz. Krisztus nem a kecskék vagy a borjak vérét vitte, hanem a saját vérét, amikor a mennyben bement a szentek szentjébe. Csak egyszer ment be, de örökre bement, és ezzel örökre biztosította számunkra a megmenekülést. A régi időkben a kecskék és a borjak vérét és a tehén hamuját szétszórták az emberekre. Így tették őket, úgymond tisztává, de csak külsőreg. Krisztus vére azonban sokkal-sokkal többre képes. Megtisztítja a lelkiismeretünket a halott dolgoktól, hogy azután az élő Isten szolgálhassuk. Hiszen Jézus Krisztus tökéletes áldozatként ajánlotta föl magát Istennek az örökkévaló szellem által. Krisztus új szövetséget kötött velünk, mert azért halt meg, hogy az embereket megszabadítsa a bűnöktől, amiket a régi szövetség idején elkövettek. És azért is, hogy azok, akiket Isten elhívott, megkapják örökkévaló örökségüket, amit Isten ígért nekik. Mielőtt valaki meghal, végrendeletet készít, amely csak akkor érvényes, ha ez az ember már meghalt. Ha még él, akkor nem ér semmit a végrendelet. Ezért meg kell bizonyosodni arról, hogy az illető valóban meghalt-e. Hasonló a helyzet itt is. Ezért nem volt érvényes a régi szövetség sem a vér, vagyis a halál nélkül. Mózes előbb az egész népnek elmondta a törvény minden rendelkezését. Azután vette a borjak és a kecskék vérét, meg vizet, vörösgyapjút és az izsópot, és ráhintette a vért a törvény könyvére és az egész népre, is azt mondta, ez a vér teszi érvényessé a szövetséget, amit Isten parancsolt nektek. Ugyanígy vérrel hintette be a szent sátrat, és azokat a dolgokat is, amelyeket a papok használtak. A törvény parancsai szerint szinte mindent vérrel kell megtisztítani, és a vér használata nélkül nincs lehetőség a bűnök megbocsátására sem. A szent sátor és a régi szertartások csupán hasonlítanak azokra a valódi dolgokra, amelyek a mennyben vannak. A földön olyan áldozatokra volt szükség, amilyenekről az előbb beszéltünk, hogy megtisztítsák a földi dolgokat. De a valóságos mennyei dolgok ennél különb áldozatot kívánnak. Ezért Krisztus nem a földi, emberek által készített szent sátorba ment be, hanem egyenesen a mennybe. A földi szent sátor ugyanis csak a másolata az igazinak, amely a mennyben van. Jézus Krisztus azért ment föl a mennybe, hogy ott most a mi érdekünkben megjelenjen Isten előtt. De nem azért ment be, hogy újra és újra föláldozza magát. A földi főpapnak valóban minden évben újra és újra be kellett vinnie a vért a szentek szentjébe. Nem a saját vérét vitte, hanem az áldozati állatokét. Ha Krisztus is földi főpap lenne, neki is már sokszor föl kellett volna magát áldoznia a világ teremtése óta. De csak egyetlen egyszer jelent meg, amikor az idő már a vége fele közeledett, hogy önmagát föláldozza. Ez az egyetlen áldozat egyszer és mindenkorra elegendő. Azzal, hogy Jézus Krisztus föláldozta saját magát, véglegesen leszámolt a bűnnel. Minden embernek meg kell halnia egyszer, azután pedig ítéletre kerül. Ez egészen biztos. Ugyanígy egészen biztos, hogy Jézus Krisztus is csak egyszer áldozta föl magát, hogy sok ember bűnét elvegye. Amikor pedig majd másodszor is megjelenik, akkor már nem azért jön, hogy a bűnnel elbánjon, hanem hogy szabadulást hozzon azoknak, akik várva várják őt.
4: Pál zsidókhoz írt levelének 9. része hangzott el.
2: Ez volt a Szóla Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: shine.
1: Szól a Biblia.
2: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
3: Részletek a Szentírásból.
1: A Rádió Sansz műsorán.
4: Zsidókhoz írt levél, 10. rész. A törvényben csak az árnyéka van meg azoknak a jó dolgoknak, amik majd el fognak jönni. Ezért a törvény nem is adhat tiszta képet ezekről a valóságos dolgokról. Így vannak azok az áldozatok is, amiket a törvény szerint évről évre újra be kell mutatni Istennek. Ezek az áldozatok soha nem tudják tökéletessé tenni azokat, akik ilyen módon közelednek Istenhez. Hiszen ha a törvény tökéletessé tette volna őket, már régen abba hagyták volna az áldozatokat. Akkor ugyanis, akik az áldozatokat bemutatták, egyszer s mindenkorra megtisztultak volna, és nem lenne többé bűntudatuk. De nem ez a helyzet. Az áldozatokat minden évben be kell mutatni, és ezek állandóan a bűnre emlékeztetnek. Mert a borjak és a kecskék vére nem képes végérvényesen eltörölni a bűnöket. Ezért mondta Krisztus, amikor bejött a világba, Istenem, nem kívántad a bűnért való áldozatokat, sem a hála áldozatokat, hanem testet alkottál nekem. Nem lelted örömödet a teljes elégetett áldozatokban és a vétekért való áldozatokban sem. Ezért azt mondtam, itt vagyok én, Istenem. Azért jöttem, hogy véghez vigyem, amit te akarsz. Pontosan úgy, ahogy a könyvtekercsben meg van írva rólam. Tehát először azt mondja, nem akarod a bűnért való áldozatokat, a hála áldozatokat, a teljesen elégetett és a vétekért való áldozatokat, pedig ezek olyan áldozatok, amiket a törvény szerint kell bemutatni. Azután pedig így mondja, itt vagyok, jöttem, hogy teljesítsem az akaratodat. Ez tehát azt jelenti, hogy Isten megszünteti az áldozatok régi rendjét, és ugyanakkor új rendet vezet be. Jézus Krisztus valóban véghez vitte mindazt, amit az Atya akart. Bennünket pedig Istennek ez az akarata tett az ő számára külön választott néppé. Igen, ez Jézus testének egyetlen föláldozása által történt meg, amely mindörökké érvényes. A régi időkben az izraeli papok minden nap szolgálatban álltak és elvégezték a törvény által előírt kötelességüket. Újra és újra bemutatták ugyanazokat az áldozatokat, amelyek soha nem tudták eltörölni a bűnöket. Ezzel ellentétben Krisztus csak egyetlen egy áldozatot mutatott be a bűnökért. Azaz egy viszont örökre érvényes. Miután Krisztus ezt befejezte, leült Isten jobb oldalán. Most már csak arra vár, hogy Isten minden ellenségét Krisztus hatalma alá kényszerítse. Mert Krisztus ezzel az egyetlen egy áldozatával örök időkre tökéletessé tette azokat az embereket, akiket Isten számára külön választ és szolgálatára fölkészít. Ugyanezt mondja nekünk a Szent Szellem is, ezt mondja először is, ilyen szövetséget fogok velük kötni, azok után a napok után, mondja az Úr, törvényeimet a szívükbe vésem, és beírom az értelmükbe. Majd később ezt mondja, és nem fogok soha visszaemlékezni bűneikre és gonoszságaikra. Ha pedig Isten megbocsátja a bűnöket, akkor többé nincs szükség a bűnért való áldozatra. Ezért testvéreim, félelem nélkül, bizalommal és teljesen szabadon bemehetünk a mennyei szentek szentjébe. Ez Jézus vére miatt lehetséges, hiszen megnyitotta az utat, amely oda vezet. Ez új és élő út, amely bevezet a függönyön keresztül a szentek szentjébe. A függöny pedig nem más, mint Jézus teste. Hatalmas főpapunk van, aki Isten családját kormányozza. Ezért őszinte szívvel és a hit bizonyosságával közeledjünk Istenhez, hiszen a szívünket Jézus vére megtisztította a rossz lelkiismerettől, ahhoz hasonlóan, ahogy a tiszta víz lemossa a testünkről a piszkot. ragaszkodjunk és kapaszkodjunk bele erősen a reménységbe, és bátran beszéljünk az embereknek arról, amit remélünk, mert Isten, akitől az ígéreteket kaptuk, meg is fogja adni, amit megígért nekünk. Figyeljünk oda egymásra is, azon gondolkozzunk, hogyan tudnánk egymást segíteni és bátorítani, hogy jobban szeressük egymást, és jó dolgokat tegyünk. Ne hagyjuk abba ezt a törekvésünket, hogy egyre inkább összegyűjjünk, bár vannak olyanok, akik elhanyagolják ezt. Bátorítsuk egymást, és folytassuk az összegyülekezést, mert látjuk, hogy közeledik az a bizonyos nap. Mert ha szándékosan továbbra is vétkezünk, miután megismertük az igazságot, akkor nincs többé bűnért való áldozat, amely eltörölhetné bűneinket. Nem marad akkor más hátra, mint rettegve várni Isten ítéletére és haragjának pusztító tüzére, amely mindenkit elpusztít, aki ellenkezik vele. Ha valaki Mózes törvények nem engedelmeskedett, és ezt két vagy három ember bizonyította, akkor a bűnöst meg kellett ölni. Nem volt szabad megkönyörülni rajta. Akkor vajon mit érdemel az az ember, aki az Isten fiát tapossa meg? Bizony, az ilyen ember még sokkal súlyosabb büntetést kap. Igen, mert nem tisztelte Jézus vérét, amellyel az új szövetséget megkötötte. Pedig ez az a vér, amely azt az embert egyszer már megtisztította. Az ilyen ember súlyos büntetést érdemel, mert a kegyelem szellemét bántotta meg. Mert ismerjük azt, aki ezt mondta, enyém a bosszú állás, én megfizetek. És ezt is mondta, az Úr fogja megítélni népét. Bizony rettenetes dolog az élő Isten kezébe kerülni. Emlékezzetek azokra az időkre, amikor először megismertétek az igazságot. Milyen sok szenvedést kellett elviselnetek, mégis kitartottatok. Volt, hogy sok ember előtt megszégyenítettek, és gonoszul bántok veletek. Ti pedig segítettétek azokat, akik így szenvedtek. Igen, segítettétek azokat, akiket börtönbe zártak, és együtt szenvedtetek velük. Még azt is jókedvel viseltétek, amikor a vagyonotokat erőszakkal elvették tőletek. Hiszen tudtátok, hogy sokkal értékesebb és örökkévaló kincsetek van. Ezért hát őrizzétek meg ezt a bátorságot és hitet, mert nagy jutalom vár rátok. Legyetek türelmesek és kitartóak. Miután mindent véghez vittetek, amit Isten akar, meg fogjátok tőle kapni, amit ő ígért. Hiszen ő mondja, hamarosan megérkezik, akit várunk, nem fog elkésni. Az igaz pedig hitből él. Aki meghátrál, abban nem gyönyörködik az én szellemem. De mi nem vagyunk a meghátrálás emberei, hogy elvesszünk, hanem a hit emberei vagyunk, hogy életet nyerjünk, és megmentsük a lelkünket.
0: Pál zsidókhoz írt levelének 10. része hangzott el.
3: Ez volt a Szól a Biblia.
2: Részletek a
4: Milyen sok szenvedést kellett elviselnetek, mégis kitartottatok. Volt, hogy sok ember előtt megszégyenítettek, és gonoszul bántok veletek. Ti pedig segítettétek azokat, akik így szenvedtek. Igen, segítettétek azokat, akiket börtönbe zártak, és együtt szenvedtetek velük. Még azt is jókedvel viseltétek, amikor a vagyonotokat erőszakkal elvették tőletek. Hiszen tudtátok, hogy sokkal értékesebb és örökkévaló kincsetek van. Ezért hát őrizzétek meg ezt a bátorságot és hitet, mert nagy jutalom vár rátok. Legyetek türelmesek és kitartóak. Miután mindent véghez vittetek, amit Isten akar, meg fogjátok tőle kapni, amit ő ígért. Hiszen ő mondja, hamarosan megérkezik, akit várunk, nem fog elkésni. Az igaz pedig hitből él. Aki meghátrál, abban nem gyönyörködik az én szellemem. De mi nem vagyunk a meghátrálás emberei, hogy elvesszünk, hanem a hit emberei vagyunk, hogy életet nyerjünk, és megmentsük a lelkünket.
0: Pál zsidókhoz írt levelének 10. része hangzott el.
3: Ez volt a Szóla Biblia.

0: Türelmesek és kitartóak. Miután mindent véghez vittetek, amit Isten akar, meg fogjátok tőle kapni, amit ő ígért. Hiszen ő mondja, hamarosan megérkezik, akit várunk, nem fog elkésni. Az igaz pedig hitből él. Aki meghátrál, abban nem gyönyörködik az én szellemem. De mi nem vagyunk a meghátrálás emberei, hogy elveszünk, hanem a hit emberei vagyunk, hogy életet nyerjünk, és megmentsük a lelkünket.
1: Pál zsidókhoz írt levelének 10. része hangzott el.
2: Ez volt a Szóla Biblia.
3: Részletek a Szentírásból.
4: Ez a Rádió Szansz.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: Zsidókhoz írt levél, 11. rész. A hit a remélet dolgoknak a valósága, vagy tulajdoni lapja, és a nem látott dolgok felől való meggyőződés, azaz egy perdöntő bizonyíték. Mert ezzel a hit által szereztek jó bizonyságot a régiek is. Hit által értjük meg, hogy a világ Isten beszéde által lett teremtve, hogy ami látható, az a láthatatlanból állt elő. Hit által vitt Ábel becsesebb áldozatot Istennek, mint Káin, ami által bizonyságot is nyert afelől, hogy ő igaz, bizonyságot tévén az ő ajándékairól Isten, és a hite az még Ábel halála után is beszél. Hitáltal vitetett föl Énok, hogy ne lásson halált, és nem találták meg, mert az Isten fölvitte őt. Mert felvitetése előtt bizonyságot nyert afelől, hogy ő kedves Istennek. Hit nélkül lehetetlen Istennek tetszeni. Mert aki Isten elé járul, hinnie kell, hogy Isten létezik, és meg is jutalmazza mindazt, aki őt keresi. Hit által tisztelte Isten Noé. Mikor meglett intve a még nem látott dolgok felől, háznépe megtartására bárkát készített, amely által ezt a világot is kárhoztatta, és a hitből való igazságnak az örökösévé lett. Hit által engedelmeskedett Ábrahám, amikor elhívta őt Isten, hogy menjen ki arra a helyre, amelyet majd örökölni fog, és kiment, nem is tudta, hogy hova megy. Hit által lakott az ígéret földjén, mint idegenben, sátorokban lakva, Izsákkal és Jákobbal, mert várta az alapokkal bíró várost, amelynek építője és alkotója maga Isten. Hit által nyert erőt Sára is az ő méhében való foganásra, és életkora ellenére szült, azért, mert hűnek tartotta azt, aki az ígéretet tette. Azért egytől mégpedig, mint egy kihaltól, annyian származtak, mint az égnek csillagai, sokaságra nézve, és mint a tengerpartja mellett a homok, amely megszámlálhatatlan. Hitben haltak meg mindezek, nem nyerték meg az ígéreteket, hanem csak távolról látva és üdvözölve azokat. Mégis vallást tettek arról, hogy idegenek és vándorok a földön, mert akik így szólnak, nyilvánvalóan azt mondják, hogy egy otthont keresnek. És ha eszükbe jutott volna az, amiből kijöttek, lett volna idejük arra is, hogy visszatérjenek. De ők jobb után vágyódtak, vagyis mennyei után. Azért nem szégyelli őket Isten, hogy Istenüknek nevezzék, mert egy várost készített nekik. Hit által áldozta meg Ábrahám Izsákot, próbára lett téve, és az egyszülöttet vitte áldozatul ő, aki az ígéreteket nyerte. Akinek meg lett mondva, Izsákban neveztetik neked a mag. De ő úgy gondolkodott, hogy az Isten a halálból is képes föltámasztani majd, amiért is őt példaképpen visszanyerte. Hit által áldotta meg a jövőre nézve Izsák, Jákobot és Ézsaut is. Hit által áldotta meg a haldokló Jákob, a József fiainak mindegyikét, és botja végére hajolva imádkozott. Hit által emlékezett meg élete végén József, az Izrael fiainak kimeneteléről, és az ő csontjairól rendelkezett. Hit által rejtegették Mózest az ő szülei születése után 3 hónapig, azért, mert látták, hogy kegyelem van a gyermeken, és a király parancsától se féltek. Hit által tiltakozott Mózes, mikor felnövekedett, hogy a fáraó leánya fiának mondják. Inkább választotta az Isten népével való együttnyomorgást, mint a bűnnek ideig óráig való gyönyörűségét. Egyiptom kincseinél nagyobb gazdagságnak tartotta Krisztus gyalázatát, azért, mert a megjutalmazásra nézett. Hitáltal hagyta oda Egyiptomot, nem félve a király haragjától, mert erős szívű volt, mintha látta volna a láthatatlant. Hitáltal rendelte a pászkát és a vér kiontását, hogy az öldöklő ne érintse az ő elsőszülöttjeiket. Hitáltal keltek át a vörös tengeren, mint valami száraz földön, amit megpróbálva az egyiptomiak mind elvesztek. Hitáltal omlottak le Jerikónak kőfalai, mikor 7 napig körös körül járták. Hitáltal nem veszett el Ráháb, a parázna nő az engedetlenekkel együtt, azért mert befogadta a kémeket békességgel. És mit mondjak még? Hiszen kifogynék az időből, ha szólnék Gedeonról, Bárákról, Sámsonról, Jeftéről, Dávidról, Sámuelről vagy a prófétákról, akik hitáltal országokat győztek le, cselekedték az igazságot, az ígéreteket elnyerték, bedugták az oroszlánok száját, megoldották a tűznek az erejét, megmenekültek a kard élétől, fölerősödtek betegségekből, a háborúkban erősek lettek, és megfutamították az ellenségnek táborait. Asszonyok föltámadás útján visszanyerték halottjaikat, mások kínpadra vonattak, visszautasítva a szabadulást, hogy becsesebb föltámadásban részesüljenek. Mások megcsúfoltatások, megostoroztatások próbáját állták ki, sőt, még bilincseket és börtönt is. Megkövesztettek, kínpróbát szenvedtek, szétlettek fűrészelve, kardra hányattak, juhoknak és kecskéknek bőrébe bujdostak, nélkülözve, nyomorgattatva, gyötörtetve, akikre nem volt méltó ez a világ. Bujdostak pusztákon és hegyekben, meg barlangokban és a földnek hasadékaiban. És mindezek, noha hitáltal jó bizonyságot nyertek, nem kapták meg az ígéreteket. Mivel Isten mifelőlünk valami jobbról gondoskodott, hogy nálunk nélkül ne jussanak tökéletességre.
4: Pál zsidókhoz írt levelének 11. része hangzott el.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: Hitünk alapjai.
1: Hitünk alapjai.
0: Apostoli fundamentumok.
1: A Rádió Sansz műsorán.
2: Van egy bibliai történet a Királyok könyvébe, az Egy Királyok 17, ebből már sokan tudjátok, hogy vajon ki lesz az a személy, akiről lesz most szó. De én nem oda mentem most. Tehát az Egy Királyok 17. Elmondtunk ma már, tegnap is többször, egy-egy biblia verset, az az Izaiás próféta második fejezet második verse volt, hogy az úrházának a hegye, az minden más hegy fölé fölülemelkedik. És oda vonza Isten ezen keresztül embereket. Az elmúlt másfél napban, tegnap előtt a férfiakról, férfiakhoz volt üzenet, árvaság, fiúság, félelem nélkül, frusztráltság nélkül, elvetettség nélkül, az Úr ellátásába, gondviselésébe vetett hittel, bizalommal, egy szeretettséggel tudjuk futni a pályánkat. Tegnap pedig belekezdtünk abba, ami a konferenciának a címe is, a hegyen épült város, mert amiről beszél Jézus, hogy ti vagytok a föld sója, ti vagytok a világ világossága, ezt úgy együtt is meg lehet, vagy egyedül is meg lehet élni egy személyként, hogy úgy világítasz a környezetedbe. A hegyen épült várost nem tudod megélni egyedül. A hegyen épült várost az nem lehet egy emberként megélni, vagy egy embernek megélnie. Ehhez szükséges, hogy közösségben éljen, és testület tudja csak megélni. Istennek volt egy bölcsessége ebben is. És beszéltünk a társadalom különböző területeiről, ezekről tegnap volt szó, több területről részletesebben. Lesz még ma is erről szó, és most szeretnék arról átnézni veletek néhány gondolatot, hogy Illés próféta, mert addig, vagy azóta már gondolom oda lapoztatok, az Egy Királyok 17-hez. És ha megnézitek, Illés próféta az, aki előjött az Ószövetségbe többször, nem csak az ő korában volt róla szó, hanem utána is Isten prófétáin keresztül beszélt és üzent Illésről, és arról a kenetről, arról a szellemről, ami ő benne volt, ami ő rajta működött az ő életéről. Sőt, a Mesiás eljövetelével kapcsolatban is volt üzenete Illésre hivatkozva is. Amikor eljött bemerítő János, hogy elkezdje az útkészítést a királynak, a Mesiásnak, akkor ugyanezzel a prófétai ígérettel állt elő, hogy ő az a kiáltó szó a pusztában, aki készíti az Úrnak az utat. És maga Jézus tett bizonyságot Jánosról, hogy Illésnek szelleme van ő rajta. Tehát újból és újból előjön ez a dolog. Ugye három dolgot mondok először, csak ugye a legközismertebb ott a Malakiás prófétának az utolsó mondatai, az Ószövetség utolsó néhány mondata, hogy ez a szellem azt végzi el, azt eredményezi, hogy a fiaknak a szíve odafordul az atyák felé, az atyák szíve pedig a fiak felé. Tehát valami helyreállás a kapcsolatokban és generációkban is, és a generációk egymás közti működésében is van. És a másik dolog az, hogy volt egy olyan elhívása Illésnek, hogy úgy szólja Istennek a beszédét, hogy nem csak úgymond hívőknek, nem csak a falakon belül, vagy nem csak kortársainak, hanem a társadalmának, vagy a szomszédos országoknak, nemzetek vezetőinek is volt Istennek üzenete rajta keresztül. A harmadik dolog pedig, hogyha úgy végig bogarásszuk ezeket a fejezeteket, akkor lehet látni, hogy volt egy elhívása Istentől abban is, hogy elkezdjen egy olyan társadalom átalakítást, átformálódást. Ugye ott volt a próféta iskola, ami Sámuelnél jön először, ott olvasunk először erről, de egy olyan helyé vált ez a próféta iskola, és azt lehet látni, amikor ő elkeseredett, és az Úr fele egy panasz szóval fordult, hát hogy csak ő maradt egyedül, az Úr emlékeztette, hogy van még 7000 másik is az országban, a nemzetben. Nyáron egy kifejezetten ima tábort indítunk, ami erről fog szólni, hogy szeretnénk az országban mi is fölállítani egy olyan imádkozó sereget, akik képesek, készek úgy imádkozni ezért az országért, ezért a nemzetért, hogy nem csak a maguk dolgai van az elméjükben, nem csak a maguk boldogulása, ez a szívük vágya, hanem égnek, az országnak, a népnek, a nemzetnek a sorsa megváltoztatásáért, és fogunk erről tanulni és gyakorolni nappal is és éjjel is. Nem pusztán tanítások lesznek, hanem sok gyakorlat, hogy hogyan imádkozzunk, és hogyan tanuljunk meg úgy Isten elé állni, hogy ezt a népnek, ezt a népet, a társadalmat, a közeget, amiben élünk, Isten rajtunk keresztül formálni, alakítani tudja. Illés egy olyan ember volt, hogy tudta Isten arra használni, hogy egy egész népet változtatott meg. Elég drasztikus, elég hát váratlan helyzetekkel, kihívásokkal, és ha megnézed, sokak számára igen komoly nyomorúsággal, nehézséggel járt az ő küldetése. Csak gondoljatok a több mint 3 éves aszályra, szárazságra, ami Illésnek a szavára volt. A szárazság is az ő szavára volt, ahogy az eső is. Tehát, ahogy gondolkoztam, van ebbe a pályába, Illésnek a pályájába, szolgálatába valami, amit, hogyha végig bogarászunk, akkor tudunk belőle inspirációt, ikletet, indítatást, noszogatást, akár hozzáállást, lendületet venni, hogy mi is a környezetünkben egy ilyen változtatók, vagy egy más szóval reformerek tudjunk lenni. 500 éve nagyon sok olyan ember élt ebbe az országba, aki reformátor, most így tudunk róluk, így olvasunk róluk, sokakról tudunk név szerint, és ahogy tegnap már elhangzott, azért a régi Nagy-Magyarország határain belül, ugye olyan több mint 90-95%-a protestáns hitre tért. Ez nem azt jelenti, hogy teljes szívvel megtértek ezek, mert ott azért sok politikai játszma volt, a nemesek meg a földbirtokosok, amikor érdekből döntést hoztak, már az ottani a középkor nemesei döntést hoztak, sokszor politikai érdekből hozták, és olyankor a területükön levő lakó jobbátság is, mindenki nyilván arra fordult. De nagyon sokan valóságos hitre jutottak. Több olyan írás is azért van, és azért ti is tisztában vagytok azzal, hogy sok emberről tudunk név szerint, de nagyon sokakról nem tudunk név szerint, akik a korukban úgy élték meg a hitüket valóságos kijelentéssel, bizonyságként, hogy formálták a közegüket, formálták a társadalmat, és talán nincs semmi feljegyzés róluk, senki nem tud róluk. És úgy hiszem, hogy most is nem egy-két nagy emberre van szükség, nem egy-két nagy fantasztikus szolgálóra vagy kenettel bíró személyre, hanem nagyon sok olyan emberre, aki lehet, hogy az emberek itt a Földön név szerint nem fognak emlegetni, de a mennybe föl van írva a neve, nevük, nevünk, és akiken keresztül Isten a közegünkben, ott, ahol éljük a hétköznapunkat, változtatni, alakítani, reformálni tud. Az első nézzük meg, az 1 Királyok 17:1-et olvasom föl. Ez a vers: szól Tesbites Illés a Gilead lakói közül Akhábnak. Él az Úr, az Izrael Istene, aki előtt állok, hogy ebben az évben nem lesz se harmat, se eső, csak az én beszédem szerint. Hát, hogyha ezt így megnézed, egy elég kemény kijelentés, ez egy ítélet, és nem csak Akhábon, nem csak a királyon, nem csak az országnak a prominens vezető képviselőjén ítélet, hanem az egész népen, ha úgy tetszik, akkor az ország lakosságának, hát nem tudom, hogy hány százaléka úgymond nem biztos, hogy tehetett erről a állapotról, mégis részese lett az ítéletnek. De Illés ebből a mondatból azért azt látjuk, hogy úgy szemlélte a hatalmat, úgy gondolkodott a hatalomról, hogy az Isten hatalma alá vetett hatalom. Ő a hatalmáról, az erejéről, tekintélyéről, nem Istentől való függetlenséggel gondolkodott. Úgy gondolkodott arról a hatalomról, amit Isten neki adott, hogy az alá van rendelve ő neki, Istennek, és ez alá, a hatalom alá minden beletartozik. Az egész teremtett világ, a harmat, az eső, hogy lesz eső, nem lesz eső. Ez nem Illésnek a hóbortja volt, hogy most ezt kitalálta, hanem ő tudta, hogy Istennek a hatalma alatt tud bármi ilyesmit is cselekedni, de hogyha Isten hatalma alatt cselekszik, akkor az az egész teremtett mindenséget érinti az a hatalom. Tehát amikor a kultúránk megváltoztatásáról van szó, formálásáról, történelem formálásról van szó, vagy világ megváltoztatásról van szó, én úgy hiszem, hogy nagyon fontos abba hinni, hogy nem pusztán a te saját erődre van szükség, mert akkor nagyon reménytelen, és nagyon véges a dolog, hanem tudnia kell mindegyikünknek ott a helyén, hogy Isten királyságának a képviselője. És Isten királyságának a királya olyan hatalommal, tekintéllyel bír, aminek alá van rendelve az egész teremtett világ. A látható, a láthatatlan, nem csak az, hogy most képes egy beteget meggyógyítani, de képes a napot megállítani, gondoljatok Józsuéra, mondhatott volna mást is, de ő ezt mondta is, de Isten megcsinálta azt is, akkor megállította a napot. Vagyis nem forogtak úgy a dolgok, nem tudom, hogy oldotta ezt meg, de megoldotta. Az azt jelenti, hogy nem csak ott létünkbe, hanem amikor imádkozunk, a jelenlétünkbe, a cselekedeteinkbe, a gondolkozásmódunknak tükröződnie kell Istennek a hatalmáról, erejéről, tekintéről, ahogy gondolkodunk. Akkor tud Isten, én úgy hiszem, a közegünkbe, környezetünkbe változást hozni. Gondoljatok csak Ábrahámra, amikor 1 Mózes 18-ban, amikor találkozott, az Úr meglátogatta őt két angyalával, és akkor készített egy kis borjút, borjúsült, hát, hogyha emlékszem, ott van több mint 30 kiló lisztet elkészített pogácsának, egy kis pogácsát gyúrt. Hát, hogyha megnézitek, akkor tehát sok. Nagyon, vagy az egész borjút, amikor megetetted, mikor Albániában voltunk, csak hogy megy a Nigel most oda, megvendégeltek, ugye egy egész kecskét megsütöttek, hát nem lett teljesen sült, de úgy kívül az volt, és akkor odarakták a 8 emberre, föltállalva az egész kecskét. egy ember volt, aki mind megette a részét, az a pali volt, de az a helyzet, hogy ő tud is szolgálni felé. Én nem bírtam megenni, meg mások sem. Az úr, nem tudom, hogy megette, arra emlékszel te is, amikor Saul odament Sámuelhez, először megetette vele azt a félretett combot. Egy pulyka combot is, hogyha meg akarsz enni, az komoly mennyiség. Most képzelj el egy marha combot. Ha oké, csak néhány kiló, lehet, hogy mondjuk 5 kiló csináltak meg belőle, de félretette és megvárta, a próféta még megeszi Sámuel. És miután megette, azután szólt neki üzenetet. Vagy Saul. Azt mondtam? Jó, igen. Nem tudom, hogy az úr mennyit evett, és a két angyala mennyit evett, de miután jól laktak, azután volt üzenet Ábrahámnak. Utána beszélgettek, de ott volt, emlékeztek, az a nevezetes közbenjárós beszélgetés. Próbált alkudni Szodoma Gomora életéért. Próbált alkudni Szodoma Gomorában élő emberek jövőjéért. Ő tudta azt, hogy az Úr egy olyan Úr, egy olyan Isten, aki igazságos, könyörületes. Hát aztán persze nem jött össze, mert nem volt ti se, de az már egy más kérdés. De tudta, hogy Istennek van hatalma megtartani. Van hatalma egy egész országot, egy egész várost megtartani. A második dolog, amikor Illés engedelmességéről így végigolvasod azokat a fejezeteket, tehát először, ahogy gondolkodott Illés a hatalomról, a második, ahogy engedelmeskedett az Úrnak Illés, az azt jelentette, hogy akkor is döntött az Úrnak való engedelmessége miatt, hogyha emiatt elveszítette az otthonát, menekülnie kellett, még a ellátását is, biztonságát, a kényelmét. Az 1 Királyok 17.2-től olvasod, tehát ott olvasod, hogy az Úr utána mondta, hogy na, akkor most menekülj el, menj el napkelet felé, rejtőzz el a Kérit patakja mellett, ami a Jordán fele folyik, és a patakból lesz neked mit innod, a hollóknak pedig majd parancsolom, hogy etessenek. Nem tudom, melyikőtök ette volna meg azt a pogácsát, ugye hozta a holló a csörébe, stb. Stb. De ez volt az ellátás. Elment, és az Úr beszéde szerint cselekedett, leült, hollók hoztak neki kenyeret és húst. Húst is. Hozta a csőrébe a holló a húst. Én nem vagyok benne biztos, hogy grillezett libacom volt. Nem tudom, hogy mi. Nem tudom, te végig gondoltad volna, hogy honnan szedte azt a holló. Miből csipegette azt a holló? De Illés nem sokat vacakolt. Miért? Mert az Úr azt mondta, hogy én a hollón keresztül foglak táplálni. Tehát tudta Illés, ezt nem akárhonnan, vagy ha akárhonnan is szedte az holló, azt hozta, amit az Úr nekem szánt. Az Úr pedig nekem jó ennivalót küldött. Ez biztos. De utána kiszáradt az a patak is, és akkor mennie kellett tovább. De a saját életéért, életben maradásáért azért futnia kellett. Az ellátása teljes titokban volt, a nyilvánosság elől el volt rejtve. Aztán el kellett menni a Szidonbeli Szareptába, ott volt egy olyan özvegyasszony, akin keresztül Isten eltervezte, hogy az ellátást rajta keresztül adja. Ha belegondolsz, totál nincs telen. Tehát nem egy gazdag házhoz vezette őt, hanem egy teljesen társadalom perifériájára szorult embernek, özvegyasszonynak az életébe, otthonába. Ezt azért mondom, mert sokszor, hogyha döntesz amellett, hogy Uram, itt vagyok, kész vagyok arra, és használj engem, hogy formáld Változtasd a környezetemet, ha kell, reformáld a környezetemet. Az azt is jelenti, hogy nem lehet téged az élet dolgaival, a karrierrel, a boldogulásnak, a boldogságnak a befolyásolásával eltántorítani az Istentől kapott elhívásodtól. Az az osztálytársam, aki előttem megtért 3 héttel, és hetekig ott vitatkoztunk vele, de rajta keresztül tértem meg, fogadtam el az Urat, utána együtt töltekeztünk be Szent Szellemmel, illetve merítkeztünk be, és évekig együtt szolgáltunk. Ő egy olyan családból származott, egy sváb családból. A svábokat nem tudom mennyire ismeritek, a magyarországi svábokat, hagyományosan eléggé tradicionális katolikusok. Én katolikus családból származok. A szülei nagyon, és a családja nagyon haragudott, és nagyon dühös volt, ellenséges volt mindennel, ami a fia katolikus felekezetből való eltántorításával volt kapcsolatos. A szülei megígérték, hogy vidéken lakott egy kis faluba, onnan származott. Én Budapesten, akár a Rózsadombon is kap lakást, házat, mert ez volt neki a szíve vágya gyerekkora óta, ismertem. Ha megy vissza a családi tradíció, vallási tradíció medrébe. Néhány évig bírta, de utána, tudjátok, a Szilágyi Erzsébet fasoron egy gyönyörű polgári nagy lakás csak megtette a hatását. Igen. És úgy döntött. Hát akkor már 10-valahány éve ismertem, elég régóta ismertem, és azóta is láttam azért többeket, hogy mit képes a világ, mit képes az anyagiak, az élet nehéz dolgai helyzeteibe elérni, karrier, lehetőség, megélhetés, lakhatás, ezek nagy kérdések, de én arra bátorítalak titeket, Illés erre egy nagyon jó példa, de hogyha végigbogorászod a Bibliát, szinte a hithősei mind ilyen emberek. Nem tudta senki és semmi eltántorítani az Isten által kapott elhívástól se tisztesség, se pénz, se karrier, semmi más. És akkor, ha így rábízod az Úrra az életedet, a jelenedet, a jövődet, akkor készen állsz bátran szólni még a kultúránkkal ellentétes királyságbeli értékrendet is, még pozícióba vagy olyan pozícióba levő személyek előtt is, aki a sorsodat is meg tudják változtatni, vagy az életedre vonatkozó gazdasági apanás forrásait is el tudják zárni. Ez a második dolog. A harmadik dolog, Illés hit az abszolút értékekben. A jó és a rossz, a fekete és a fehér dolgokban. És ő harcolt minden vallásos szinkretizmus és összekavarodás ellen. Ha megnézzük az 1 Királyok 18:21-et, ezt felolvasom, 18:21, azt mondja, oda ment Illés az egész sokassághoz, és azt mondta, ez már a Kármel hegyén van, meddig sántikáltok kétfele? Ha az Úr az Isten, kövessétek őt, ha pedig Baál, kövessétek azt. Nem felelt a nép egyetlen egy szót se, mert tudták, hogy sarasak. Ez mit jelent? Azt jelenti, hogy találkozol emberekkel, egyre inkább ugye a globalizmus fele haladva elvárás szinte a Isten, idézőjelben mondom, Isten szeretetét képviselő keresztények fele, hogy legyél toleráns, vagyis ne legyél kizárólagosság mellett elkötelezett. Nem csak egy út vezet oda. Van sokféle oldalról meg tudjuk közelíteni a hegyet. Hát egy hegyet nem csak egy oldalon lehet megmászni. De az a helyzet, hogy Ez nem a te vallási makacságodtól függ, vagy a humanista engedékenységünktől függ, hanem egyszerűen attól függ, hogy Jézus ilyen egyszerű dolgokat jelentett ki, hogy én vagyok az út, én vagyok az élet, én vagyok a föltámadás. Senki nem mehet az atyához, csak én általam. Nem adatott más név az ég alatt, az emberek között, csak az Úr Jézus Krisztus neve, akiben üdvösség lenne. Vagy nincs más közbenjáró, Isten és ember között, csak az

egyszerűen attól függ, hogy Jézus ilyen egyszerű dolgokat jelentett ki, hogy én vagyok az út. Én vagyok az élet. Én vagyok a föltámadás. Senki nem mehet az atyához. Csak én általam. Nem adatott más név az ég alatt, az emberek között. Csak az Úr Jézus Krisztus neve, akiben üdvösség lenne. Vagy nincs más közbenjáró. Isten és ember között. Csak az ember Krisztus Jézus, és lehetne sorolni sok mást. Tehát az azt jelenti, hogy illés hit az abszolút értékekben is. Harcolt a vallás és összekeveredések ellen. Nem lehet összemosni az iszlámot a kereszténységgel. Nem lehet összemosni az iszlámot a buddhizmussal, krisnás dolgokkal, vagy akármikkel. Mert hogy szeressük egymást, gyerekek és keblemre, testvérek, te is Isten gyermeke vagy. Az a helyzet, hogy bizonyos szempontból igen, de az a gyerek még nem tért vissza az atyai házhoz. Szeretem, de azt a hitet, azt a vallási hozzáállást, azt nem fogadom el az én értékrendemként, és nem is akarom összekeverni, mert én hiszem, tudom, tudod, hogy kibe hiszel, tudod, hogy ki vagy te a Krisztusban, és ezt az identitást tudod képviselni szelídséggel, szeretettel, de megdönthetetlenül. Sok prédikátor a mai manapság próbál arra vigyázni, nehogy megsértsen valakit az üzenetével. Nem lehet akkor a bűnről, nem lehet a jóról, rosszról, nem lehet a pokolról prédikálni, nem lehet sok mindenről prédikálni, de az a helyzet, hogyha mondjuk efele kanyarodnál, akkor az nem tudna Isten abban használni, hogy átformálja a környezetedet. Ne alkudj meg semmilyen területen. Természetesen tiszteletbe tartjuk a más vallásoknak a követőit, de nem kötünk kompromisszumot Jézus Krisztus keresztjének üzenete, hirdetése területén. Amen. A következő negyedik dolog az 1 Királyok 18, 38-39-es vers. Akkor leszállt az Úr tüze, megemésztette az égő áldozatot, a fát, a köveket, a port, fölnyalta a vizet, ami az árokba volt. Mikor ezt látta az egész sokaság, arcra borult, és azt mondta, az Úr az Isten, az Úr az Isten. Illés tudta, és ebbe is egy minta, én úgy hiszem, számunkra, hogy Isten örömét leli bemutatni, a lehetetlen helyzeteket megoldani, vagyis lehetetlent is megcsinálni. Belevezette Mózest, Izraelt is olyan helyzetbe, hogy nem volt semmilyen más lehetőség, nem egyszer, nem kétszer, nem ötször, nem tízszer, hogy Isten természet fölötti erejére és megoldására tudtak csak ráhagyatkozni. Mi sokszor keressük a megoldást. Az én testi természetem is olyan, hogy próbálok megoldást találni, próbálok megoldást keresni, és erőfeszítéseket teszek annak érdekében, hogy emberi módon megoldjam. Isten tudta, vagy Illés tudta, hogy Isten egy olyan Isten, hogy kedvét leli abból, hogy bevezesse őt, vagy beállítsa egy olyan szituba, nincs más megoldás, mint hogy Isten természet fölötti ereje megnyilvánuljon. Tehát akár anyagi, és hát itt vagyunk mi, most ez az épület, akik tudjátok, azok tudjátok, anyagi helyzetben várunk egy ilyen természet fölötti beavatkozást, nyilván ami rajtunk áll, azt megtesszük, de ez ugyanígy igaz politikai, vagy bármilyen más területen, bármilyen fizikai csoda területén is, Isten mindig nagy dolgokkal akar foglalkozni. Ez nem azt jelenti, hogy a kicsi dolgok nem érdeklik, de érdeklik. De ő ki akarja jelenteni magát nagy dolgokba is, hogy ők megismerjék. Tehát, ha megnézitek az Egyiptomból való kivonulást, a fáraóval a végén már, tehát ő játszott, mint macska az egérrel, már bocsánat a kifejezéssel, azt jelenti, hogy végén azt olvassuk, hogy a fáraó szívét az Úr keményítette meg, direkt. Már végén már nem engedte, hogy változzon. Egy darabig adott neki lehetőségét, utána pedig azt olvassuk, hogy az Úr keményítette meg a fáraó szívét. Miért? Hogy megmutassa az ő hatalmát, az ő dicsőségét. Nem csak nekik, nem csak annak a nemzetnek.

0: nemzedéknek, hanem az utána következő nemzedéknek. Nem született volna, igen, az a sok film, nem született volna annyi regény erről a dologra, hogy ez nem így történik. Isten ezt megcsinálta, belevezette direkt, és ott volt nagyon sok helyen, és ott van a te életedben is, biztos vagyok, a környezetedben, a munkahelyeden, a családod, akár egészség, kapcsolat területén, Isten, ne okold mindig az ördögöt. Lehet, hogy Isten vezet direkt abba a helyzetbe. Miért? Azért, hogy hozzáfordulj, hozzá kiálts, és rajtad keresztül az ő természet fölötti csodája meg tudjon valósulni. Én úgy hiszem, hogy Isten mindig keresi azokat az embereket, akik merik elhinni a nagy dolgokat. Akik mernek hinni Isten nagy ígéreteibe. Ha azt akarjuk, hogy Isten változtasson itt a környezetünkbe, változást hozzon, reformálódást, átváltoztatást, a kultúránk változzon, az Isten királyságának örökké való értékei így bejöjjenek a társadalom különböző területeire, az azt jelenti, hogy merned kell nagy dolgokba hinni. Mert ha természete szinten körbenézel, semmilyen lehetőségek nincs, se politikai, se gazdasági területen, minden le van fedve. A lapok ki vannak osztva, természete szinten nem tudsz belenyúlni. De Isten hatalmas Isten. Isten csodatevő Isten. És olyan embereket keres, akiken keresztül ez az ő természet fölötti dolgát meg tudja cselekedni. Én úgy hiszem, hogy a reformer személyek, társadalom formáló személyek, azok mernek hinni Istennek, hogy nagy dolgokat csináljon. Ötödik. Ez a 18. fejezet 41-es verstől olvasok föl, 45-ig. Akkor mondta Illés Akhábnak, eredj, egyél, igyál, mert nagy esőnek zúgása hallatszik, és akkor tudjátok, elküldte a szolgáját, nézd meg, le van-e már valami, hétszer is visszaküldte, és hetedszerre ezt mondta a szolgája. Most egy tenyérnyi kis felhőcske följött a tenger felől. Illés meg se nézte, csak odaszólt, jó, menj, és mondd meg Akhábnak, hogy fogasson be a szekerébe, és induljon haza, mert jön az eső, és nehogy az eső az visszatartsa, föltartóztassa. Ez számomra azt is jelenti, hogyha mi nagy dolgokat várunk, és oda szánjuk magunkat arra, hogy Isten a környezetünket, a társadalmat megváltoztassa, akkor nem szabad megvetnünk a kis dolgokat. Értékelnünk kell azokat, szellemben dédelgetni kell, mint ahogy egy kisbaba is megfogan az anyuka testébe, akkor az első időszakban még szinte sokkal óvatosabban bánik mindennel, amíg meg nem erősödik ott, amikor már úgy nem stabil, utána már bátran peckesen jár, mint a kacsa, és akkor... De előtte, hogy nagyon óvja és vigyázott mindenre. Nem biztos, hogy lehet, hogy egy darabig el sem mondja, csak hogy védje. A kis dolgok, emlékeztek Nehémiásra, ott is a Tóbiás, Szambalat, meg más ott környezetükben élők, hát csúfolták a dolgokat, hát mit akarnak ezek a zsidók? Jön egy róka, átugrik rajta, és akkor összedől az egész. És sokszor így van, hogy az ördög ilyen gondolatokat próbál elhinteni, és ne csak arra gondol, hogy jön a farokkal, meg a lópatával, és akkor odaáll elé, hogy hát ezzel nem fog menni, hanem lehet, hogy egy testvéren keresztül jön. Lehet, hogy a barátodon keresztül jön, és azt a kicsi dolgot, amit te már hittel elkezdtél, és te már valamit látsz benne, mert hittel megragadtad, akkor azt mondja, hogy ne viccelj már, csak nem gondolod komolyan, te ezt elhiszed. És akkor hát ugye, most mit mondjak, hát ez a nagy ember is azt mondja, hogy most mi? Merd elhinni, kicsi vagy nagy ember, mondja neked, merd elhinni a kicsi dolgokat is. Ez a kis felhő, meg se nézte Illés. Oda se nézett, mert ugye a térdei közt le volt hajtva a feje. És akkor megkérdezte csak a szolgát, hogy mit látsz? Nem látok semmit. Menj vissza, nézd meg még egyszer. Imádkozott, mit látsz? Nem látok semmit. Menj vissza még egyszer. Mit látsz? Nem látok semmi. Menj vissza. Imádkozik tovább. Mit látsz? Nem látok semmit. Még csak a negyediknél tart. Ötödiknél tart. Negyediknél. Vissza. Mit látsz? Nem látok semmit. Menj vissza. Mit látsz? Nem látok semmit. Menj vissza. Mit látsz? Hát valami kis felhőcske följött ott a tenger fölül. Na akkor eredj és szólj. Ez volt a hetedik, ugye? Eredj és szólj Akhábnak. Nem nézte meg Illés, de hitte. Hitte, mert tudta, hogy Isten neki ezt megígérte 3,5 évvel korábban. Hány ígéreted van, amit nem ebbe a hónapba, nem ebbe a, ezen a héten kaptál, hanem tavaly előtt, azelőtt. Írd föl, ne felejtsd el, ne add föl, a szívedet köst hozzá, az elmédbe próbáld újból és újból előhozni, és emlékeztesd magadat rá. És lehet, hogy annak csak egy kis részét látod, hogy kezd, hát, mint a megvalósulni, vagy olvasol egy hírt a interneten. Most éppen egyébként tegnap előtt láttam egy térképet, olyan térkép, Magyarország, hol szaporodik, mely területeken növekszik a lakosság, és mely területeken csökken. És erről van egy nagyon jó geográfiai térkép. Kettőt találhatok, hogy szerintetek mely területeken növekszik. Két területen növekszik. Budapest agglomerációja és Székesfehérvár környéke. A legjobban. Máshol is növekszik, de ez a piros kategória. És ezért emlékeztek, hogy ezért rendszeresen imádkozunk. Rendszeresen minden héten kijelentjük, hogy ne meneküljenek el az emberek, hanem visszajöjjenek és letelepedjenek. Ezek kicsi számok, csak néhány ezer a sok millióhoz, de akkor is ezeket hinned kell a kicsikben is. És tovább kell szólni, tovább kell profétálni, Istennek az ígéretei továbbra is ki kell hirdetni. Amen. Illés már eléggé öreg harcos, régi motoros volt ahhoz, hogy egy kicsi felhőcske Istennek tökéletesen elég. Emlékeztek, ott a tanítványoktól megkérdezte Jézus, hogy hát kinek van valamije. Hát a tanítványok már útközben már mind megették. Tehát nem osztozkodtak, hanem akinél volt, az ott a dugiba menet közben ott kész egy palatot. És hát van még, hát ez az utolsó, jó, felezzük el. És akkor ketten megették. Amikor kérdezte Jézus, egyiknek se volt már. Az összes hamburgert megette. Mindegyik. Nem volt félretéve, mert nem akarta, hogy a másik is, a többiek is kapjanak, mind megették. De volt egy gyerek, akinek volt az a két hala, meg az a néhány kis lepénye, de az elégséges volt. Tudom, erről is sok prédikációt hallottál, de vannak dolgok, amiket mi sokszor lebecsülünk. Még egymásba, vagy magunkba is. De nem becsülj le semmilyen ajándékodat. Ne becsülj le semmit, amit van. És gondolj bele, egyikünk sincs itt, aki azt mondhatná, hogy nekem nincs semmim. Mondd a melletted levőnek. Nem mondhatod azt, hogy nincs semmit. Mert van. Van mit adnod. A hatodik Illés tudta, hogy mikor menjen vissza Isten hegyére, hogy helyreállítsa és megújítsa Izraelt. A 19-es fejezet 8. vers, 1 Királyok 19:8, Illés fölkelt, evett, ivott, annak az ételnek az erejével ment 40 nap, 40 éjjel az Isten hegyéig, a Hórebig. Tehát itt a maga helyreállásáról, helyreállításáról, megújításáról volt szó, mert kifáradt. Amikor odaszánod magad akár a családnak, akár a közegnek, amiben élsz, annak az átformálására, átalakítására, akkor rájössz arra, hogy van úgy, hogy megfáradsz. Megfárad a lelked, akkor én arra kérlek és arra bátorítalak, hogy ne menj el panaszkodni és keseregni más emberhez, hanem menj a Hórebig. Menj Isten hegyéig. Menj addig, még az Úrral nem találkozol. És Istennek a jelenléte az, ami megerősít. Istennek a jelenléte az, ami fölfrissít. Istennek a jelenléte az, ami megújít. Illés tudta, hogy amikor az ő hite úgy tűnik, hogy nem úgy látta, hogy hát kevés, akkor Istennek a jelenlétére van szüksége. Fontos, hogy ne égjél ki. Amikor látod, hogy a te testvéred, és nem kell ehhez nagy vezetőnek lenni, hogy kiégjen valaki, sok csüggettető, elcsüggesztő dolog lehet, sok fárasztó, lefárasztó dolog lehet a hétköznapodban, amikor úgy érzed, hogy már fogy, vagy látod a melletted levő életébe, hogy fogy a reménysége, fogy a hite, fogy az ereje, akkor arra kérlek, hogy rugdosd meg. Ezt elmondtam, a gyülekezetben többen tudjátok, de úgy csak elmondom, mert apám még él. És 94 éves, de a Donkanyarból hazajött. Nagyon kevesen jöttek haza, és nagyon sokan ott meghaltak. Ő is úgy volt, emlékeztek arra a történetre, legalábbis történelemből, én se voltam ott, hála az Úrnak, de olyan hideg volt, mínusz 40 fölött volt. Aki a menetelésben leült, mert fáradt volt, az ott fagyott meg. Apám lerogyott, de a barátja fölpofozta szó szerint. Az arca fagyott csak le. De azért él, mert volt neki egy bajtársa. Az nem volt keresztény, de azt mondta, hogy fölpofozlak, mert neked haza kell jönnöd. És szó szerint pofozta, hogy az arcába menjen az élet. És hazajött. És ezért élek én is. És sokszor úgy van, hogy az ördög szeretne teljesen lefagyasztani. Teljesen lefagyasztani az érzelmeidbe, lefagyasztani a kapcsolataidba, lefagyasztani a reménységed a hited területén. És akkor ne csodálkozz, hogyha oda megy egy barátod és lekever két nagy pofont. Mert fog arra hivatkozni, hogy a Pali mondta. De tegyétek meg ezt hittel és szeretettel. Ez sokszor hiddel segít. Egy testvér drogból és ilyenből tért meg, és nagyon többször így rátört, még utána is érzelmi hullámok. Drogra már nem tért vissza, de egyszer egy barátommal elmentünk, és nem volt otthon. Hát még akkor csak néhány hónapos keresztény volt, úgyhogy én már aggódtam, és akkor kerestük otthon, hogy mi van. Láttam, hogy üres, két üres gyógyszerdoboz van, és akkor elkezdtük az utcán keresni. És akkor megtaláltuk az utcán. Két doboz gyógyszer szedett be. Pofoztuk, mert már ült lent a járdán, szemei le. Mi? Öngyilkos akart lenni. És fölpofoztuk, megfogtuk két hónaljál, a barátom az ott lakott közelbe, felesége főzött egy csomó kávét, egy csomó sót raktunk bele. Én feszítettem a száját, a barátom beleöntötte, rövid időn belül kihányta. Ezért él. Mind a mai napig. Ha csak kértem volna, hogy idd meg, nem csinálta. Úgy kellett kifeszítenem a száját. Úgy tartottam nyitva. A barátom meg öntötte bele azt a jó sós kávét. Halleluja! Az első új autóm ettől az embertől volt. mert utána... Sose volt előtte új autóm, de volt egy nehéz időszak az életemben, és mikor hazajöttem Magyarországra egy hét után, ez az ember váltott a reptéren, és hoztak egy új autót. Eladták az előtte levőmet. De a részleteket ő fizette. És emiatt azt mondta, mert hát nem akartam én se elfogadni, de azt mondta, ő azért él, mert fölpofoztuk. Azért él, mert beletömtük a kávét. És azt mondta, ő hálás. És így van. Illés visszament Isten hegyére. Tanulj meg fölfrissülni. Tanulj meg testvérektől segítséget elfogadni. Ne legyünk soha annyira büszkék, hogy nekem túl kicsi ember az, aki felém X vagy Y szolgál. Legyen az bárki, fogadd el. Amen. 7. Illés tudta, hogy Isten jelen van a legapróbb és legfinomabb dolgokban is, nem csak a nagy dolgokban. 1 Királyok 19:12-13, ismeritek ezt is, földrengés után tűz jött, nem volt a tűzben az Úr, tűz után halk, szelíd hang hallatszott, akkor Illés meghallotta, palástjával eltakarta az arcát, kiment a barlang bejáratánál, megállt, és akkor egy hang így szólt hozzá, mit csinálsz itt, Illés? Hogyha változtatni akarjuk a környezetünket, akkor meg kell azt tanulni, hogy nem csak a nagy bombasztikus dolgokra kell ráhangolódni, hanem rá kell hangolódni a szíveddel, az egész lényeddel, hogy a leghétköznapibb dolgokból is meghalld Istennek a hangját. 82-ben elmentem dolgozni, a Műszaki Egyetemen dolgoztam egy ilyen karbantartó irodába, műhelybe, és hát a legnehezebb számomra az volt, hogy 8,5 órát úgy eltölteni, hogy maximum 1-1,5 órányi munka volt. Nagyon nehéz. Nekem az borzalom volt. Nagy harcom volt, mert a főnököm nem engedte ugye hosszú ideig, hogy Bibliát olvassak, vagy semmit nem csinálhattam normális dolgot, de aztán egy idő után, igen, akkor olvastam végig ott a Bibliát úgy, hogy mindent lerajzoltam, elhatároztam, és amit csak lehetett, mindent lerajzoltam. A teremtéstől kezdve, Noé bárkától, a vonulás, a sátorig, mindent, a táborállástól, amit csak lehetett, mindent lerajzoltam. Volt időm. Tudjátok, egy olyan főnököm volt, állandóan káromkodott. Nagyon olyan szája volt. De egy reggel otthon imádkoztam, és egy komoly kérdés volt bennem, és vártam az Úrtól választ. Bementem, és a főnököm, aki kenyér helyett is sörti volt állandóan, tehát az a úgy, hát eléggé mocskos szavakkal kezdett megint köszönteni, de tudod, Isten szólt rajta keresztül. Pont a kérdésemre kaptam rajta keresztül választ. És akkor hát mosolyogtam meg, olyan hálás voltam, hogy persze azt nem tudta, hogy mit mosolygok megint azon. De én meg nagyon hálás voltam az Úrnak, mert én pont attól arra kértem egy megoldást, és Isten rajta keresztül adott. Soha ne becsüld le, hogy Isten kin keresztül, vagy hogyan akar válaszolni, vagy tud választ adni neked. Hogyha akarod, hogy Isten használjon átformálni a közegedet, a környezetedet, akkor képes vagy ezeket fölismerni. És nem csak akkor ismered föl Istennek a hangját, vezetését, amikor jön a X apostol, vagy az X püspök, vagy egy angyal jelenik meg, hanem lehet, hogy egy káromkodós főnökön keresztül szól. Elképzelhető. A következő, Illés profétikusan tudta, hogy ki irányítja a nemzeteket, és ezt tette a királyok formálójává, királyok tanítójává és tanítványozójává is őt, meg ha megnézed akkor a utódját, Elizeust, meg a körülöttük voltak azért olyan proféták, akiknek a nevét nem is említik, de emlékeztek, hogy Jéhut is egy ilyen névtelen proféta fikente föl. Isten pontosan tudta, hogy nem az ő prófétai cselekedetén múlik, ő egy eszköz. De szükséges, hogy ő megtegye azt, amit Isten kér tőle, ahhoz, hogy Istennek a terve véghez menjen az egész népe, az egész nemzete életében. Hát ott volt, emlékeztek a Ben-Hadád Szíria királya életével kapcsolatban is, Hazáellel kapcsolatban. Nem akarok most belemenni. Még egy dolog, ugye mindig beszélünk a következő generációkról, hogy föl kell készíteni a következő generációt. Mi van akkor, Beré is megkérdezte már néhány évvel ezelőtt, hogy ha engem kivennének ebből a képletből, akkor hogy folytatódna? Kivezetné a gyülekezetet, vagy az ifjúságot, tudom-e? Nem tudom, emlékszik-e Beré rá? Néhány évvel ezelőtt kérdezte. Illésnek a befolyása azután is megmaradt az egész országba és nemzetben, miután őt kivette Isten abból a közegből. Ez a befolyás. Nem csak az, hogy ott van a jelenlétem, és amikor ott vagyok fizikailag, akkor tud Isten rajtam keresztül hatni, hanem Isten azt akarja, hogy tudjon úgy hatni rajtad keresztül, ha kivesznek téged arról a munkahelyről, akkor is a hatásod maradjon. Kivesznek abból a közegből, ahol most vagy, vagy elvisz tőle szekérrel, mondjuk egy Ford GT-vel, Mustang, akkor is menjen a dolog tovább Istennek a szíve szerint. Ugye Illés elment az Úrhoz, kijelölte az utódját, és hát utána, ha belegondoltok, több száz évvel később jött János, és Illés szellemével és Illésnek az erejével jelent meg. Tehát annyira itt van Istennek a munkájába most is, prófétai ígéreteken keresztül is Illésnek a jelenléte, ha úgy tetszik, és Illésnek a szelleme, kenete, munkája, gyümölcse, a befolyása. Nézzétek meg azoknak a történelem formáló személyeknek, Luthernek, Calvinnak, vagy más evangelizátoroknak, nem tudom másképp mondani, de hogyha megnézitek Martin Luther Kingnek, vagy nagy más történelem formáló személyeknek, ott a magyarokat is, ha megnézed a Hősök terén, mert ők is formáltak. Nagyon sokat változtattak. Itt a kérdés az, hogy ahogy a zsidókhoz írt levélben mondja Ábel hitéről, hogy Ábel hite még most is beszél. Tehát jobbat beszél Jézus vére, mint Ábelé. Tehát az azt jelenti, hogy jól mondom? Nem. Mert a zsidó 11.4. Isten bizonyságot tett Ábel áldozati ajándékairól, így tehát a hite által, még halála után is szól, beszél. Tehát a Ábelnek a hite, az egy olyan hit volt, amivel ő előre évezredekre üzent. És van üzenete most is. Úgy élt, hogy befolyásolta a környezetét olyan módon, hogy az a befolyás most is hat. Most is van üzenete azon keresztül Isten nek számunkra. És tudsz úgy élni, és Isten azt akarja, hogyha nem is vagy nagy politikus, nem vagy nagy ilyen gazdag ember, nem vagy gróf, nem vagy ez, nem vagy az, nem baj. Istennek királyi gyermeke vagy, lehet, hogy nem vagy ismert, nem vagy celeb, de Isten rajtad keresztül akkor is akar, és tud, és képes változást hozni úgy, hogyha kivesznek téged a képletből, a változás megmarad. A hatásod megmarad. És a hited és a hitednek a cselekedetei akkor is nyomot hagynak. Változások maradnak. Most van 12. Akkor most van füle. Akkor van még néhány pont, azt most nem veszük át. Olvassátok el ezeket a fejezeteket, és még egy dolgot szeretnék elmondani. A gyülekezetben nekünk is, nem csak a munkahelyünkön személyesen, de a gyülekezetben is változtatni kell, gondolkozásmódon és gyülekezeti kultúrán, ahhoz, hogy hatni tudjunk, mint közösség, mint testület. Ezt azért mondom el, hogy amikor pásztorok Isten királyságát mozdítják elő, és azon dolgoznak, hogy Isten királysága előbbre jusson, akkor a közösségeik is képesek lesznek arra, hogy Isten királyságát mozdítsák elő a személyes életszférájukba. Tehát gyülekezetvezetők, házi csoportvezetők, imacsoportvezetők, akármilyen vezetők, vagytok, vagyunk, családfők, családvezetők, akkor is úgy, hogy ne a saját bizniszeinket, érdekeinket, befolyásainkat növeljük és terjesszük, hanem Istennek a királyságát. Rá kell állni az agynak. Rá kell állni a gondolkozásmódnak. Ha kell ehhez, szellemi harcot kell végezni, és nem föltétlenül, hogy űzöm, kötözöm, hanem bizonyos paneleket le kell rombolni. Azt úgy tudom, hogy új paneleket állítok föl. Új gondolkozásmódot sajátítok el. És lehet, hogy ezt úgy tudom csak megtenni, hogy újból és újból kimondok ígéreteket. Kimondok Isten szájából kijött, kijelentett igazságokat a királysággal kapcsolatban, hogy az beüljön, bevésődjön az agyamba, az elmémbe. A másik dolog, ez egy neuralgikus pontodon, gyülekezet növekedés. Hány pásztort láttatok már azon, hogy frusztrálja, amikor elkezdődik egy konferencia, és akkor vagyunk mondjuk a fele, vagy harmada. Láttatok már ilyen pásztor? Bólogattok, igen. Igen, frusztrálja az ember. De ugyanakkor ott van az is, hogy tehát, hogy mire törekszik az ember a szívébe, a gondolkozásmódjába. Ez nem olyan egyszerű, ez könnyen oda, ahol vagy onnan ezt. Mert erőfeszítéseket kell tenni a növekedésért. Ha nem teszel erőfeszítéseket, és nem keresed a stratégiákat, Isten szelleme szerinti stratégiákat a növekedésre, akkor nem fogsz növekedni. Ez igaz minden szinten. De ugyanakkor mi van a fókuszba? Egy növekedő gyülekezet, vagy egy nagy gyülekezet, vagy egyszerűen a növekedő és nagy befolyás. A fontossági sorrend. Természetesen tudom azt is, hogy egy 10 000 fős közösséggel nagyobb befolyást tudunk gyakorolni társadalom számára is. Az egy más kérdés, nem megyünk. A lényeg az, hogy mi van a fókuszban. Fontossági sorrend. Amen. Még egy dolog a keresztény. Amikor bejöttök ide, elhívtok ide testvért, ott ülsz a sorokba, én is hallgatom a tanítást, gépelek, hogy meglegyen, utána elő tudjam venni, utána tudjunk ezzel foglalkozni, és át tudjuk beszélni, belerakom a hírlevélbe, stb. Egy fogyasztói mentalitást ki kell szorítani saját magunkból. Tehát, ugye 1 Korintus 14.26-ot ismeritek. Pál apostol azt mondja, hogy amikor összejövünk, akkor mindegyikőtöknek legyen, keressen, erőfeszítést tegyen, hogy majd csak összejöjjön valamilyen tanítás, kijelentés, bizonyság, látás, ajándék, használat, stb. Nem, azt mondja, hogy mindegyikőtöknek van. Így van? Nem azt mondja, hogy legyen, hanem a kijelentő módban eleve tudja, hogy mindegyik őtöknek van. Tehát van olyanod, van olyasmid, amivel tudsz építeni, van olyanod, amivel tudsz szolgálni. Lehet, hogy az két hal, és nem szereti a melletted levő a halat. Utálja a halszagot. Nem baj, akkor csinálj valami halpástétomot, rakjál bele citromot, ami elveszi a szagát, de akkor is tudsz vele szolgálni. Én ezt most csak mondom a halra, nem tudom. Ezt csak azért mondom, hogy a szolgálói mentalitásra rá kell kattanni ott belül. És tudom, hogy ez nem olyan egyszerű, mert amikor keresed a takarítós szolgálatra a csoportba az embereket, és esetleg már sikerült összeszedni, és eljön a várva várt nap, és akkor délután megkapod az SMS-t, hogy jaj, bocs, nem tudok menni. És akkor hát mit csinálsz? Eljössz és kitakarítottál. Ez most történt tegnap előtt, vagy az előtt. És ez van ezer területen, és nagyon sok dolog, de szolgálói mentalitás. Kati évekig, most már talán nem hallottam, évekig imádkozott azért, hogy visszaállítsák a legalább 3 hónapos katonaságot. Hát, hogy a férfiak, szoktál még ezért?
1: Nem annyira, mert...
0: Szóval adjatok hálát neki, most már nem, vagy az Úrnak, most már nem imádkozik ezért. De az a helyzet, hogy a katonaságban sok minden területet ezen megtanítottak. Beleverték a büszkeséget, a kevésséget, kiverték az emberből, szó szerint. És megtanítottak, legalábbis tanították, hogy megcsináljon az ember dolgokat. És nem elég volt, nem volt elég megcsinálni, hanem örömmel, lelkesen kellett megcsinálni, az eget meszelni, lelkesen, örömmel kellett a faleveleket visszavarni a fára. Igen. Még egy dolog, a bővölködés. Hadd mondjam azért ezt is el, mert... egy szegénységi mentalitású nép közeg, amiben élünk. Nem? És akkor szeretjük az olyan üzeneteket, meg van vágya az ember természetének, hogy tehát így meggazdagodunk a Krisztusban, ránk árasztja minden gazdagságát bőségesen, és ezek igazak. Csak a szívnek a mentalitása, tehát, hogy Isten mire adja azt, hogy Istennek a királysága előbbre tudjon jutni. Az ő hatalmát jobban ki tudja terjeszteni, több embert el tudjon érni a szeretetével és jóságával. Tehát, hogy nem magam számára, hogy hizlaljam magam, és etessem magam. Hát, körülbelül ennyit szerettem volna. Még egy dolgot, és akkor ezzel befejezem. Jó. Tehát csak a generációk, dolgozni kell azon, tehát ti is agyaljatok, radarozzatok, azoknak az embereknek az eléréséért küzdeni kell, akik a következő generáció vezetői lesznek. Vezetőképzés csináltunk hosszabb ideig, emlékeztek. De az a helyzet, hogy ki kell képezni a következő generáció személyeit, vezetőit. Segíteni kell őket. Ne legyetek irigyek, idősebbek vagy középkorúak a fiatalabbak fele, még akkor se, hogyha látjátok, hogy így csinálják, vagy úgy csinálják, és nem úgy csinálnák, ahogy te csinálnád. Elmondom egyébként, hogy egyikőtök se úgy csinálja, ahogy én csinálom. És én se úgy csinálom, ahogy X vagy Y csinálja. De ez nem azt jelenti, hogy nem jó, hanem bátorítsátok és támogassátok, segítsetek fölnőni fiatalokat, hogy tudjanak önállóan jó döntéseket hozni. Ez szükséges. Amen? Nekem még a nyugdíjig van időm, úgyhogy, és ha eljön a nyugdíjkor, akkor se búcsúzunk, úgyhogy nem lesz ballagásom. Ilyen szempontból nem tervezem, de az a helyzet, hogy attól függetlenül ezen dolgozni kell, és segítenetek kell, bármely területen munkálkodsz, szolgálsz, ami Beri tavaly is beszélt róla. Tavaly előtt is szóltunk erről, beszéltünk sokat. Bármely területen szolgálsz, emelj föl, keres következő generáció beli embereket és taníts be. Amen. Köszönöm szépen az órát.
2: Ez volt a Hitünk Alapjai.
3: Hitünk Alapjai.
2: Apostoli Fundamentumok.
3: A Rádió Sanszmű során.

0: Hitünk alapjai.
1: Hitünk alapjai.
0: Apostoli fundamentumok.
1: A Rádió Sanszt műsorán. A
2: következő percekben az Áldás házának beindítása című tanítássorozat negyedik része következik, melyben Eileen Vincent tanít.
3: Nem magam, hogy nincs mikrofon a kezemben.
4: It sort of, it becomes part of me.
3: Ugye részemmé válik ez a mikrofon.
4: What am I doing here with nothing?
3: Mit csináljak a kezemmel?
4: Hallelujah. I want to pray some more here. Come on,
3: még
4: I think we need
3: imádkozni.
4: To just let something loose in this place.
3: Come szabaduljon fel valami itt, imádkozzunk.
4: Come on, can you stand up for a moment? Come on, let us praise God.
3: Dicsérjük Isten.
4: Come on, you know, praise and worship is in our hearts. Not in the music.
3: We can make our own
4: music unto the Lord.
3: Father, we
4: worship you, Lord. We worship you, Lord God. We extol you in this place, Father. We give you worship.
3: Imádunk téged, Uram. Atyám,
4: Father, at this moment,
3: atyám, ebben a percben,
4: we open up our hearts to you.
3: Kinyitjuk előtted a szívünket.
4: And we ask you, Lord God.
3: És kérünk, Urunk Istenünk,
4: come by your Holy Spirit.
3: Hogy jöjjön a Szent Szellemeddel.
4: Come with your anointing.
3: Jöjjön a keneteddel.
4: Come with your power.
3: Jöjjön a erőddel.
4: Come with your anointing upon each heart, Lord God.
3: Jöjjön minden szívre a te keneteddel, atyám.
4: Open our inner being to hear your voice.
3: Nyisd meg a lényünket, hogy meghalljuk a hangodat.
4: Father, we not long to hear you.
3: Atyám, vágyunk hallani téged.
4: Speak into our beings, Lord.
3: Szólj a lényünkhöz, Uram.
4: Father, I ask you this day.
3: Atyám, ma azt kérem.
4: That there are the specific people in this room.
3: Hogy vannak ebben a teremben bizonyos emberek.
4: Whom you are molding.
3: Akiket éppen formálsz.
4: To be those who would be true mothers in the faith.
3: Hogy olyanok legyenek, akik igazi anyák a hitben.
4: Lord God, that you would do such a work in hearts here.
3: Uram, Istenünk, tegyél olyan munkát itt az emberek szívében.
4: That Father, you will have those who will nurture and grow and mature mighty ones for you in these days.
3: Hogy legyenek olyan emberek, akik hatalmas embereket táplálnak és nevelnek fel a számodra ezekben a napokban.
4: In Jesus' name.
3: Jézus nevében.
4: Hallelujah.
3: Hallelujah.
4: Hallelujah.
3: Hallelujah.
4: Bless your name, Lord.
3: Áldjuk a nevedet, Uram.
4: Bless your name. Hallelujah.
3: Áldjuk a nevedet.
4: Bless your name.
3: Áldjuk a nevedet.
4: This thing is gonna fall off me.
3: Le fog rólam esni ez az izé.
4: That's got it.
3: Már csúszik. Most már jó.
4: I'm going to turn to page 45 in your notes.
3: A jegyzetben a 45. oldalra lapozunk.
4: And I'm going to specifically speak about the practicalities of being a spiritual mother.
3: És konkrétan arról fogok beszélni, hogy a szellemi anyasságnak a gyakorlati megnyilvánulása hogyan működik.
4: And so Alan's dealt beautifully with many of the principles from scripture.
3: Alan gyönyörűen kifejtett az igéből néhány alapelvet erről.
4: And I'm going to deal with some of the practicalities.
3: És én most a gyakorlati oldalról fogok beszélni.
4: But you know, we have to adapt everything we do.
3: Minden cselekedetünket
4: to the times and the days in which we live.
3: Az a jelen korhoz kell alkalmaznunk, amelyben élünk.
4: We live at a time when we know that the Lord Jesus Christ is coming again.
3: Olyan korban élünk, amikor tudjuk, hogy vissza fog jönni az Úr Jézus.
4: We were the last days.
3: Mi az utolsó napokban élünk.
4: We're in the end times.
3: Az idők végén
4: Come
3: vagyunk.
4: On, is this true?
3: Nem így van.
4: Jesus is coming again.
3: Amen. Jézus újra visszajön.
4: That we're living in times when such has never ever been before.
3: Amilyen idők korábban még nem voltak.
4: The newspaper is like a Matthew 24.
3: Az újságból úgy olvasunk, mint hogyha a Máté 24 lenne.
4: Everywhere there's rumors of wars and trouble and persecutions and famines.
3: Hallunk háborúkról, háborúk híreiről, üldöztetésekről és éhínségekről.
4: I don't believe it'll ever go away. It's not going away.
3: És hogyha valaki azt hiszi, hogy ezek az idők majd elmúlnak, hát nem fognak.
4: We live at the last time.
3: Az utolsó időkben élünk.
4: But at the last time there is going to be a last time harvest.
3: De az utolsó időkben lesz az utolsó idők aratása.
4: And so God is raising a church at such a time as this, which is going to be a harvesting church.
3: Tehát Isten ebben a korban egy arató egyházat nevel fel.
4: So we have to truly lift up our eyes and see.
3: Tehát valóban fel kell emelnünk a szemünket és látnunk kell.
4: Look, know the days in which we live.
3: Meg kell ismernünk azokat az időket, amelyekben élünk.
4: Come on, we're not just growing people to look after just a little nice house group.
3: Nem csak úgy gondoskodunk az emberekről, hogy legyen egy jó kis házi csoportunk.
4: No, we got to grow mighty ones who can reap a harvest in these days.
3: Hanem hatalmasokat kell felnevelnünk, akik a hatalmas aratást betakarítják ezekben a napokban.
4: There is a big call upon our lives.
3: Van az életünkön egy nagy elhívás.
4: But you know, God is never taken by surprise with the time.
3: De tudjátok, Isten soha nem lepődik meg azon, hogy milyen időket élünk.
4: There are people who are prepared for these days.
3: Vannak olyan emberek, akik készen állnak ezekre a napokra.
4: And I want you to have eyes to see those people.
3: Szeretném, hogy lenne szemetek ezeknek az embereknek a meglátására.
4: Look, we have got one life.
3: Csak egy életünk van.
4: And we need to pour that one life into those who are marked people who will accomplish something in these days.
3: És ezt az egy életet olyan emberekbe kell befektetnünk, akiket Isten megjelölt, akik el fognak végezni dolgokat ezekben a napokban.
4: So first of all, I'm calling you.
3: Tehát mindenek előtt arra hívlak titeket.
4: Know the times in which we live.
3: Hogy ismerjétek azt a kort, amiben élünk.
4: Understand the call upon your own life.
3: Értsétek meg a saját életeteken levő elhívást.
4: And be a person who's living in the now time of God.
3: És legyetek olyan emberek, akik Isten jelenében élnek.
4: What we did yesterday is not sufficient for today.
3: Amit tegnap megtettünk, az nem elég a mára.
4: The attitudes of yesterday are not sufficient for today.
3: A tegnapi hozzáállás nem elegendő a mai napra.
4: We have got to grow mighty warriors in this time.
3: Hatalmas harcosokat kell felnevelnünk ebben az időben.
4: And so every one of us, if we think we are mature.
3: Tehát mindannyian, akik hogy azt gondoljuk, hogy érettek vagyunk.
4: There is a responsibility upon us.
3: Felelősek vagyunk.
4: Next generation.
3: Hogy felneveljük a következő nemzedéket.
4: And I want you to have the joy of seeing those whom you've poured your life into.
3: És azt akarom, hogy részletek legyen abban az örömben, hogy lássátok azokat, akikbe belefektettétek az életeteket, hogy ők fölnövekednek.
4: Growing up and doing mighty things for the living God.
3: Fölnőnek és hatalmas dolgokat tesznek az élő Istenért. Hogy lássátok ezt
4: meg.
3: Come
4: on, we're going to learn how to do this.
3: Meg fogjuk tanulni, hogy kell ezt csinálni.
4: Hallelujah. So can you turn then to page 45?
3: Tehát 45. oldalajegyzetben.
4: The qualities of this kind of spiritual woman who is going to raise up other people who are going to be overcomers and warriors in these days.
3: És az olyan nőnek a tulajdonságairól fogunk beszélni, aki fölnevel ezekben az utolsó napokban hatalmas harcosokat.
4: Someone said you can minister to the masses, but you can only give your life to a few.
3: Valaki azt mondta, hogy szolgálhatsz tömegeknek, de az életedet csak néhány embernek adhatjátok oda.
4: Now, if you're going to give your life to somebody,
3: ha oda akarod adni az életedet valakinek,
4: I want to say choose that somebody carefully.
3: Azt mondom, hogy gondosan választjátok ki azt a valakit.
4: You've only got one life.
3: Hiszen csak egy életetek
4: van. And it takes time to give your life to somebody.
3: És időbe telik az, hogy valakibe belefektessétek az életeteket.
4: Therefore we choose carefully those people we invest in.
3: És azért gondosan választjuk ki azokat az embereket, akikbe befektetünk.
4: Now, talking about that choosing.
3: Hogyha erről a kiválasztásról beszélünk.
4: You know, we don't have too much choice sometimes because God aligns us with somebody.
3: Tudjátok, néha nincs sok választási lehetőségünk, mert Isten egyszerűen oda rendel minket valaki mellé.
4: We choose what he has chosen for us.
3: Mi azt választjuk, amit ő választott ki nekünk.
4: You understand this?
3: Értitek ezt?
4: He introduces you to somebody.
3: Isten bemutat nektek valakit.
4: And you feel the joining of heart and spirit.
3: És érzitek, hogy a szívetek és a szellemetek összekapcsolódik.
4: And you know what the Spirit of the Lord is saying here.
3: És tudjátok, mit mond az Úr szelleme ebben a helyzetben.
4: You don't hurry over these big decisions.
3: Nem kell elsietni ezeket a nagy döntéseket.
4: Because these are important decisions.
3: Mert ezek fontos döntések.
4: It is your life that is involved also.
3: A ti életetekről is szó van ebben.
4: You have to be careful what you're doing with your life. It belongs to the Lord.
3: És vigyáznotok kell, mit tesztek az életetekkel, mert az Úré.
4: And so you take time.
3: Tehát időt szántok arra, hogy meghalljátok az Úr hangját.
4: And you make a decision.
3: És utána döntést hoztok.
4: To agree with the Lord in this thing as he gives you somebody.
3: Hogy egyetértsetek az Úrral abban, amikor ad nektek valakit.
4: And then you hear the Lord in how you give your life into that person.
3: Meghalljátok az Urat abban a tekintetben is, hogy hogyan adjátok oda az életeteket ennek az embernek.
4: This is fundamental.
3: Ez alapvetően fontos.
4: And this is the way it works.
3: És így működik a dolog.
4: Over the years in my own personal life,
3: az évek során a saját személyes életemben,
4: God has put many people into my life.
3: Isten sok embert helyezett el az életembe.
4: Over many years,
3: sok év alatt.
4: And each one of those relationships has had a different dynamic to it.
3: És mindegyik ilyen kapcsolat egy kicsit másként működött.
4: But I want to tell you this just for your own personal encouragement.
3: De el akarom mondani a személyes bátorításotok érdekében.
4: I always resisted doing it.
3: Hogy soha nem akartam ezt tenni.
4: Because I tell you why.
3: Elmondom miért.
4: I always felt I hadn't
3: mindig
4: got what it took.
3: Hogy én bennem nincs meg az, ami ehhez kell.
4: I always felt inadequate to do.
3: Mindig úgy éreztem, hogy nem vagyok alkalmas erre a feladatra. Hiszen mi van, amit adhatnék valaki másnak.
4: And so I would always be reluctant.
3: Tehát mindig vonakodtam ettől.
4: And I always felt
3: mindig úgy éreztem,
4: particularly a pastoral sort of person.
3: Hogy én nem vagyok kifejezetten pásztori jellegű ember.
4: I'm going to say to you, come on, get over it, get on with it.
3: Aztán azt kell mondanom nektek is, hogy menj, kerüljétek ki ezt a nehézséget, és menjetek tovább.
4: Oh, you poor thing.
3: Nem fogom azt mondani, ó, ti szegények, ha ugyanezt érzitek.
4: You know, my sister is sitting here, she will tell you exactly.
3: Itt ül a testvérem is, és meg fogja nektek pontosan mondani, hogy ilyen vagyok.
4: She knows, she's the pastoral one.
3: Ő tudja, milyen ez, mert ő pásztori jellegű ember.
4: But you see, so I was always considering, I'm not capable of taking on these sorts of people and doing this sort of task.
3: Ilyenfajta feladatot elvégezni ezeknek az embereknek az életében.
4: And one time in England, this was many years ago.
3: Egyszer Angliában, sok évvel ezelőtt.
4: I had a list of names of people who said to me, "Oh, Eileen, please, would you mentor with me? Would you let me travel with you? Would you train me?"
3: Egész so listám volt olyan emberekről, akik megkértek arra, hogy velem utazhassanak, hogy kiképezzem őket, hogy mentoroljam őket. Megkértek erre.
4: And I always sort of just said, well, yeah, perhaps one day.
3: És mindig néha valami ilyeneket mondtam nekik, hogy talán majd egy napon igen.
4: And I always pushed it aside.
3: Mindig félretoltam őket.
4: And then one time the Lord said to me,
3: és egyszer az Úr azt mondta nekem,
4: you are to do this.
3: Tedd meg.
4: And I remember the evening very clearly.
3: Nagyon világosan emlékszem arra az estére.
4: I had 12 names on my list of paper.
3: Amikor 12 név volt azon a listámon.
4: And I invited these 12 ladies to my house.
3: És meghívtam egy este ezt a 12 hölgyet a lakásomra.
4: And in my most unpastoral fashion.
3: És egy nagyon nem pásztori módon.
4: Non-pastoral fashion. I said, I'm not going to be here just sort of helping you do this, that and the other. If you want to be mentored, you're going to have to just be with me.
3: Hogy én nem fogom nektek mindenféle feladatokat adni, hogy tegyétek ezt, meg tegyétek azt, hogyha azt akarjátok, hogy mentoroljalak titeket, akkor velem kell lennetek.
4: We will work together.
3: Együtt fogunk dolgozni.
4: And that's what we did.
3: És ezt is tettük.
4: And we started a movement in Britain at that time.
3: Elkezdtünk akkor Nagy-Britanniában egy mozgalmat.
4: And we started something to raise up an army of praying women for Britain.
3: És az volt a feladat, hogy az imádkozó nők hadseregét támasszuk Nagy-Britanniában.
4: And that would, they were very difficult days in those days.
3: És akkoriban ezek nagyon nehéz napok voltak ebből a szempontból.
4: God has raised up an army of praying women.
3: Isten fölállította az imádkozó nőknek hadseregét, tényleg.
4: But during that time,
3: de ez alatt az idő alatt,
4: over a period of 10 years,
3: 10 év alatt,
4: I took these women and they did all sorts of things until they were preaching and teaching and got liberated in ministry.
3: Fogtam ezeket a nőket, és mindenféleket csináltuk együtt, amíg fel nem szabadultak, és nem tanítottak, és prédikáltak a szolgálatban.
4: And my sister's one of them there.
3: A testvérem is az egyikük.
4: Hallelujah. So you see, I the Lord put me on an apprenticeship.
3: Tehát az Úr ilyen kiképzésbe vitt engem.
4: I want to say this to you. It doesn't matter what your background, spiritual background is.
3: Teljesen mindegy, milyen a szellemi hátteretek.
4: Whatever your specific calling is.
3: Akármi a konkrét elhívásotok.
4: You are still called to mentor other people.
3: Isten mindenképpen elhívott titeket arra, hogy mentoroljatok másokat.
4: There's not a specific way in which it is done.
3: Nincs erre különleges vagy konkrét módszer, hogy ezt hogy kell tenni.
4: You can only give what you have.
3: Csak azt adhatjátok tovább, amitek van.
4: You can only be who you are.
3: Csak önmagatok lehettek.
4: And what you are is what you give.
3: És azt adhatjátok oda, amik vagytok.
4: And so if God brings people to you,
3: tehát hogyha Isten odahoz hozzátok embereket,
4: they need what you've got.
3: Nekik szükségük van arra, amitek van.
4: And so come to a place of quietness in your spirit.
3: Tehát a szellemetekben csendesedjetek le.
4: They are not being deprived of anything.
3: Ezeket az embereket nem fosztjátok meg semmitől.
4: God will give them what they need from other people.
3: Isten másokon keresztül adja meg ezeknek az embereknek majd, amire szükségük van. Hogyha Isten neked ad embereket, azoknak az embereknek biztos rád van szükségük. Arra van szükségük, amit te tudsz nekik adni.
4: And so be encouraged.
3: Tehát bátorodjatok fel.
4: And you know, if God's given you people, you've got something to give to them.
3: Isten adott nektek embereket, akkor biztos van valamitek, amit adhatok
4: you
3: nekik.
4: You can give your life to the few. Hallelujah.
3: Az életeteket oda adhatjátok annak a kevésnek.
4: I want to say to you, I've written here, it's a costly relationship.
3: Tehát elmondom nektek, hogy ez egy sokba kerülő kapcsolat, ezt már leírtam.
4: Just as I've said, I began doing this many years ago.
3: Ezt sok évvel ezelőtt kezdtem el művelni.
4: I believe also that as a spiritual mother, I have grown in that capacity.
3: Hiszem azt is, hogy a szellemi anyai feladatomban sokat növekedtem ez alatt.
4: So we all are growing in our own capacities.
3: Tehát mindannyian növekszünk abban, amit tennünk kell.
4: Now my understanding was limited at one point.
3: Régebben kevesebbet értettem ebből.
4: And I think I have a greater understanding today.
3: És azt gondolom, ma már többet értek belőle.
4: But I will still say that it is a costly relationship.
3: De továbbra is elmondom, hogy ez egy sokba kerülő kapcsolat.
4: Because we are called to give our lives.
3: Mert arra hív minket Isten, hogy adjuk át az életünket.
4: You know, some people want to give their information.
3: Vannak emberek, akik információt akarnak továbbadni.
4: Come on, I'll give you knowledge.
3: Vagy tudást.
4: But that's hugely different to giving your life.
3: De ez egészen más, mint az életünket adjuk oda.
4: No, you know, knowledge.
3: Tudjátok, a tudás.
4: And just information.
3: És ott csupán az információ.
4: On the way, yes.
3: És az, hogy segítsünk az embereket előre az útjukon, az egy jó
4: But
3: dolog.
4: Something radically different happens when you give your life to somebody.
3: De valami egészen más történik, amikor az életeteket adjátok át valakinek.
4: Are you hearing me?
3: Halljátok?
4: This costs.
3: Ez kerül valamiben.
4: It's like having children.
3: Ez olyan, mint a gyerekei vannak az embernek.
4: You know, even when they're grown up, you've still got children.
3: Hiszen még amikor a gyerekeink felnőnek, akkor is vannak gyerekeink.
4: Some of you wish you didn't have.
3: Néhányan azt kívánjátok, hogy bárcsak ne lennének.
4: Sometimes they can be a problem.
3: Néha jelenthetnek problémát.
4: But you know, children are always our children.
3: De tudjátok, a gyerekeink mindig a gyerekeink.
4: Now, I want to come to this point here, point one.
3: Most itt az egyes pontról szeretnék beszélni.
4: And I want to encourage you, precious ones. You're going to labor to produce these children.
3: És szeretnélek bátorítani titeket, szeretteim, hogy akarjatok gyerekeket létrehozni így.
4: And now Paul was such an incredible father in the faith.
3: Pál fantasztikus atya volt a hitben.
4: And he is our greatest example.
3: És ő a legnagyobb példánk.
4: And Galatians 4:19.
3: A Galata 4:19 azt mondja.
4: Hear the love and the heart of this man.
3: Halljátok meg, milyen szeretete volt ennek az embernek, milyen volt a szíve.
4: He talks to them as my little children, for whom I labor in birth again until Christ is formed in you.
3: Kicsi gyermekeim, kiket ismét fájdalommal szülök, míg len kiábrázolódik bennetek Krisztus.
4: Now that gives us a clue as to what we are actually doing in this mentoring process.
3: Így fogalmat alkothatunk arról, hogy igazából mit teszünk ebben a mentorolási folyamatban.
4: In the economy of God, He has put us into people's lives.
3: Isten úgy cselekszik, hogy elhelyez minket emberek életében.
4: Now we know that God by His Holy Spirit could just do everything just by Himself.
3: Tudjuk, Isten a Szent Szelleme által mindent meg tud tenni önmaga.
4: But He has chosen to use each of us.
3: De úgy döntött, hogy mindegyikünket kiválaszt.
4: Because He's forging His body together.
3: Mert ő állítja össze a maga testét.
4: He makes us dependent upon each other.
3: Úgy hozza ezt össze, hogy egymástól függjünk.
4: And so here we are laboring to see Christ formed in people.
3: Tehát itt vagyunk és azon vajudunk, hogy az emberekben kiábrázolódjon Krisztus.
4: And look at this Ephesian scripture.
3: És nézzétek meg ezt az igét az Efézusi levélből.
4: See how Paul prays for these Ephesian Christians.
3: Lássátok, hogyan imádkozik Pál ezekért az efézusi keresztényekért.
4: He has them in his heart in such a way.
3: Az szívét annyira megosztotta velük.
4: He's crying out to God that the eyes of your understanding be enlightened.
3: Hogy azért kiált Istenhez, hogy világosodjanak meg az értelmük szemei.
4: That you may know what is the hope of your calling.
3: Hogy tudhassák, hogy mi az ő, hogy az ő elhívásának a reménysége.
4: What are the riches of the glory of His inheritance in the saints.
3: Mi az ő öröksége, dicsőségének a gazdagsága a szentek között.
4: And what is the exceeding greatness of His power towards us who believe.
3: És mi az ő hatalmának felséges nagysága irántunk, akik hiszünk?
4: According to His mighty power, hallelujah.
3: Az ő hatalmas ereje szerint.
4: Now we as spiritual mothers and fathers, I suppose also I could include here spiritual mothers.
3: Mi mint szellemi anyák is, azt hiszem belevonhatom az atyákat is.
4: We are to birth and train ministries for this next generation.
3: Hogy szolgálatokat szüljünk és képezzünk ki a következő nemzedék számára.
4: Now we do not clearly know what demands will be upon this next generation.
3: Nem tudjuk pontosan, hogy milyen követelményekkel fog szembenézni a következő nemzedék.
4: But I am totally convinced.
3: De teljesen meg vagyok győződve arról.
4: If you and I would move in the Holy Spirit.
3: Hogyha te és én a Szent Szellem által cselekszünk.
4: Clearly hearing what the Spirit of the Lord is saying.
3: És világosan halljuk, hogy mit mond az Úr Szelleme.
4: And doing what the Holy Spirit is saying.
3: És megtesszük azt, amit a Szent Szellem mond.
4: We will be on target preparing a generation for this every challenge that stays before them.
3: Akkor rendesen a célra állunk és kiképezzük a következő nemzedékre nemzedéket mindarra, ami előttük áll.
4: There is something happening in the earth which is beyond our understanding.
3: Olyan dolog történik ma a Földön, ami meghaladja a mi megértésünk képességét.
4: I can almost guarantee this next generation is going to face all kinds of persecutions.
3: Szavazhatom nektek, hogy a következő nemzedék mindenféle üldöztetéssel fog találkozni.
4: Now what are we going to do to raise a generation who could stand what we have not had to stand?
3: Hogy olyan nemzedéket neveljünk föl, aki kibírja azt, amit nekünk nem kellett kibírni.
4: Unflinching faith in the face of such onslaught. Perhaps we never had to take our stand.
3: Megmutatkozott hitük van olyan támadásokkal szembenézve, amilyenekkel nekünk soha nem kellett szembenéznünk.
4: Now I believe God is able to move us so that we are able to impart that next generation the courage and the faith and the power so that they will be overcomers in that day.
3: A következő nemzedéknek azt a bátorságot, hitet és erőt, hogy szembe tudjanak nézni a rájuk következő napokkal.
4: It's very strong in my heart.
3: Nagyon erősen hiszem a szívemben ezt.
4: To see that next generation coming forth with authority and power against the powers of darkness.
3: Hogy látni akarom, hogy a következő nemzedék a sötétség erőivel szemben hittel és tekintéllyel tele erővel tele fog szembenézni.
4: I tell you, if that's in your heart.
3: És mondom nektek, hogyha a ti szívetek is ezért ég.
4: That's going to call you up higher.
3: Akkor ez feljebb hív titeket.
4: So that you're able to impart into that generation.
3: És képesek lesztek adni valamit a következő nemzedéknek, amit kell azt.
4: Now we require if anything that God has put within our hearts is going to be established and have a generational transference, we require to have successors.
3: Tehát ahhoz, hogy mindazt, amit Isten a mi szívünkben elhelyezett, az megszilárduljon, és mindazt tovább tudjuk adni a következő nemzedéknek, ahhoz az kell, hogy legyenek utódaink szellemileg. Kell, hogy legyenek olyan utódaink, követőink, akik hordozzák azt, amit mi hordoztunk. Szükségünk van olyan emberekre, akikre ráragadt az, ami a mi szívünkben van. Akik megragadták, hogy mi van Isten szellemében a mai időre
4: vonatkozóan.
3: Hogy az, ami bennünk megszületett, folytatódhasson.
4: Now, just looking apart from the overall general picture.
3: Hogyha kicsit elvonatkoztatjuk magunkat az általános nagy képtől,
4: the Lord intends,
3: az Úr szándéka az,
4: to work in generational lines,
3: hogy nemzedéki vérvonalakban dolgozzon, tehát több nemzedéken át családfákban. Nem ezt látjátok az igében?
4: Abraham, Isaac and Jacob,
3: Abraham, Zsák és Jákob sorozata,
4: and Paul with Timothy,
3: és Pál Timóteus felé.
4: Always worked in a generational line, a spiritual generational line.
3: Isten mindig több szellemi nemzedék vonalán keresztül működött.
4: It was not necessarily a natural line.
3: Nem szükségszerűen a fizikai utódokon keresztül.
4: Most usually it was not a natural line.
3: Legtöbbször ez nem a fizikai utódokon keresztül adódott tovább, hanem általában olyan szellemi utódláson keresztül, amit Isten rendelt el.
4: Now I wonder, sitting here today,
3: ez egy csoda, hogy itt ültök ma.
4: If God has established something which He intends to flow from you to the next generation.
3: Hogyha Isten megszilárdít bennetek valamit, amiről azt akarja, hogy a következő nemzedéknek továbbadjátok.
4: Just question yourself.
3: Csak kérdezzétek meg magatokat.
4: Is there something?
3: Van valami bennem?
4: Is there some gift? Is there some
3: van valami ajándék? Van valami elhívás vagy valami látás bennem?
4: Which cannot be completed in my lifetime.
3: Amit nem tudok megvalósítani az életem ideje alatt.
4: Which God intends.
3: Amiről Istennek az a szándéka, hogy tovább folytatódjon utánam.
4: Now if that is true of your life,
3: ha van ilyen az életedben, ha ez vonatkozik rád,
4: that you have a spiritual son,
3: akkor alapvetően fontos, hogy legyen egy szellemi fiad,
4: who is going to take that,
3: akinek meg kell ragadni azt, ami benned van,
4: and carry that,
3: és hordoznia kell,
4: and spread it,
3: és terjesztenie kell,
4: and see glory brought to the name of Jesus.
3: És át kell élnie, hogy Jézus nevére dicsőség jön.
4: And this is what I'm talking about.
3: És én erről beszélek.
4: I believe that God intends.
3: Hiszem, hogy Isten szándéka az,
4: to take our visions and create even in generations way after we've gone to glory, the fullness of those visions.
3: És megteremtse ezeknek a látásoknak a teljességét, akár sokkal utánunk következő nemzedékekben is. Sokkal utánunk teljesítse be ezeket a látásokat.
4: Success without a successor is no success.
3: Az utód nélküli siker nem siker.
4: We might appear to be successful in this life.
3: Lehet, hogy úgy tűnik, hogy sikeres vagy ebben az életben.
4: But if we haven't got which God intends.
3: Amiről Istennek az a szándéka, hogy tovább folytatódjon utánam.
4: Now if that is true of your life,
3: ha van ilyen az életedben, ha ez vonatkozik rád,
4: that you have a spiritual son,
3: akkor alapvetően fontos, hogy legyen egy szellemi fiad,
4: who is going to take that,
3: akinek meg kell ragadni azt, ami benned van,
4: and carry that,
3: és hordoznia kell,
4: and spread it,
3: és terjesztenie kell,
4: and see glory brought to the name of Jesus.
3: És át kell élnie, hogy Jézus nevére dicsőség jön.
4: And this is what I'm talking about.
3: És én erről beszélek.
4: I believe that God intends.
3: Hiszem, hogy Isten szándéka az,
4: to take our visions and create even in generations way after we've gone to glory, the fullness of those visions.
3: És megteremtse ezeknek a látásoknak a teljességét, akár sokkal utánunk következő nemzedékekben is. sokkal utánunk teljesítse be ezeket a látásokat.
4: Success without a successor is no success.
3: Az utód nélküli siker nem siker.
4: We might appear to be successful in this life.
3: Lehet, hogy úgy tűnik, hogy sikeres vagy ebben az életben.

0: kell élnie, hogy Jézus nevére dicsőség jön.
1: And this is what I'm talking about.
0: És én erről beszélek.
1: I believe that God intends.
0: Hiszem, hogy Isten szándéka az,
1: to take our visions and create even in generations way after we've gone to glory the fullness of those visions.
0: És megteremtse ezeknek a látásoknak a teljességét, akár sokkal utánunk következő nemzedékekben is. Sokkal utánunk teljesítse be ezeket a látásokat.
1: Success without a successor is no success.
0: Az utód nélküli siker nem siker.
1: We might appear to be successful in this life.
0: Lehet, hogy úgy tűnik, hogy sikeres vagy ebben az életben.
1: But if we haven't got a successor, what success is this?
0: De hogyha nem volt követőnk, akkor milyen siker az ilyen?
1: Now I don't want everybody here feeling sort of guilty.
0: Nem akarom, hogy bárkinek itt bűntudata legyen.
1: Because I don't believe that God intends every gift to have a continuation.
0: Mert én nem hiszem, hogy Isten azt akarja, hogy minden egyes ajándék folytatódjon.
1: I believe there are certain gifts that have continuation.
0: De hiszem, hogy vannak bizonyos ajándékok, amelyeknek utódlása van szükségük.
1: You need to find a successor.
0: És hogyha neked ilyen ajándékod van, akkor kell találnod egy követőt, egy utódot.
1: Okay, spiritual mothers.
0: Szellemi anyák.
1: They are mature people.
0: Érett emberek.
1: They're qualified by experience and gifting.
0: A tapasztalataik és ajándékaik teszik őket alkalmassá a feladatra.
1: You've got to be certain steps ahead of those you are leading.
0: Néhány lépéssel előbbre kell tartanod, mint azok, akiket vezetsz.
1: And so you have to have certain experience.
0: Tehát bizonyos tapasztalattal rendelkezned kell.
1: You must have taken on your lions and bears.
0: Már a saját oroszlányaidat és medvédet meg
1: you
0: kellett, hogy öljen.
1: Your victories.
0: Már győzelmek kellene, hogy legyenek a hátad mögött.
1: You have to know that you can overcome.
0: Tudnod kell, hogy tudsz győzni.
1: You must also have matured in certain areas of gifting.
0: A bizonyos ajándékok területén is éretnek kell lenned.
1: And so that you can encourage those who God gives to you.
0: Hogy bátoríthasd azokat, akiket Isten neked ad.
1: You need to be a dependable and trustworthy person.
0: Megbízhatónak kell lenned, akitől függni lehet, akire rá lehet hagyatkozni.
1: I believe that if God gives you spiritual daughters and sons.
0: Hiszem, hogyha Isten szellemi lányokat és fiakat ad neked.
1: You've got to be there for that person.
0: Akkor mellettük kell állnod.
1: You've got to be dependable. They've got to know they can depend upon you.
0: Kell lenned, tehát tudniuk kell, hogy bízhatnak benned.
1: You've got to be trustworthy.
0: Megbízhatónak kell lenned.
1: If you are, you will be the one who will hear in most secrets.
0: Neked kell meghallanod a titkaikat. Meg kell tartanod a titkaikat.
1: So you keep trust.
0: Tehát meg kell tartanod a beléd vetett bizalmat.
1: The person who you are mentoring can feel absolutely secure with you.
0: Akiket mentorolsz, azoknak teljesen biztonságban kell érezniük magukat
1: veled.
0: They
1: know that whatever shared,
0: hogy tudják, hogy
1: go no further.
0: Hogy bármit elmondanak neked, azt nem fogják visszahallani máshonnan.
1: This thing falls off me.
0: Leesik rólam ez az izé.
1: It just keeps pulling. Oh, sorry. The person who is a mentor.
0: Aki mentor.
1: I'm saying here in your notes they have to be a balanced person, a kingdom person.
0: Hogy kiegyensúlyozott embernek kell lenni, a királyság emberének.
1: I personally feel for myself.
0: Én személyszerűen úgy érzem magammal kapcsolatban.
1: You have to have a vision.
0: Kell, hogy legyen az illetőnek látása.
1: You've got to have something before you.
0: Lehet, hogy lásson egy célt maga előtt az
1: illető. The majority of us who have vision.
0: A zöme azoknak közülünk, akiknek látásuk van.
1: The vision is too big.
0: A látás túl nagy.
1: Come on, it's too big for me.
0: Túl nagy a számomra.
1: It's too impossible to accomplish.
0: És túl lehetetlen az, hogy megvalósítsuk ezt a
1: látást. It could almost seem as if it's unreal because it's too big.
0: Szinte valószerűtlenül nagynak látom ezeket a látásokat, amit előttem vannak. Az nem baj, ha az embernek látása van.
1: Because our God is bigger than we are.
0: Mert a mi Istenünk nagyobb, mint mi.
1: I always say to myself.
0: Mindig azt mondom magamnak.
1: If it's God-sized.
0: Hogyha Isten méretű a látás.
1: That's good.
0: Az jó.
1: Because I can't do it.
0: Mert én

0: nem tudom megvalósítani.
1: He has to do it.
0: Neki kell megvalósítani.
1: And so all vision is a God-sized vision.
0: Tehát minden látás ilyen Isten méretű, léptékű látás.
1: And let's be daring enough to step into God-sized vision.
0: És legyünk elég bátrak ahhoz, hogy belépjünk ilyen Isten léptékű látásokba.
1: And then God can give us people.
0: És akkor Isten adhat nekünk embereket.
1: Who will fulfill that vision?
0: Akik majd megvalósítják azt a látást.
1: Now how can that happen?
0: Hogyan valósulhat ez meg?
1: Because with a vision you've also got to have more than just something way down the road. You've got to have some steps to get to that vision.
0: Mert hogyha valakinek látása van, akkor nem elég, hogy valahol az út végén lássunk egy célt, hanem kell, hogy lássuk a lépéseket, amik elvezetnek ahhoz a célhoz.
1: And so you are spelling out today the purpose of our lives now.
0: Meg kell határoznunk, hogy mi az életünk célja jelenleg.
1: But it's always aiming for this one vision.
0: De minden mindig afelé a cél felé tör, a látás megvalósulásáért. El kell végeznünk valamit.
1: Now for us in San Antonio, Texas.
0: Nálunk San Antonióban, Texasban.
1: 8 years ago.
0: 8 évvel ezelőtt.
1: I started a ministry in the city there.
0: Elkezdtem ott a városban egy szolgálatot.
1: And it was called City Reaches for the Love of San Antonio.
0: Az a neve, hogy a várost elérő emberek San Antonio szeretete miatt.
1: And it was something which God supernaturally did for me.
0: Isten természet fölötti módon tette meg ezt velem.
1: I had an experience with God.
0: Átéltem Istennel valamit.
1: And I was arrested by His Holy Spirit.
0: Az a Szent Szelleme megragadott engem.
1: And I was almost forced against my will into doing this.
0: És szinte az akaratom ellenére kényszerítette ebbe bele.
1: I felt totally incompetent.
0: Úgy éreztem, hogy semmi közöm ehhez.
1: And God pushed me into doing this.
0: És Isten belögdösött, hogy ezt tegyem meg.
1: And His purpose.
0: És az ő célja.
1: And His vision.
0: Az ő látása.
1: Was for the transformation of a whole city.
0: Az volt, hogy az egész városunk megváltozzon.
1: A city of 1.3 or 4 million people these days.
0: 1.3-4 millió ember lakik ebben a városban jelenleg. Ekkora városról van szó, ez egy nagy város.
1: The seventh largest city in the United States.
0: Az Egyesült Államokban a hetedik legnagyobb város.
1: One of the fastest growing cities in the United States.
0: Az Egyesült Államokban az egyik leggyorsabban növekvő város.
1: A place of great sort of explosion of all kinds of things taking place today.
0: Mindenféle dolog történik, ma szinte kirobbanóan szaporodnak az események a városban.
1: A place of many cultures.
0: Sokféle kultúra van a városban.
1: A place where many roads come, like it's a place of crossroads.
0: Olyan, mint az útkereszteződések városa, sok út futod
1: be. A place where there's a lot of challenge.
0: Nagyon sok a kihívás ebben a városban.
1: And the Lord called me to raise prayer for this city for transformation.
0: Hogy fejlesztem ki az ima mozgalmat a városban, a város átalakulása érdekében.
1: This was a big vision.
0: Ez egy nagy látás volt.
1: And God called us to do this.
0: És Isten elhívott minket arra, hogy ezt tegyük
1: meg. And then God called us to start a 24-hour prayer place.
0: Elhívott arra, hogy indítsunk be egy ilyen napi 24 órás ima központot.
1: And today we have the San Antonio Apostolic Prayer Center.
0: Ma már megvan a San Antoniói Apostoli ima központ.
1: And God is calling us to raise 24-hour prayer in such a place.
0: És Isten arra hív minket, hogy napi 24 órás ima tevékenységet indítsunk be egy ilyen helyen.
1: But we are so few.
0: De olyan kevesen vagyunk.
1: We didn't have a church.
0: De nem volt gyülekezetünk se.
1: We had no group of people.
0: Nem volt csoport körülöttünk.
1: But we had a word from God.
0: De volt egy üzenetünk Istentől.
1: That He was going to bring the city.
0: Arról, hogy ő majd elhozza az egész várost.
1: Some of the most experienced people in the nation said the city will never come.
0: Az országból a néhány legtapasztaltabb ember azt mondta, hogy ez a város soha nem fog ehhez csatlakozni.
1: But we believed the city would come.
0: De mi hittük, hogy csak eljön a város oda.
1: And so we have vision.
0: Tehát volt látásunk.
1: We have a desire to see this vision fulfilled.
0: És vágyunk arra, hogy lássuk ennek a látásnak a megvalósulását.
1: But God has given us people now.
0: De Isten most már adott nekünk embereket mostanra.
1: We're nowhere near 24 hours prayer.
0: És tudjuk, hogy szükségünk van napi 24 órás imára.
1: We have prayer meetings going on daily.
0: Naponta vannak ima alkalmak.
1: But we got a long way to go.
0: De még sok munka áll előttünk.
1: But I'm not defeated in my spirit.
0: De a szellememben nem vagyok legyőzve.
1: If it doesn't even happen in my own lifetime, I trust it will.
0: Még akkor is, hogyha a saját életemben nem látom, hogy ez megvalósul, akkor is bizakodom.
1: It will happen.
0: Hogy meg fog történni.
1: Because God has given those to us.
0: Mert Isten nekünk adta ezeket az embereket.
1: Who have caught the very same vision.
0: Akikre ráragadt ugyanez a látás.
1: You see, this is part of it.
0: Tudjátok, ez a történet része.
1: It's not just giving information to people.
0: Nem csak az, hogy információt adunk át embereknek.
1: They have to catch the vision.
0: Az embereknek el kell kapniuk a látást.
1: Then it's not just my vision.
0: Nem csak az én látásom ez.
1: It's Natalie's vision.
0: Hanem Natalie látása is.
1: Because she's caught the vision.
0: Mert ráragadt.
1: It's not as if she's doing my vision.
0: Ez nem olyan, hogy ő az én látásomat valósítja
1: she's
0: meg.
1: She's doing her vision.
0: Hanem a saját látását valósítja meg.
1: Because it's become her vision.
0: Mert az ő látásává vált ez a látás.
1: Do you hear what I'm saying?
0: Értitek, amit mondok?
1: This is how you give yourself.
0: Így lehet átadnunk magunkat másoknak.
1: So you give vision.
0: Át lehet adni a látást.
1: And you give purpose.
0: Át lehet adni a célt.
1: You give steps for accomplishing the vision.
0: Megszabunk célok, lépéseket, amiket a látás megvalósításához kellene.
1: God gives you people.
0: És Isten ad nekünk embereket.
1: Who are those who will fulfill the vision?
0: Akik majd megvalósítják a látást.
1: Oh, just think of the vision of the heart of our God.
0: Ó, csak képzeljétek el, milyen látás van a mi Istenünk szívében.
1: Oh, it's not just raising up a house of prayer.
0: Nem csak az, hogy az imádság házát fölállítsa.
1: It is the influence and the power that goes from that place of prayer.
0: Hanem, hogy erről az ima helyről hatalmas erő és befolyás áradjon le, és az erődítmények ledőjenek.
1: It's the reaping of the harvest.
0: Hogy betakarítsa az aratnivalót.
1: It's the bringing of glory to the name of our Jesus.
0: Hogy a mi jó Jézusunk neve dicsőséget kapjon.
1: It's the extending of his kingdom.
0: És az ő királysága terjedjen, növekedjen.
1: It's binding his church together.
0: Hogy összekösse Isten az ő egyházát.
1: Oh, the vision is huge.
0: Ez az egész látás nagyon nagy.
1: But you know, God takes one by one, and he puts a little bit of the vision in each of our hearts.
0: De Isten megragad minket egyénileg, és a látás kis darabjait elhelyezi a szívünkben.
1: And as we are obedient to that which God puts in us.
0: És amikor engedelmeskedünk annak, amit Isten belénk elhelyez.
1: So glory is going to be brought to the name of Jesus in these last days.
0: Akkor hatalmas dicsőség jöhet Jézus nevére ezekben az utolsó napokban.
1: Hallelujah. You know, we have to do these things. We have to impart this vision.
0: Meg kell tennünk ezeket a dolgokat, át kell adnunk a látást.
1: How do you do that?
0: Hogy lehet ezt tenni?
1: You know, you're praying the vision.
0: Tudjátok, imádkozni kell a látást.
1: And even in the place of prayer, there is a catching of the vision.
0: És még az imádkozás helye is olyan hely, ahol megkapjuk a látást.
1: I don't believe that you will ever have a transference of vision without praying together.
0: Nem hiszem, hogy bármikor is ráragadhat egy másik ember a látásotokat, ha nem imádkoztok együtt.
1: I don't believe it's possible without that.
0: Szerintem enélkül ez nem megy.
1: Because it, when you are in the place of prayer.
0: Mert amikor imádkoztok.
1: Your spirit is open.
0: Akkor kinyílik a szellemetek.
1: And your spirit is heard and read.
0: És mások hallják és olvassák a ti szellemetekben levő dolgokat.
1: And it's in that place where spirits unite.
0: És ebben a helyzetben egyesülhet a szellemünk egymással.
1: So come on, you have to pray to impart the vision.
0: Tehát imádkoztatok el együtt ahhoz, hogy a látást átadjátok.
1: When Natalie first came to San Antonio.
0: Amikor Natalie eljött először San Antonioba.
1: We used to pray together 2-3 times every week, didn't we, early morning?
0: Hetente, korán reggel kétszer-háromszor együtt imádkoztunk.
1: And we did that for years.
0: Éveken át tettük ezt.
1: 2-3 years we did that continuously.
0: Körülbelül 2-3 évig folyamatosan tettük ezt.
1: And this was the beginning place where there was that transference.
0: És ez volt ennek az átadásnak a kezdő helye.
1: You can't bypass that step.
0: Ezt a lépést nem lehet kikerülni, nem lehet túllépni ezen.
1: You know, that's always been a pattern in my life.
0: Gondolom, hogy tudjátok, hogy ez az életemben nálam mindig így működött.
1: I can remember other people I've prayed for over long period, prayed with over long periods of time.
0: Emlékszem más emberekre is, akikkel hosszú időn keresztül rendszeresen együtt imádkoztam.
1: because there was that connecting in the spirit and the transferring of vision.
0: Mert összekapcsolódott a szellemünk, és átszállt rájuk a látás belőlem.
1: Now, another thing we have to do if we go to be good
0: dolog,
1: spiritual mothers.
0: Tennünk kell, ha jó szellemi anyák akarunk lenni.
1: Okay, we practical things. We speak positive encouragement.
0: Gyakorlatilag pozitívan bátorítsuk az embereket szavainkkal.
1: We're encouraging that person.
0: Bátorítsuk azt a másikat.
1: And we're bringing them along by step.
0: És lépésről lépésre vonjuk őket magunk mellé. Istennek van egy elhívás az életükre.
1: And it is our responsibility to help them to come to that next level in their call.
0: És a mi kötelességünk az, hogy segítsünk nekik eljutni az elhívásukban a következő szintre.
1: And I believe sometimes as a spiritual mother for me being I can see prophetically many a time.
0: Hiszem, hogy sokszor én, mint szellemi anya, profétailag látom a dolgokat mások életében.
1: I can see what God is doing.
0: Látom, hogy Isten mit cselekszik.
1: And so I can see what God is aiming at.
0: Tehát látom, mi Istennek a célja.
1: I can see where the person is supposed to be going.
0: Látom, hova kell eljutni annak a másiknak.
1: There may be a point of time where I know, but I don't say.
0: Aztán lehet olyan időpont, amikor látom ezeket, de nem mondom el neki.
1: Come on, you have to be wise.
0: Bölcsnek kell lennünk.
1: There's been things I've known, I've never said.
0: Vannak olyan dolgok, amiket tudtam, de soha nem mondtam el.
1: Because it wasn't the time to speak it.
0: Mert nem volt itt az ideje, hogy elmondjam.
1: And so come on, we have to learn how to be sensitive to the spirit.
0: Hogy szellemben mondjunk el dolgokat, a szellemnek
1: this
0: mondjunk el dolgokat.
1: This activity is a spirit activity.
0: Ez egy szellemi tevékenység.
1: It's not something natural we're doing.
0: Nem valami természetes dolgot csinálunk.
1: And so we hear in the spirit.
0: Tehát szellemben hallunk.
1: We see in the spirit.
0: Szellemben látunk.
1: Where are you taking this person, Holy Spirit?
0: Szent Szellem, hova viszed, merre viszed ezt az embert?
1: What is your calling upon their life?
0: Mire hívtad el az életét?
1: You know, because we are human beings.
0: Nem azért, mert emberek vagyunk.
1: And we've got our own plans and ideas.
0: Megvannak a saját elképzeléseink és terveink.
1: We could decide, I'm gonna have this person.
0: Mi is eldönthetjük, hogy XY-t veszem magam mellé.
1: And I will train them up to fulfill my task.
0: Hogy az én feladatomat elvégezze.
1: You know, like many a pastor in a big church.
0: Tudjátok, sok nagy gyülekezetnek a pásztora.
1: He wants somebody to inherit the church.
0: Aki akar valakit találni, aki majd örökli tőli a gyülekezetet. Kiképzi az illetőt.
1: And he'll do it just like me.
0: Hogy ugyanúgy csinálja majd a dolgokat a halála után, ahogy ő
1: csinálta.
0: És akkor nagyon csalódott lesz ez a pásztor.
1: Nobody in the whole wide world would do anything just like you.
0: Mert az egész széles világon senki nem lesz, aki ugyanúgy csinálja majd a dolgokat, ahogy ő.
1: Every one of us is unique.
0: Mert mindegyikünk egyedülálló lény.
1: And that's why God loves us.
0: Ezért szeret minket Isten.
1: And so he gives you another unique individual.
0: Tehát ő ad nekünk egy másik egyedi lényt.
1: And that unique individual will do it their unique way.
0: És az az egyedi lény a maga egyedi módján fogja tenni a dolgokat.
1: But there is something of the catching of the vision.
0: De van valami abban, hogy átragadhat másra a látás.
1: Which will continue the vision.
0: Ami tovább viszi ezt a látást.
1: But it will be done in a unique fashion.
0: De egyedi módon viszi tovább.
1: So come on, we have to be big-hearted and open-hearted.
0: Tehát kell, hogy nagy és nyitott legyen a szívünk.
1: And we're taking that person to their next level.
0: És az illetőt az ő saját következő szintjére segítjük el.
1: What God has ordained for them.
0: Amit Isten az ő számára tervezett el.
1: Not what we ordained for them.
0: Nem azt, amit mi rendeltünk el az illető számára.
1: Because you know there's a danger in this relationship.
0: Mert tudjátok, ebben a kapcsolatban van egy veszély.
1: And you can observe it in some places.
0: És néhány helyen ezt meg is figyelhetjük.
1: Where people come into relationships.
0: Amikor emberek kapcsolatba kerülnek egymással.
1: And then there is a control.
0: És kontrollálja az egyik a másikat.
1: Yes, you know what I'm talking about.
0: Tudjátok, miről beszélek, ugye?
1: They control the person to do what they want.
0: Arra kontrollálja az illetőt, hogy azt tegye, amit ő akar.
1: But you know when maturity comes in that to spiritual daughter or spiritual son.
0: De amikor egy szellemi lányunk vagy szellemi fiunk megérik,
1: you have to allow them to make their decisions.
0: Engedünk kell őt, hogy hozza meg a saját döntéseit.
1: trusting the Holy Spirit, that we are going to see that the vision continued.
0: Hogy látni fogjuk, hogy a látás tovább él.
1: With the anointing of God being established.
0: Azáltal, hogy Isten kerete megszilárdul.
1: And a relevant thing is going to be produced for the next generation.
0: És a következő nemzedék számára neki való dolog létre fog jönni.
1: You know, we reach a certain age.
0: Tudjátok, amikor elérünk egy bizonyos életkort.
1: And we can look down time.
0: És visszanézünk a mögöttünk levő időre.
1: And we can see into that next generation.
0: Vagy előre nézünk az időben, és látjuk a következő nemzedéket.
1: There are people who are better equipped to run into that place.
0: De ők azok az emberek, akik jobban kivannak arra képezve, hogy a maguk útját megfussák.
1: Than some of us who have lived to a specific time.
0: Mint néhányan közülünk, akik már megéltünk egy bizonyos időt.
1: I'm not putting a limitation upon myself.
0: Nem akarom korlátozni magamat.
1: I'm just accepting facts.
0: Csak elfogadom a tényeket.
1: There are younger people who are
0: vannak fiatalabb emberek,
1: running into that next time.
0: Akik képesek nálam arra, hogy befussák a következő időszakot.
1: But we can keep young in our spirit and be Calebs in the spirit.
0: De mi szellemben fiatalok maradhatunk, ahogy Caleb is fiatal maradt.
1: But even Caleb had his daughters to run.
0: De még Calebnek is megvoltak a lányai, akik utána tovább futottak.
1: Praise you, Lord.
0: Dicsérünk, Uram.
1: Come on, we can be those even as Alan was speaking this morning, full of faith.
0: Lehetünk olyanok, ahogy Ellen mondta ma délelőtt, tele hittel.
1: And in this we will be truly an example. We're people of faith and we're going to impart faith.
0: És ebben valóban példák lehetünk, és lehetünk a hit emberei, és továbbadhatjuk a hitet a következő nemzedéknek.
1: I want to just spend a few moments on talking about being an example.
0: Csak pár percet azzal szeretnék tölteni, hogyan lehetünk példaképek.
1: You know, Paul would say, he said in the scriptures there in Corinthians, he said, follow me as I follow Christ.
0: Tudjátok, Pál azt mondta a korintusi levélben, hogy legyetek az én követőim, ahogyan én Krisztust követem.
1: You know, you could translate in some translations, do put it like this, imitate me as I imitate Christ.
0: Néhány fordítás azt mondja, hogy utánozzatok engem, ahogy én utánozom Krisztust.
1: Now, if you just think about that, that's quite a big statement.
0: Hogyha erre ezt átgondoljátok, ez egy elég nagy vonalú kijelentés.
1: Imitate me, as I imitate Christ.
0: Utánozzatok engem, ahogy én is utánozom Krisztust.
1: What is that going to do to you?
0: Mi lesz velünk ettől?
1: I tell you, you'll be examining yourself.
0: Meg kell vizsgálnunk magunkat, hogyha ilyet akarunk mondani valakinek.
1: So if you are actually saying to that next generation.
0: Tehát, hogyha azt mondod a következő nemzedékbelieknek.
1: Just what you see in me, you do.
0: Hogy tegyétek azt, amit bennem láttok.
1: You better be careful, hadn't you?
0: Akkor eléggé vigyáznotok kell arra, hogy bennetek mit látnak.
1: Are your attitudes pure?
0: Hogy tiszták legyenek a hozzáállásaitok.
1: Are your responses correct?
0: Helyesen reagáltok
1: Come on,
0: a dolgokra?
1: It's not, you're probably not robbing the bank.
0: Valószínűleg nem vagytok bankrablók, persze.
1: You're not doing these sorts of sins.
0: Ilyesmit, nem, ilyen bűnöket nem követtek
1: el. But there are other subtle sins.
0: De vannak más alattomos bűnök.
1: Which could still have a hold upon your life.
0: Amelyek ott lehetnek az életetekben.
1: Do you fall apart when a catastrophe happens?
0: Szétestek, amikor valami katasztrófa történik?
1: Do you have faith in the times of trouble?
0: Vagy baljós időkben van hitetek?
1: Can you say, imitate me as I imitate Christ?
0: Tudjátok azt mondani, amikor itt a baj, hogy utánozzatok engem, ahogy én utánozom Krisztust?
1: It says that if you follow Christ, you will be spoken against.
0: Mondhatjátok azt is, hogyha olyanok lesztek, mint Krisztus, akkor ellenetek is fognak beszélni.
1: You will be persecuted.
0: Üldözni fognak titeket.
1: People will speak all kinds of evil against you.
0: Mindenféle gonosz dolgot fognak az emberek mondani rólatok.
1: How do you behave in these times?
0: És ilyen időszakokban te hogy viselkedsz?
1: Can you say, imitate me as I imitate
0: Christ? Tudod mondani, hogy utánozzatok engem, ahogy én utánozom Krisztust?
1: Come on, it's not just the good times.
0: Nem csak a jó időkben érvényes, hanem a rossz időkben is.
1: Your life is on display.
0: Akkor teljesen nyitott könyv az életetek.
1: Now, how do you live?
0: Hogyan élsz? Napról napra?
1: In the intimate details of everyday life.
0: A mindennapi élet bensőséges részleteiben.
1: You know, it's so different when we visit somebody than when we live with somebody.
0: Egészen más, hogy vagyunk, amikor meglátogatunk valamit, mint amikor együtt élünk valakivel.
1: There's all the difference in the world.
0: Olyan a kettő közötti különbség, mint Makó Jeruzsálem.
1: You can be actually two kinds of people.
0: Olyan, mint a két különböző ember lennél.
1: And the visiting sort.
0: Amikor látogató vagy valahol.
1: And this is the living with sort.
0: És akkor van az együtt élős változat. Ez két különböző dolog.
1: But you know, I'm talking about a relationship where you actually so close.
0: Kapcsolatról beszélek, ahol nagyon közel állunk
1: egymáshoz.
0: It's like
1: living together.
0: Ez olyan, mintha együtt élnél valakivel.
1: And so you can't hide in times of trouble.
0: Tehát nem rejtőzhetsz el rossz időkben sem.
1: You don't hide from each other when it comes to times of conflict.
0: Amikor konfliktusos időszak van, nem rejtőzhettek el egymástól.
1: You know, there have been all kinds of situations, but Natalie has seen us. She knows all our kinds of situations.
0: Natalie mindenféle helyzetben látott már minket, tehát tudja, hogy milyenek vagyunk a különböző helyzetekben.
1: And she knows how we respond and how we behave.
0: Tudja, hogyan viselkedünk, hogyan reagálunk ilyenkor.
1: And we need to be able to live so righteously.
0: És képesnek kell lennünk olyan igaz módon élni.
1: And with integrity.
0: Olyan becsületesen élni.
1: So we could truly say, follow me.
0: Hogy valóban elmondhassuk, hogy kövess engem úgy, ahogy én követem Krisztust.
1: I want to say this because I believe this is one of the major stumbling blocks.
0: Azért mondom ezt el, mert hiszem, hogy ez az egyik legnagyobb botránkő.
1: How do you handle money?
0: Hogyan kezeled a pénzt?
1: You see, if you are, you know, this is an area where you don't allow many people in.
0: Olyan terület az életünkben, amiben nem engedünk be sok embert.
1: How I handle my money, I do not going to let anybody know.
0: Hogy senkit nem engedek, hogy tudja, hogy hogy kezelem a pénzemet.
1: In any case, the right hand shouldn't know what the left hand's doing.
0: Egyébként is a jobb kéznek nem kell tudnia, mit csinál a bal.
1: Yeah, so I can keep this as a secret.
0: Tehát ezt titokban tarthatom.
1: I got scripture to prove it.
0: Van igém arra, hogy ezt be tudjam bizonyítani, hogy miért csinálom így.
1: But you know, your life should be so integrous.
0: Az életeteknek annyira becsületesnek kell lennie.
1: And you, even the ways in which you handle money should be open to those who are following you.
0: Még a pénzkezelésednek is nyitott könyvnek kell lenni azok előtt, akik követnek téged.
1: Now why should I say that?
0: Miért kell ezt elmondanom?
1: Because you are training them in those same ways.
0: Mert ugyanezekben a dolgokban kiképzitek azokat az embereket.
1: You are saying follow me as I follow
0: mondod,
1: Christ in the way I handle money.
0: Kövess engem, úgy, ahogy én követem Krisztust, abban, ahogyan a pénzt kezelem.
1: Now, if you're going to keep that a huge secret, how are they going to be trained?
0: Nagy titokban tartod, hogyan tudod kiképezni ebben azt a másik embert?
1: Does that make sense to you?
0: Érthető ez a számotokra?
1: This is the most difficult area.
0: Ez a legnehezebb terület.
1: It's an area where most people want to keep secrets.
0: Ez egy olyan terület, amin a legtöbb ember titkokat akar megtartani magának.
1: I wonder what you would do if you were given a huge gift.
0: Vajon mit csinálnál, ha kapnál egy nagy-nagy ajándékot?
1: And more than you ever needed.
0: Sokkal többet, mint amire bármikor szükséged lehet. Mit tennél ezzel az adománnyal?
1: Would you keep it quiet to yourself?
0: Nem árulnád el senkinek, hogy ezt kaptad?
1: Just put it in your bank.
0: Beraknád a bankba ezt a pénzt?
1: And just keep it for yourself and say nothing.
0: És megtartanád magadnak, és nem szólnál róla egy szót se?
1: Or would you allow somebody else to know?
0: Megengedőd, hogy valaki más is megtudja, hogy kaptál egy olyan ajándékot, ami több, mint amire bármikor szükséged lesz.
1: And would you allow them to see how you handle that money?
0: És megengednéd, hogy valaki más lássa azt, hogy hogyan kezeled ezt a pénzt?
1: And do you know that people actually judge you?
0: És tudod, hogy az emberek valóban itt életet alakotnak rólatok?
1: Would you allow your life to be judged?
0: Engednéd, hogy az életedet megítéljék az emberek?
1: Because it is being judged.
0: Mert megítélik úgyis.
1: Come on, spiritual mothers and fathers here, you're being judged.
0: A szellemi anyákat és apákat megítélik, ítéletet alkotnak róluk.
1: And decisions are being made.
0: És döntéseket hoznak velük kapcsolatban az emberek.
1: Can I truly imitate them?
0: Valóban utánozhatom ezt az embert?
1: Come on, we have to ask ourselves a question.
0: Fel kell tennünk magunknak egy kérdést.
1: Over intimate areas.
0: A bensőséges, az intim részletekről, területekről.
1: Am I really worth following?
0: Méltó vagyok arra, hogy kövessenek? Érdemes engem
1: követni? Is my life truly an example?
0: Valóban példa az életem?
1: Would it really please the Lord?
0: Valóban kedves az Úr előtt?
1: If my kind of life was being reproduced in somebody else.
0: Hogyha valaki másnak olyan élete lesz, mint amilyen az enyém.
1: Is my kind of life of any value?
0: Értékes az én életem?
1: Ahogy élek. Are the qualities and the standards that I embrace, are they of any value to somebody else?
0: Az általam tartott irányelvek és mércék mások számára is érvényesek vagy értékesek?
1: I want to tell you, precious ones, this calls you up higher.
0: Elmondom nektek, drágáim, hogyha így gondolkodtok, ez egy magasabb szintre hív fel titeket.
1: Follow me as I follow Christ.
0: Kövessetek engem, ahogyan én követem Krisztust.
1: Imitate me.
0: Utánozzatok engem.
1: In my behavior, my actions.
0: Az én cselekedeteim,
1: my
0: a hozzáállásomat, a reagálásaimat,
1: my prayer life,
0: az ima életemet,
1: my faith,
0: a hitemet,
1: my discipline,
0: a fegyelmemet,
1: my faithfulness,
0: a hűségemet.
1: Follow me as I follow Christ.
0: Kövessetek engem, ahogy én követem Krisztust.
1: I believe this is what God is calling us to.
0: Hiszem, hogy Isten erre hív minket.
1: It's not a small thing.
0: Ez nem egy kis dolog.
1: We really and truly we are modeling before somebody.
0: Valóban példát mutatunk valakinek.
1: The heart of the Lord.
0: Az Úr szíve.
1: And we're showing the dealings of God in our own lives.
0: A saját életünkben mutatjuk meg, hogy az Úr hogy cselekszik.
1: I'm talking to you about a relationship which doesn't have formality about it.
0: Egy olyan kapcsolatról beszélek nektek, amelyben nincsen formalitás.
1: Come on, this isn't a religious formal relationship.
0: Ez nem egy vallásos hivatalos kapcsolat.
1: This is a mother with a child.
0: Hanem ez egy olyan kapcsolat, amikor egy anyának van egy gyereke.
1: You're loving and you're caring.
0: Akivel törődünk, akit szeretünk.
1: And it's a place where you open your own heart.
0: Ilyenkor kinyitjuk a saját szívünket.
1: I want to tell you, I'm. What you see is who I am.
0: Mondom nektek, hogy amit most láttok, én ilyen vagyok.
1: And that is how we have to live.
0: És így kell élnünk.
1: I don't have another person.
0: Nincs másik személyiségem.
1: This is just me.
0: Én ilyen vagyok. Ez
1: and
0: vagyok
1: I'm
0: én.
1: Not very good at hiding me.
0: Nem nagyon tudom jól eldugni magamat.
1: I'm not good at it.
0: Nem vagyok túl jó ebben, hogy elrejtsem magamat.
1: You know, there's all kinds of occasions when I've arrived at the office and I've had to tell Natalie, oh dear, this has happened or that has happened. And I tell her the problems of my own heart.
0: Nagyon sokszor előfordul az irodában, hogy Natalie-nek meg kell mondanom, hogy nézd, ez történt, az történt, és meg kell, hogy osszam vele a szívembe levő problémákat.
1: I remember one time I was driving to the office.
0: Emlékszem, egyszer autóval mentem az irodába.
1: And somebody just cut in on me.
0: És valaki bevágott elém.
1: And something rose up in me.
0: És valami felgerjedt bennem.
1: I just wanted to go and cut in on him quickly.
0: És hirtelen szerettem volna én meg ő elé visszavágni.
1: And I just immediately felt so wrong and repentant.
0: És azonnal olyan rosszul éreztem magam, hogy rögtön megtértem.
1: And the Lord was dealing with my heart with such an attitude.
0: Az Úr foglalkozott a szívemmel, hogy ne legyenek ilyen hozzáállásaim.
1: And I got to the office.
0: És odaértem az irodába.
1: And I confessed all my sins to Natalie.
0: És Natalie-nak megvallottam az összes bűnömet.
1: You see, I'm open.
0: Tehát nyitott vagyok.
1: She knows who I am.
0: Tudja, hogy én ki vagyok.
1: I'm not pretending to be some super person.
0: Nem csinálok úgy, mintha valami szuper keresztény lennék előtte.
1: And I don't have to be.
0: És nem is kell, hogy
1: ilyen
0: legyek.
1: And you don't have to be.
0: És neked se kell annak lenned.
1: You have to be who you are.
0: Legyél az, aki vagy.
1: God's chosen you who you are.
0: Isten annak választott ki, aki vagy.
1: And he believes in that which he's put inside of you.
0: És hisz abban, amit elhelyezett benned.
1: And he knows that that is worth giving to somebody else.
0: És tudja, hogy ezt érdemes valaki másnak továbbadni.
1: Come on, let's give it.
0: Adjuk akkor tovább.
1: Let's give it without strings attached.
0: Adjuk úgy tovább, hogy nem nincsenek kötelek ezen a dolgon.
1: do it my way.
0: Tehát nem azt akarjuk, hogy a mi hangnemünkben, a mi módunkon tegyék az emberek a dolgokat.
1: No, we are giving of the very life of God.
0: Hanem Isten életéből adjunk át másoknak valamit.
1: We're ministering the heart of God.
0: Isten szívével szolgálunk másoknak.
1: And through this, we're going to see mighty men and women growing up.
0: És azáltal látjuk majd, hogy Isten hatalmas emberei növekszenek fel.
1: You know, God's choosing people right now.
0: Isten jelenleg kiválaszt embereket.
1: And he's sitting your part, he's saying, yes, I'll use you.
0: Kiválaszt embereket, és azt mondja, hogy én téged foglak használni.
1: You've got a credible ministry.
0: Hiteles szolgálatod van.
1: You've got an authority upon your life.
0: Van az életeden egy tekintély.
1: And God says, yes, I've been doing this in your life so that I can use you in this way.
0: Azért tettem ezt az életedben, hogy ilyen módon tudjalak használni.
1: It's not just for you.
0: Ez nem csak neked van,
1: it's so that you can give it to the next generation.
0: Hanem azért kaptad, hogy továbbat azt a következő nemzedéknek.
1: Come on, you've got lots of experience.
0: Sok tapasztalatod van.
1: You can share that experience.
0: És ezt megoszthatod másokkal.
1: Come on, let's do that.
0: Tegyük ezt.
1: Will you do that?
0: Megteszitek.
1: Hallelujah. Come on, let's stand to our feet.
0: Akkor álljunk fel.
1: We bless your name, Lord God.
0: Áldjuk a te nevedet, Urunk Istenünk.
1: Hallelujah, Lord.
0: Hallelujah, Uram.
1: Let's just pray to him and just thank him, Father.
0: Imádkozzunk hozzá, és adjunk hálát az Úrnak. Köszönjük, Atyám.
1: Father, I want to thank you.
0: Atyám, meg akarom köszönni neked.
1: There is such a great opportunity for us in this time.
0: Hogy ebben az időszakban olyan nagy lehetőség van előttünk.
1: That our God, that we can pour our lives into that next generation.
0: Hogy az életünket beleárasztatjuk a következő nemzedékbe.
1: And that Father, from generation to generation, we will serve the Lord.
0: És nemzedékről nemzedékre szolgálni fogjuk az Urat.
1: And we will bring much glory to your name, Lord.
0: És Uram, a te nevednek sok dicsőséget hozunk.
1: And we will see you having your purposes fulfilled in the earth.
0: És látni fogjuk, hogy a földön megvalósulnak a te céljaid.
1: Father, we want to thank you for vision.
0: Atyám, hálát akarunk neked adni a látásért.
1: We bless you today for visions which are so huge and so big.
0: Ma áldunk téged azokért a látásokért, amik olyan hatalmasak.
1: Beyond their abilities, Lord.
0: Hogy mi meghaladják a képességeinket, Uram.
1: But Lord God, you're raising up a new generation.
0: De Uram, te támasztasz egy új nemzedéket.
1: Who are going to run with those visions?
0: Akik szaladnak, futnak ezzel a látással.
1: And I'll accomplish glorious things for you.
0: És dicsőséges dolgokat fognak végrehajtani, érted?
1: And Lord God, we worship you, Lord.
0: És Uram, mi imádunk téged.
1: We worship you, Lord.
0: Imádunk téged, Uram.
1: We worship you, Lord.
0: Imádunk téged.
1: It's going to bring much glory to you, Lord.
0: Hogy ez, Uram, neked sok dicsőséget fog hozni. Sok dicsőséget hoz neked.
1: We give you praise in Jesus' name.
0: Dicsérünk téged Jézus nevében.
1: Hallelujah. Come on, just praise his name. Dicsérjetek
0: az ő nevét. Hát, adunk neked, Uram. Köszönjük, Uram. Köszönjük, Uram.
1: We thank you, Lord.
0: Köszönjük, Uram.
1: We bless your name, Lord.
0: Áldjuk a te nevedet, Uram. Áldjuk a nevedet.
1: Hallelujah.
2: Elhangzott az Áldás házának beindítása című tanítássorozat negyedik része, melyben Eileen Vincentet hallhattuk.
3: Ez volt a Hitünk Alapjai.
4: Hitünk Alapjai.
3: Apostoli fundamentumok.
4: A Rádió Sansz műsorán.

0: Apostoli fundamentumok.
1: A Rádió Sansz műsorán.
2: Várom, hogy Eileennek a tanítása jöjjön. Mert pár perccel ezelőtt visszakapta a saját Bibliáját.
3: Now she has all her clothes.
2: Most már minden ruhája megvan.
3: So, and she has the anointing of the Spirit.
2: És rajta van a Szent Szellem kenete.
3: And she's ready to go.
2: És kész arra, hogy nyomuljon előre.
3: It was two nights ago in the prayer meeting that some people laid hold of God for all our missing baggage.
2: Azt gondolom, hogy két nappal ezelőtt az imaórán az emberek megragadták Istent az összes hiányzó pogyátok visszaszerzése érdekében.
3: And God promised that.
2: És Isten megígérte.
3: It would be returned, and that David
2: ott az imád,
3: would recover everything.
2: És tehát azon az imádkozáson, hogy Isten, hogy mindent vissza fog nekünk szerezni.
3: Just happened about 10 minutes ago.
2: Körülbelül 10 perccel ezelőtt történt ez meg.
3: So praise God.
2: Dicsőség az Úrnak.
3: I got an impossible task, to go through 40 pages of notes in.
2: Lehetetlen feladat áll előttem, 40 oldalnyi jegyzeten kell végigmennem.
3: So I've been praying what to.
2: Úgyhogy imádkoztam, hogy tehát nem azért imádkoztam, hogy mit vegyek be, hanem inkább azért imádkoztam, hogy mit hagyjak ki.
3: I felt God wants me to.
2: Úgy éreztem, hogy Isten azt akarja, hogy három dologra koncentráljak, és erről adjak nektek ízelítőt ezen az utolsó tanításon, amit elmondhatok.
3: And so I'm going to just give you the headings.
2: Úgyhogy elmondom nektek, hogy milyen címszavakról akarok beszélni, és remélhetőleg el fogunk oda jutni.
3: At David.
2: Röviden meg kell néznünk Dávidot.
3: Because he's he is, as we saw, the other one who's named as the great patriarch.
2: Mert ő azok között, annak igen, nagy pátriárkáknak nevez az, igen. És Isten az ő népének a történelmét X nemzedékre osztotta Dávid előtt, és X nemzedékre Dávid után. Tehát Dávid fordul meg a számlálás.
3: And in the Old Testament there are 57 chapters devoted to David and the way he raised up the physical manifestation of the kingdom.
2: 57 fejezetet szentel annak, hogy beszéljen Dávid királyságáról és arról, hogy ő hogyan állította fel Isten királyságának az első földi megnyilvánulását.
3: Had seen in spirit. He made it physically happen.
2: Amit Ábrahám és a többiek szellemben láttak, azt Dávid fizikai megvalósulásra bírta. Tehát lapozzunk a 2 Sámuel 7-hez egy kicsit.
3: And see how God views this.
2: És nézzük meg Isten, hogyan nézi ezt a dolgot. Azt mondja a 7. rész első versében, 2 Sámuel 7,
3: verse 1. And it came to pass, when the king was dwelling in his house, and the Lord had given him rest from all his enemies around.
2: Lőn pedig, hogy mikor a király az ő palotájában ült, és az Úr mindenfelül békességet adott neki minden ellenségeitől.
3: Now he was embarrassed to be living in such incredible success and prosperity.
2: Dávid kínosnak érezte, hogy ő ilyen sikeresen és ilyen nagy gazdagságban él.
3: Many other things, this little shepherd boy that had nothing ended up by becoming incredibly rich.
2: Ez a teljesen mellékes szegény pásztor fiú elképzelhetetlen gazdagságban találta magát
3: hirtelen.
2: De a gazdagságát Isten királyságának előmenetelére használta.
3: When it came to making a
2: gift
3: for the temple which Solomon finally built.
2: Hogy adakozni kell a templom céljaira, amit végül Salomon épített fel.
3: He set the standard by his own personal gift.
2: Dávid az ő személyes ajándékával határozta meg a színvonalat, ahogyan adakozni kell erre a célra. És minden kulcsfontosságú vezetője szintén elképesztően bőkezűen adakozott erre a célra.
3: And so did all the people.
2: Az egész nép is így tette.
3: Gift, if you calculate it in present day terms,
2: hogyha a mai kifejezésekkel próbáljuk kiszámolni Dávid akkori adományát,
3: 3000 talents of gold,
2: 300 ezer talentum arany volt, egy talentum.
3: Everybody's looking out the door, not looking at me.
2: Mindenki az ajtón néz ki, nem rám néznek, nem tudom, mi folyik ott kint. Tehát 3000 talentum
3: arany volt, és
2: és egy talentum körülbelül 30 kiló. És körülbelül 3 tonna aranyat adakozott el a célra Dávid.
3: In present day terms it would amount to about 1.5 billion US dollars.
2: Körülbelül 1.5 milliárd amerikai dollár lenne. Ez volt a személyes adomány. És úgy kezdte, mint pásztor fiú.
3: But because he walked rightly with God, God blessed him in every way.
2: De mivel az ő Isten előtt helyes szívvel járt és jól élt, ezért Isten minden szempontból megáldotta. Nyugalma volt az
3: ellenségeitől.
2: Létrehozta annak dicsőség és fizikai megnyilvánulását, amilyennek Isten az ő királyságát
3: szánta.
2: Megdöbbentően gazdag volt, de ezt a gazdagságot a királyság céljaira használta fel. De mégis zavarban érezte magát, hogy ő egy ilyen fantasztikus házban él, amit Isten építetett neki.
3: He's amazed that God should bother about the kind of house that he's living in.
2: És azt gondolta, hogy Isten biztos az is érdekli, hogy ő maga milyen házban él.
3: He says, who am I that you should care about the kind of house that I'm living in?
2: Azt mondja, ki vagyok én, hogy ilyen fajta házban éljek, amilyenben.
3: But God does care about all these things.
2: Isten valóban foglalkozik ezekkel a dolgokkal.
3: He's an amazing father.
2: Mert ő egy fantasztikusan jó atya.
3: My wife and I have some very real personal experiences.
2: A feleségemmel van néhány nagyon valóságos személyes átélésünk erről.
3: I want you to get into the
2: szeretném, hogyha
3: this amazing God that we serve.
2: Gyakorlatilag kezdenétek együtt élni ezzel a megdöbbentő Istennel, akivel együtt élünk. A pénz neki nem probléma.
3: All the gold and silver belongs to him.
2: Mert minden arany és minden ezüst az övé.
3: He can and he will release it the way that he can see it can be trustworthily used.
2: És fel tudja szabadítani, és fel is szabadítja ezt a pénzt arra olyan célra, amikor azt gondolja, hogy ezt megbízhatóan fogják felhasználni. Az a baj, hogy azt látjuk, hogy akkor is, amikor Istennek viszonylag megbízható szolgái és emberei nagy mennyiségű pénzeket kezdenek kezelni, akkor ez egy kísértési válik nekik. Könnyű azt mondani, hogy nem szereted a pénzt, amíg nincs túl sok pénzed.
3: But when you have large sums of money, it's hard to become
2: wholly
3: attached to those rich.
2: Akkor nagyon könnyű rossz módon kötődni ehhez a gazdagsághoz.
3: And I want to call on you in the name of Jesus.
2: És Jézus nevében most
3: felhívlek
2: titeket arra, hogy feltétlenül alakítsátok ki a szívetekben a maradéktalan pénzügyi becsületességet.
3: And the test will come when large sums of money pass through your hands and you refuse to be in any way attracted to it.
2: Nagy mennyiségű pénz folyik majd át a kezeteken, és ti nem lesztek hajlandóak ahhoz rossz módon kötődni, vagy vonzódni.
3: But God loves to bless.
2: Isten szeret megáldani minket.
3: He loves to materially bless people.
2: Szereti anyagilag is megáldani azokat az embereket, akiket nem ront meg ez az áldás.
3: Who can receive it and not become attached to it.
2: Akik el tudják ezt fogadni, úgy, hogy közben ne kötődjenek hozzá.
3: Who having received it,
2: akik miután megkapták,
3: can even easily again leave it behind, should it become necessary.
2: Újra könnyen elhagyják ezt a gazdagságot, hogyha szükségesé válik. Pál azt mondta az egyik levelében,
3: he said, I have learned how to suffer want.
2: Megtanultam szűkölködni, és megtanultam bővölködni is.
3: And I've learned in either condition to be content.
2: És megtanultam, hogy mindegyik körülmény között elégedett legyek.
3: As I'm looking back over almost 50 years of ministry.
2: Ahogy most visszanézek, most már majdnem 50 évnyi szolgálatra.
3: Men and women go through incredible financial tough times and
2: hogy emberek végig éltek nagyon kemény, nehéz időket pénzügyileg, és győztesen jöttek ki belőlük.
3: But when they suddenly came or gradually came into a different period where now money was flowing.
2: Aztán fokozatosan vagy hirtelen egy olyan időszak következett az életükben, amikor áradt a pénz a szolgálatukba, vagy az életükben.
3: It was the abundance which stumbled them.
2: És nem a szegénységben, a hiányban botránkoztak meg, vagy buktak el, hanem a gazdagságban.
3: But they could not handle abundance.
2: Tudták kezelni a szegénységet, de a bőséget nem.
3: And I believe in this part of Europe particularly, the
2: hogy különösen Európának ebben a részében, a volt szocialista országokban és a Balkán országokban,
3: God is longing to change the economy.
2: Isten meg akarja változtatni a gazdasági helyzetet a királyság céljaira.
3: But he wants to make sure that if he does that,
2: de biztos akar lenni abban, hogy amikor ezt megteszi, akkor ez nem megrontani fogja az embereket, hanem valóban a királyság a céljaira lesznek fordítva ezek a pénzek, anélkül, hogy a mi kezünkhöz tapadnának.
3: Now, David is a magnificent example of this.
2: Dávid óriási példája ennek.
3: The second thing we find about David is that he's not corrupted by power.
2: A második dolog, amit Dávidnál látunk, hogy a hatalom sem rontotta meg.
3: He was once a little nothing shepherd boy.
2: Egykor egy kis senki volt, egy pásztorfiú.
3: God exalted him before the people and
2: then before the world. És Isten felmagasztalta őt a nép előtt, és utána az egész világ előtt felmagasztalta.
3: But he remained the same humble man.
2: De Dávid ugyanaz az alázatos ember maradt.
3: Saul started out well, but Saul could not handle,
2: Saul jól indult, de nem tudta kezelni a hírnevet, és ez megrontotta őt.
3: So there's some tremendous things about this man.
2: Tehát vannak óriási dolgok ezzel a Dáviddal kapcsolatban. Kettő Sámuel 7-ben.
3: He thinks I'd love to build a fantastic.
2: Azt gondolja Dávid, hogy szeretnék Isten számára egy fantasztikus házat építeni, amiben lakhat, hiszen ő sokkal jobb házat érdemel meg, mint én.
3: His heart motive was right, but his wisdom was wrong.
2: Jó volt Dávid szívének a motivációja, de nem jól gondolkodott.
3: This great and well-known prophet Nathan comes to him.
2: Aztán hozzájött ez a nagy és jól ismert proféta Nátán.
3: And the king expresses his heart to Nathan.
2: És a király elmondja a Nátánnak, hogy mi van a szívében.
3: It seems such a good idea.
2: Annyira jó ötletnek látszik.
3: It seems such a worthy cause.
2: Annyira méltó célnak látszik. De Istenre, ha nem beszélik meg, azt mondja Nátán Dávidnak, hogy tegyél meg mindent, ami a szívedben van, mert Isten veled, de nem beszéli meg előzőleg Istennel. És amikor Nátán azon az éjszakán egyedül van az ima kamrájában Istennel, az Úr megdorgálta őt, azt mondta, ehhez nem volt jogod, hogy ezt mondjad.
3: I never looked for a building to live in.
2: Én soha nem törekedtem arra, hogy legyen egy házam, amiben lakhatok. És sátrakban utazgattam a néppel.
3: I was in Moses' little prayer tent.
2: Ott voltam Mózes kis ima sátrában.
3: I met face to face with Abraham, just without any physical building.
2: Szemtől szemben találkoztam Ábrahámmal mindenféle épület nélkül.
3: I did my best to be a blessing to the
2: Megtettem
3: people in the tabernacle of Moses.
2: Tőlem telepő legtöbbet azért, hogy áldás legyek a népnek Mózes szent sátrában.
3: Have I ever said a word to anybody, why have you not built me a house?
2: Mondtam én valaha valakinek bármit is arról, hogy miért nem építetek nekem házat?
3: Then we go to Isaiah 66, the whole world can't contain me, I don't need a house to live.
2: Aztán az Ézsaiás 66 azt mondja, hogy az egész világ nem tud engem befogadni. Milyen házat építhettek hát nekem, ahol lakjak?
3: As God starts to provide buildings and facilities for the purpose of the kingdom, let's keep a right perspective.
2: Épületeket és mindenféle lehetőségeket Isten királysága számára, tartsuk meg a megfelelő nézőpontot ezekben a kérdésekben.
3: Now, physical buildings and suitable facilities, God will bless them, providing they're properly used.
2: Isten megáldja a fizikai épületeket és egyéb segédeszközöket, ha a megfelelő módon használják őket. De nem él épületekben.
3: And there's no such thing as a holy building.
2: És olyan nincs, hogy szent épület.
3: Now, certain places become precious to him.
2: Bizonyos helyek értékessé válnak Isten szemében.
3: But only because of what goes on there.
2: De csak azért, ami ott történik.
3: Now, if you raise up, for example, a permanent building to make it a permanent place of prayer, a house of David.
2: Hogyha például építetek egy épületet, aminek az a célja, hogy egy állandó ima központ, ima ház legyen, egy Dávid sátora, akkor amiatt, ami történik abban a házban, az imádás és a dicséret miatt, amit ott az élő Istennek bemutatnak, mivel ő szeret megjelenni az ő népe dicséretei között, ezért ebben az épületben Isten jelenléte gazdagodott lesz. És az angyalok szeretnek ilyen helyekre eljönni és ott összegyűlni.
3: Tehát
2: Isten illata ott van ezen a helyen, talán akkor is, amikor éppen mondjuk nem történik imádkozás, a szünet van. Hogyha az ember bemegy oda, azonnal érzi Isten jelenlétét. De ez csak azért van, ami ott történik, és nem maga az épület miatt van. Isten ad épületeket, segédeszközöket, de nem szabad magának az épületnek ilyen imádó, az imádás központjává válni. 12. vers. Isten profétikusan a korszak végéről beszél. Dávid legnagyobb fiáról, az Úr Jézus Krisztusról szól ez az ige. 12. vers. Mikor pedig a te napjaid betelnek, és elaluszol a te
3: atyáiddal.
2: Feltámasztom utánad a te magodat, mely ágyékodból származik, és megerősítem az ő királyságát. Az fog házat építeni az én nevemnek, és megerősítem az ő királyságának trónját mindörökké. Én leszek neki atya, és ő lészem nékem fiam. Itt elsősorban nem Salamonról van szó, hanem az Úr Jézus Krisztusról. Nincs időm ebbe belemenni, de nézzük meg a 16. verset.
3: And your kingdom shall be established forever before you. Your throne shall be established forever.
2: És állandó lészen a te házad és a te országod mindörökké, tiéd lészen, és a te trónod erős lészen mindörökké.
3: According to all these words and according to all these visions, so Nathan spoke to David.
2: Mindezek szerint, az igék és látások szerint, amiket Nátán mondott Dávidnak.
3: Then David went in before the Lord and said, Who am I,
2: O God,
3: and who is my house?
2: Dávid bement az Úrhoz. És azt mondta neki, hogy micsoda vagyok én, Uram Isten, és micsoda az én házam népe, hogy engem ennyire elővittél.
3: Now what God is talking about is not a physical building at all.
2: Isten itt egyáltalán nem egy fizikai házról beszélt.
3: If you go through the Old Testament,
2: hogyha végigolvassátok az Ószövetséget, azt találjátok, hogy Isten népe a zsidók 12 törzsre oszlottak.
3: Plus the Levites, making 13 altogether.
2: Plusz a léviták, így összesen ez 13.
3: But within those 12 tribes,
2: de a 12 törzsben
3: you will discover that there are many houses.
2: Felfigyeltetek arra, hogy sok ház van benne.
3: And David had this particular privilege,
2: és a Dávid házának volt ez a külön kiváltsága,
3: once it was established under David,
2: hogy miután Dávid alatt megszilárdult ez a ház vagy család,
3: the house, which then became the seed from which our Lord Jesus Christ.
2: A háza, amelyből végül is az Úr Jézus Krisztus genetikailag származott.
3: And so as we go on through the New Testament,
2: tehát ahogy végig megyünk az Új Szövetségen,
3: people are being described in this way.
2: Vagy az Ószövetségen azt találjuk, hogy az embereket ilyen módon írják meg az Ószövetségben, hogy XY Júda törzséből, Dávid házából. Tehát a ház nemzedékről nemzedékre tovább folytatódott.
3: And David's house continued right through to the house in the natural sense in which the Lord
2: egész addig folytatódott, amíg természetes földi értelemben az Úr Jézus meg nem született ebből a családfából.
3: Now, I've altogether counted 68 houses.
2: Én 68 ilyen házat vagy családfát számoltam meg.
3: And it's a fascinating study to see how these, where and when these houses began.
2: És óriási illetanulmány végigkövetni, hogy hol és mikor, milyen módon születtek meg ezek a házak, és mi állt át ezeken a házakon a nagyon sok nemzedék során, amíg tartott az adott ház.
3: Several houses were started by women.
2: Több házat nők kezdtek el.
3: Three particularly stand out.
2: Különösen három emelkedik ki közülük.
3: The name's gone out of my mind.
2: Elfelejtettem a nevüket, de Deborah az egyik.
3: Who you know was the great warrior.
2: Akiről tudjátok, hogy nagy harcos volt.
3: She started the house of warriors. You can trace warriors through the house, generation.
2: Elkezdte a harcosok házát, és nemzedékről nemzedékre harcosokat képeztek ki ebben a
3: who was the only family rescued in the destruction of Jericho.
2: Rahab, az utcanő háza, az egyetlen család, aki kimenekült Jerikóból élve.
3: She began as a prostitute.
2: Prostituáltként kezdte.
3: She established a house which went from generation to
2: generation. De egy olyan házat alapított, ami nemzedékről nemzedékre folytatódott, és egyenesen bekerült az Úr Jézusnak a vérvonalába. A másik pedig Ruthnak, a Moábitának a háza, aki ragaszkodott Naomihoz, és visszatért vele Betlehembe. És közvetlenül benne volt abban a folyamatban, hogy Dávid házának az ős anyja volt, és ilyen módon az Úr Jézus Krisztus vérvonalában benne volt. Ugyanúgy lehetséges egy gonosz házat is elkezdeni. Ennek az egyik nagy tragikus példája Saul háza. Tanulmányozhatnánk ezt, és időt kell szállnunk arra, hogy ezt tanulmányozzuk, mert tanulnunk kell ezeknek a házaknak a sikereiből és kudarcaiból. Amikor Dávid meghalt és elment az Úrhoz, Isten megírta, hogy mi legyen a sírkövére írva. Isten azt mondta Dávidról, mint emlékiratot, az én szívem szerint való ember, aki minden akaratomat megcselekedte. Én szeretném, hogyha az én sírkövemre is ez lenne írva, és ti. És ha te is ezt szeretnéd, akkor Isten arra használ majd téged, hogy olyan házat alapíts, ami sok nemzedéken keresztül folytatódni fog.
3: Whether you realize it or not,
2: akár rájöttök, akár nem,
3: the way you live your life is preparing blessing or cursing.
2: Az, ahogyan éltek, áldást vagy átkot készít elő az utánatok jövő nemzedékeknek.
3: It doesn't just affect you, it affects all those who come after you.
2: Nem csak ti rátok hat az, ahogy éltek, hanem mindenki, aki utánatok jön.
3: Saul, King Saul himself wrote or spoke
2: maga Saul király mondta el a saját emlékiratát, vagy a saját sírkövének a szövegét, ahogy az élete végéhez közeledett,
3: and was confronted by this righteous son David who would not be corrupt like his spiritual father.
2: És Dávid az igaz fiú, Dáviddal az igaz fiúval szembesült, aki nem romlott úgy meg, mint az apja, és meggyőzte a bűneiről Dávid igazsága.
3: And he said this,
2: és azt mondta Saul,
3: I have played the fool, I have erred exceedingly. That's how he summarized his life.
2: Bolondá tettem magamat, és nagyban tévedtem, így foglalta össze a saját életét Saul. Nagyon gazdag öröksége lehetett volna, de ez nem csak Saulra hatott ez a helyzet, hanem azonnal hatott Jonatánra, és az azt követő nemzedékekben láthatjuk, hogy Saulnak az átka minden utána következő utódjára kihatott.
3: The house of Jonathan,
2: Jonatán háza,
3: was sided off,
2: hogyan mondjam is,
3: side, and blessing flowed through the house of Jonathan, but not through the house of Saul.
2: Félretétetett egy kicsit, el lett választva, és áldást kapott Jonatán háza, de Saul háza nem. És ez azért van, mert Dávid szövetséget kötött Jonatánnal.
3: És Dávid
2: eleget tett ennek a szövetségnek Jonatán hűtlensége ellenére. Óriási leckéket lehet mindenből tanulni.
3: Not just because we need to become knowledgeable about history.
2: Mert a történelmet meg kell ismernünk.
3: But the same things exactly are going on in all our relationships to this present day.
2: Hanem a mi mai minden kapcsolatunkban ugyanezek a dolgok folynak.
3: When I was in Poland recently, I took some time to speak on the house of Saul and the house of David.
2: Amikor nemrég Lengyelországban voltam, akkor szántam egy kis időt arra, hogy Saul és Dávid házáról beszéltem.
3: It's available in several languages.
2: Több nyelven elérhető ez az üzenet.
3: And it's been transcribed.
2: Leírtuk, magyarul is megvan. Szeretném, hogy tanulmányoztátok ezt, és vigyázzunk a Balkánon és Dél-Európában, hogy nehogy elkövessük ugyanezt ezeket a hibákat.
3: Now, personally, I come from a godly heritage.
2: Én személy szerint Isten szerinti örökséget kaptam.
3: Because of the prayers of my forefathers, my family, part of it is continued in the blessing of God.
2: Őseim imái miatt a családom egy részénél folytatottak Isten áldásai.
3: When I grasped my inheritance, it became a blessing to me.
2: Amikor megragadtam az örökségemet, ez nekem áldás lett.
3: Eileen, on the other hand,
2: másrészt Eileen,
3: as far as we can tell, does not have that privilege of coming from a godly line.
2: Amennyire tudjuk, nem részesült abban a kiváltságban, hogy Istenfélő családból származott volna. De abban a pillanatban, amikor Isten megmentette őt, és ő teljesen átadta magát Istennek,
3: then she began a house of blessing for her family.
2: Ő is az áldás háza lett a családja számára. Mindegyik testvére, és azoknak a férjeik, keresztények, és láthatjuk, hogy árad az áldás. Eileen vissza tudott nyúlni, és hitáltal meg tudta ragadni a szüleit, és ők is meg tudtak térni, és ilyen módon ők is a dicsőségbe mentek el. Most már sok különböző irányba terjed ez az áldás, hogy nemzedékről nemzedékre folytatódhasson az áldásnak ez a folyamat. Folyamán földi kifejezések szerint, de még inkább szellemi kifejezések értelemben. Mert szellemben nagyon gyorsan lehet szaporodni. Már ezzel az összejövetelen is ülnek nekünk dédunokáink és szépunokáink és stb. Egyikük sem fizikai unokánk vagy dédunokáink, de szellemileg ez nagyon gyorsan történhet. Hogyha már egy áldott ház része vagyok, akkor én azt akarom, hogy folytatódjon rajtam keresztül az áldás. Mondhatjátok, de ha ez nem így van, az én nemzedékemben én elkezdhetem az áldás házát, ami folytatódik nemzedékről nemzedékre. Természetes szinten és szellemben is. És ez az egyik nagy kiváltság, amiben részünk van. Szeretném Dávid néhány tulajdonságát említeni a jegyzetetek 11. oldaláról. Csak fel tudom olvasni ezeket egyes.
3: David's passion for God and his longing to be in his presence.
2: Dávid szenvedélyesen szerette Istent és vágyott a jelenlétébe.
3: That's the number one quality.
2: Ez az elsődleges tulajdonság.
3: He first met God not in any religious building.
2: Először nem egy vallásos épületben találkozott Istennel.
3: He met God as a little boy looking after a few of his father's.
2: Hanem kisfiúként találkozott Istennel, miközben apjának néhány juhát őrizte.
3: And if you read the Psalms, you can see.
2: És ha elolvassátok a zsoltárokat, akkor láthatjátok, hogy mi volt Dávid szívében már a korai napjaitól kezdve.
3: He worshipped the God of creation.
2: Imádta a teremtés Istenét.
3: And saw God in the hills and in the mountains.
2: És látta Istent a hegyekben, az égben, a csillagokban, a folyókban, fákban, és azt mondta, imádlak téged, nagy teremtő. És Isten hajlandó volt találkozni vele. És David nagyon szerette Isten. Nagyon vágyott a jelenlétében. Kettes. Szívesen imádta Isten tánccal, zenével és énekléssel. Harmadik.
3: There's great passion for the highest honor of the name of his God in Himalaya.
2: Törekedett arra, hogy a tisztességet Isten nevének és csak is az Úrnak adja.
3: Passion for the glory of God, which made him to become the warrior that he became.
2: Azért lett olyan nagy harcos, amilyen, mert Isten dicsőségét akarta öregbíteni.
3: And these are the steps which produce a warrior.
2: És ilyen lépéseken keresztül alakul ki egy harcos. Egy igazi bibliai harcos.
3: You begin with adoration and worship, and through that
2: worship,
3: you begin to comprehend the glory and the bigness of your God.
2: Hogy imádja és csodálja és dicséri Istent, és ezáltal a dicséreten keresztül felfogja Isten dicsőségét és nagyságát. És megdöbbenünk azon, hogy Isten mennyire törődik az életünk kicsi részleteivel. Micsoda bolondságnak tűnik fizikailag, földileg, hogy Istent arra kérjük, hogy segítse visszaszerezni Eileen bőröngyeit, táskáját. Egy olyan földi apróság.
3: El
2: tudjátok képzelni, hogy milyen valóság lenne Amerika miniszterelnökének megírni, hogy legyen segítsen visszaszerezni az Eileen bőröngyeit, tehát nem is lenne esélyünk ezt a levelet eljutatni hozzá. De a mi atyánkat valóban érdeklik az ilyen imák, és aktívan részt vesz az ilyen imák megválaszolásában. Micsoda megdöbbentő Isten! Milyen kedves Isten! Milyen szerető Isten! Mennyire odafigyelő atya! És amikor imádjuk őt olyannak, amilyen akkor az ő lényének minden tulajdonsága elkezdi beszínezni a mi személyiségünket is. Az ige azt mondja,
3: what you worship. That's what it says.
2: Azzá válsz, amit imádsz.
3: You become what you worship.
2: Azzá válsz, amit imádsz.
3: You see this worked out in the positive and also in the negative.
2: És ezt látjuk pozitív és negatív irányban is működni.
3: Hindu idols, with all their terrible character and quality, they become.
2: Akik hindu bárványokat imádnak, azok minden borzasztó tulajdonságával és szörnyűségével olyanok válnak, mint azok. Ha Istent imádjuk, akkor olyanná válunk, amilyen ő.
3: 2 Corinthians chapter 3.
2: 2 Korintus 3, 18.
3: Beholding as in a mirror the glory of the Lord.
2: Mint egy tükör által szemlélvén az Úr dicsőségét.
3: We are transformed into the same image.
2: Elváltozunk ugyanarra a hasonlatosságra. A dicsőség egyik fokozatáról a másikra.
3: And all this is by the Spirit of the Lord.
2: És mindez az Úr szelleme által van.
3: If we love him, we become like him.
2: Hogyha szeretjük őt, olyanok leszünk, mint ő. Ha imádjuk őt,
3: of who he is just colors every fiber of our being.
2: Akkor az ő lényének teljessége beszínezi a mi lényünk minden idegszálát. És amikor megfogtuk az ő dicsőségét, amikor Isten nagysága rabul ejtette a
3: szellemünket,
2: akkor megharagszunk azért, hogy ő nem kap olyan dicséretet és imádást, amilyet megérdemelne. Akkor nem tudjuk már elviselni, hogy bármilyen imádást és dicséretet bármilyen hamis Isten kapjon. És ez a tulajdonság tesz minket olyan harcossá, amilyenné Isten tenni akar minket. Tehát az imádás hozta ki Dávidból a harcost. És az Isten 2 Korintus 3, 18. Mint egy tükör által szemlélvén az Úr dicsőségét. Elváltozunk ugyanarra a hasonlatosságra. A dicsőség egyik fokozatáról a másikra.
3: And all this is by the Spirit of the Lord.
2: És mindez az Úr szelleme által van.
3: If we love him, we become like him.
2: Hogyha szeretjük őt, olyanok leszünk, mint ő. Ha imádjuk őt,
3: of who he is just colors every fiber of our being.
2: Akkor az ő lényének teljessége beszínezi a mi lényünk minden idegszálát. És amikor megfogtuk az ő dicsőségét, amikor Isten nagysága rabul ejtette a szellemünket, akkor megharagszunk azért, hogy ő nem kap olyan dicséretet és imádást, amilyet megérdemelne. Akkor nem tudjuk már elviselni, hogy bármilyen imádást és dicséretet bármilyen hamis Isten kapjon. És ez a tulajdonság tesz minket olyan harcossá, amilyenné Isten tenni akar minket. Tehát az imádás hozta ki Dávidból a harcost. És az Isten neve iránti szenvedés.

0: akkor az ő lényének teljessége beszínezi a mi lényünk minden idegszálát. És amikor megfogtuk az ő dicsőségét, amikor Isten nagysága rabul ejtette a szellemünket, akkor megharagszunk azért, hogy ő nem kap olyan dicséretet és imádást, amiért megérdemel. Akkor nem tudjuk már elviselni, hogy bármilyen imádást és dicséretet bármilyen hamis Isten kapjon. És ez a tulajdonság tesz minket olyan harcossá, amilyenné Isten tenni akar minket. Tehát az imádás hozta ki Dávidból a harcost. És az Isten neve iránti szenvedély.
1: David was somewhere between 12 and 14 when a bear had the effrontery to steal one of his sheep.
0: Dávid valamikor 12-14 éves lehetett, amikor egy medve arra vállalkozott, hogy az egyik juhát elkapja. És amikor egy medve vagy egy oroszlán merte elragadni az egyik juhot, nem is a saját juhai voltak, hanem az apjának a juhai. Mégis Dávid utána ment az oroszlánnak, feszítette a száját, kiszedte belőle a juhot, és megölte az oroszlán. Tehát valamikor 14-12 éves lehetett, amikor ezt megcsinálta. És amikor elment, hogy ételt vigyen a bátyáinak, akik Saul hadseregében voltak, amelyik éppen Góliáttal néztek szemben, az 1 Sámuel 17-ben olvasható ez, és ki jött Góliát, és mondta, hogy én gyalázom az élő Isten seregét, adjatok nekem egy harcost, gyerünk, harcoljunk meg egymással. Gatavid azt mondja, hát miért nem öli már meg valaki ezt a Góliátot?
1: So when no one else would go, he went.
0: Hogyha senki más nem akart menni, hát ő elment. 17 éves volt, amikor megölte Góliátot.
1: Amen. We're going to see God raise up some teenage boys.
0: Isten látni fogjuk, hogy Isten 14 éves harcosokat fog támasztani, akik nagy dolgokat tesznek majd az ő nevében.
1: Yeah, listen. Amen. Amen. And if you're an elder brother, you be careful how you address them.
0: Akkor vigyázz, hogy hogy beszélsz ezekkel a fiatal öcsökkel, húgokkal.
1: See, some of these little young teenage home group leaders that you've appointed recently, I tell you, they're capable of becoming Davids that will kill Goliath in Jesus.
0: Mondom nektek, hogy néhány tizenéves házicsoport vezető, akiket nemrégen neveztetek ki, képes lesz arra, hogy Góliátokat öljön meg.
1: Just go back to the few sheep in the wilderness.
0: A bátyai azt mondják, menj csak vissza ahhoz a néhány juhhoz, amit ott hagytál.
1: So this was the David. I could go on and on.
0: Ez volt az a Dávid. Folytatottam sokáig még.
1: Okay, let's just move on.
0: Menjünk tovább.
1: Number four, I've said already, he hated any false worship to any god
0: David
1: and any deviation from total loyalty
0: to
1: the one true God.
0: És minden elhajlást az egyetlen igaz Isten iránti teljes hűségtől.
1: Now, David also learned how to be a true spiritual son in a very difficult circumstance.
0: David azt is megtanulta, hogyan legyen valódi szellemi fiú nagyon nehéz körülmények között.
1: If you go through these chapters of 1 Samuel,
0: hogyha végigolvassátok az 1 Sámuel fejezeteit,
1: from about chapter 17 to about chapter 27,
0: körülbelül a 17-től a 27. részig,
1: you'll find Saul again and again calls David his son.
0: Azt találjátok, hogy Saul újra és újra Dávidot a fiának nevezi.
1: And David not infrequently refers to Saul even when he's trying to kill him as his father.
0: Utal Saulra úgy, mint atyára, még akkor is, amikor Saul meg akarta ölni.
1: It's said of David that he served him with an excellent spirit.
0: Dávidról, hogy kiváló szellemmel szolgálta Sault.
1: The only crime that David ever committed was to be too passionate to serve his father Saul.
0: Az egyetlen bűntény, amit David valaha elkövetett, az volt, hogy túl lelkesen, túl odaszántan szolgálta
1: atyát.
0: És ez egy olyan veszély, amire mindannyiunknak
1: vigyáznunk kell.
0: Mert Dávid tízezret ölt meg, amikor Saul csak arról volt híres, hogy ezret ölt meg. Folytathatnám ezt a sort, de nincsen időm rá.
1: He did this faithfully in spite of Saul's difficult ways and his growing jealousy and insanity.
0: Ezt hűséggel tette Saul nehéz természete, valamint növekvő félték

0: Number six, David's obedience. The tabernacle of David was not only a place of adoration and worship.
1: Dávid sátra nem csak az imádás és dicséret helye volt.
0: It was where David came.
1: Hanem amikor Dávid oda bement,
0: with his key leaders,
1: a kulcsfontosságú vezetőivel,
0: to seek the face of God before daring to step out and do anything.
1: Mielőtt mertek volna kilépni és csinálni valamit.
0: The great example is the way he dealt with the Philistines.
1: A nagy példa erre az volt, hogy ő a filiszteusokkal foglalkozott.
0: Saul, in his own effort and strength, attacked the Philistines many times, but was never successful.
1: És erőfeszítéseivel sokszor megtámadta a filiszteusokat, de soha nem volt sikeres ellenük.
0: In fact, they were stronger at the end of Saul's 40 years of reign than they were at the beginning.
1: A filiszteusok Saul 40 éves uralkodása végén erősebbek voltak, mint az elején.
0: When David came to the throne,
1: amikor Dávid trónra került,
0: the Philistines came against him.
1: Újra a filiszteusok ellene jöttek.
0: He didn't charge into battle.
1: Dávid nem rohant a csatába.
0: He took his key leaders,
1: hanem fogta a kulcsfontosságú vezetőket.
0: Corporately into the presence of God in the tabernacle of David.
1: Bementek Isten jelenlétébe Dávid sátrába.
0: And sought the face of God for two things.
1: És két dolog ügyében kerestek Isten arcát.
0: First of all, the permission to attack the Philistines.
1: Engedélyt kértek, hogy megtámadják a filiszteusokat.
0: And secondly, the strategy by which to do it.
1: Elkérték a stratégiát, hogy hogyan tegyék ezt meg.
0: And God gave him the permission.
1: És Isten megadta az engedélyt.
0: And God gave him the strategy.
1: Megadta a stratégiát.
0: And they saw a great victory.
1: És nagy győzelmet arattak.
0: Then the Philistines came back at him again.
1: Aztán a filiszteusok újra visszajöttek ellene.
0: He went through the same process.
1: És akkor Dávid végig csinálta ugyanezt a folyamatot.
0: Assume he had the right without getting from God a second permission to attack them.
1: Hogy nem kell másodszor is engedélyt kérnie Istentől a támadásra.
0: So he sought the face of God again.
1: Tehát újra kereste Isten arcát.
0: Got a second permission to go and attack them.
1: Isten másodszor is megengedte, hogy támadja meg őket.
0: And a totally different strategy by which to do it.
1: De egészen más stratégiát adott a támadásra.
0: And then he did it a third time.
1: Aztán jött a harmadik.
0: And the third time God said, yeah, now's the time to go, and this is the way to do it.
1: Harmadszor Isten azt mondta, hogy ekkor menjetek, és ilyen módon csináljátok.
0: After those three attacks,
1: a három támadás után,
0: the Philistines were totally defeated.
1: A filiszteusok már teljes vereséget szenvedtek.
0: And David placed a garrison of his own into every Philistine city.
1: Minden filiszteus városba elhelyezte a maga helyőrségét.
0: And from that day he took taxes from the Philistines to build his kingdom.
1: Adót szedett a filiszteusoktól, hogy a saját királyságát felépítse.
0: Now we've got some big obstacles coming against us.
1: Ellenünk néhány komoly akadály áll ellenünk. Ez a világi humanizmus.
0: Even more so Islam.
1: Még inkább az iszlám.
0: The abortion issue and the homosexual lesbian issue. These are great.
1: A homoszexualitás és leszbianizmus. Ugye ezek nagy erők, amik ellenünk jönnek.
0: Now we mustn't fight. We need to fight them.
1: Ezek ellen harcolnunk kell.
0: But it mustn't be in the flesh. It must
1: be in the spirit. De nem szabad testben tennünk, ezt szellemben kell tennünk.
0: And we can learn from David how to successfully wage this war.
1: Kell ezt a háborút sikeresen vívni.
0: Because David was so obedient.
1: Mivel Dávid annyira engedelmes volt.
0: Because he was so sensitive to God's strategy.
1: És mivel annyira érzékeny volt Isten stratégiájára.
0: In less than 5 years.
1: Nem kellett 5 év sem ahhoz.
0: No enemy dared attack him anymore.
1: Hogy már nem volt olyan ellenség, aki nem merte, aki
0: he
1: megmerte volna támadni.
0: He now ruled over every adversary and occupied their cities and was taking tribute from them.
1: Teret hódított el minden ellenségétől, a városaikatból adót szedett, és
0: it says as we read in the beginning of verse of chapter 7.
1: Ezt a hetedik rész elején találjuk.
0: David had rest from all his enemies.
1: Dávidnak nyugalma volt minden ellenségétől.
0: It was a time of unprecedented peace.
1: A példátlan békesség ideje volt.
0: All the tribes of Israel came together into a unity they had never experienced before.
1: Izrael minden törzse olyan egységbe jött össze, amilyet azelőtt még nem éltek át.
0: And God materially prospered them in every way.
1: És Isten pénzügyileg is minden szempontból áldotta őket.
0: Now, if you go through scriptures,
1: ha végignézitek az igét,
0: again and again, újra is újra azt olvassuk, hogy ez egy
1: jelképes ábrázolása annak, hogy Jézus hogyan fogja az ő királyságát felállítani.
0: That's why we need to study it so carefully.
1: Ezért kell annyira alaposan tanulmányozni ezt a kérdést.
0: And we find the same principles in Jesus as we see in the days of David's kingdom being established.
1: Mint amilyen alapelveket láttunk akkor, amikor Dávid az ő királyságát létrehozta.
0: But I better move on.
1: jobban teszem, ha tovább megyek.
2: Mention a couple of things about David and Saul.
1: Említsük néhány dolgot Dávidról és Saulról.
2: I've mentioned those. Let me move on to
1: ezeket
2: David and Jonathan.
1: Már említettük, akkor Dávidról és Jonatánról legyen.
2: I've said all I have time to say about David and Saul, but you need to study it very carefully.
1: Nem volt túl sok időm beszélni Dávidról és Saulról, de majd tanulmányozzátok.
2: Because David conducted himself perfectly, even though Saul was trying to kill him.
1: Mert Dávid tökéletesen viselkedett, noha Saul még meg is próbálta ölni.
2: He had a great respect for those whom God had
1: David
2: anointed, even when they were behaving
1: badly. Dávid nagyon tisztelte azokat, akiket Isten felkent, akkor is, hogyha azok nem jól viselkedtek.
2: His other leaders would have gladly killed Saul if David had not prevented them.
1: A vezető társak nagyon boldogan megölték volna Sault, hogyha Dávid megengedte volna nekik.
2: And he's quite, I won't touch the Lord's anointed.
1: Azt mondta Dávid, hogy én nem érek hozzá az Úr felkentéhez.
2: To the last day of my breath, but I will not attack that whom God has anointed. He must deal with his servant, not me.
1: Istennek kell foglalkoznia a maga szolgájával, nem nekem.
2: He kept a perfect heart, he kept a perfect attitude.
1: Tehát tökéletes szívvel, tökéletes magatartást tartott meg magában.
2: Now, during this period of the deteriorating relationship between Saul and David,
1: amikor egyre romlott a kapcsolat Saul és Dávid között,
2: David, Saul's spiritual son,
1: Dávid, aki Saul szellemi fia volt,
2: had fallen in love with Jonathan, Saul's natural son.
1: Megszerette egymást Jonatánnal, aki Saulnak a természetes fia volt, fizikai
2: and Jonathan fia. Had a wonderful spirit.
1: És Jonatánnak csodálatos szelleme volt.
2: And you read first of all in 1 Samuel 18 after Goliath was killed,
1: mindenek előtt azt olvassuk az 1 Sámuel 18-ban Góliát megölése után, hogy hogyan kötődött össze ez a két ember egymással.
2: And they made covenant together.
1: Szövetséget kötöttek egymással.
2: And Jonathan and David were knit together.
1: És Dávid összekötődött egymással.
2: And then Saul began to get jealous of David.
1: És aztán Saul elkezdett féltékenykedni Dávidra.
2: Felt threatened by his success.
1: Mert úgy érezte, hogy a Dávid sikere fenyegeti őt.
2: And plotted to kill him.
1: És megpróbált
2: Jonathan
1: megölni.
2: Jonathan was angry with his father and risked the wrath of his father upon himself.
1: Jonatán haragudott az apukájára, és
2: so he would secretly meet with David.
1: Magára is haragudott az apját, és titokban találkozott Dáviddal.
2: Two more times they renewed covenant with each other.
1: Kétszer újították meg egymással a szövetséget.
2: I just wish I had time to go through all this.
1: Bárcsak lenne időm mindezen végigmenni.
2: It's rich in powerful teaching.
1: Nagyon gazdag és bőséges tanítás van ebben.
2: 1 Samuel 20, they renewed the covenant.
1: 1 Samuel 20-ban megújították a szövetséget.
2: Jonathan extends it to all his household.
1: Jonathan az egész családjára kiterjeszti ezt a dolgot. Az 1 Sámuel 23-ban
2: David and Jonathan meet together for the last time.
1: És Jonathan utoljára találkozik.
2: They renew covenant.
1: Újra megújítják a szövetséget.
2: And Jonathan says this to David.
1: Jonathan azt mondja Dávidnak.
2: My father already knows that you're going to become king.
1: Az én apám már tudja, hogy te király leszel.
2: And I know this too.
1: És én is tudom.
2: But Jonathan, unlike his father Saul, rejoiced in it.
1: De Jonathan az apjával szemben örvendezett annak, hogy Dávid király lesz.
2: He said, you're going to be king, David.
1: Azt mondta, Dávid, te király leszel.
2: And I'm going to be next to you.
1: És én ott leszek rögtön a második.
2: Now that was Jonathan's destiny.
1: Ez volt Jonathan elhívása.
2: That was the purpose that God planned.
1: Istennek ez volt a terve.
2: It could have been Saul's destiny if only he had not been destroyed by jealousy.
1: Ez lehetett volna Saul elhívása is, hogyha a gőg nem teszi őket tönkre, a féltékenység.
2: Let me quickly move to a New Testament example.
1: Gyorsan rátérek egy új szövetségi példára, hogy ezt illusztrálja.
2: Barnabas became an apostle long before Paul became an apostle.
1: Sokkal előbb apostol volt már, mint Pál.
2: And he led a team which was responsible for the church at Antioch as God began to break forth upon the Gentiles.
1: Amely az antiochiai gyülekezetben felelős volt azért, hogy az evangélium a pogányok között robbanásszerűen elterjedt.
2: But the newly converted Paul, as he now was called, was becoming obviously
1: Pál,
2: a mighty leader with great ability to teach scripture.
1: Ahogy most már őt ismerjük, ő is nagy vezető lett, és az igény hirdetésére nagyon nagy adottságai voltak. Gyorsan
2: fejlődött. Barnabas led an apostolic team.
1: Barnabás egy apostoli csapatot vezetett.
2: And for a while, Paul served on that apostolic team.
1: Pál szolgált ebben az apostoli csapatban.
2: But after a little while,
1: de egy kis idő után,
2: it became obvious to Barnabas
1: that Paul
2: had the greater gift.
1: hogy Pálnak nagyobb az ajándéka, mint az övé.
2: So he humbly steps back.
1: Tehát alázatosan visszalépett.
2: And from then on in scripture,
1: és onnan kezdve az igében,
2: it's now Saul, Paul leading the team. Paul leading, már, and Barnabas is one of the team members.
1: Már Pál vezeti a csapatot, és Barnabás a csapat egyik tagja.
2: Now that was successful transmission.
1: Ez egy sikeres átadás volt itt, vagy váltás.
2: Because sometimes a father has to become a son, and a son has to become a father as they both grow in maturity.
1: Az atyának fiúvá kell válnia, és a fiúnak kell atyává válnia, ahogyan az érettségben haladnak előre.
2: There's flexibility in all this, and there has to be realism.
1: Ez az egész egy rugalmas dolog, és nagyon valószerűnek kell lennünk ebben.
2: We're not necessarily called to be fathers of someone for life. It may be just be for a period.
1: Lehet, hogy szükségszerűen nem vagyunk elhívva arra, hogy valakinek az egész életében az atya legyünk, csak egy időszakban.
2: It may be God's will for them, after a few years of training, to move on to another father or to another ministry, and that relationship is joyfully and lovingly dissolved.
1: Hogy néhány évnyi képzés után az az illető egy másik atyához és egy másik szolgálathoz csatlakozott, és a korábbi kapcsolatot örömmel és áldással megszüntetik.
2: There's nothing wrong with that if it's done in the will of God.
1: Ebben semmi hiba nincsen, ezt Isten akaratában meg lehet csinálni.
2: So in understanding this, you're not bound as a prisoner for life to a particular
1: Nem kerülünk egy kapcsolat trapságába az egész életünkre, egy ilyen atya-fiú kapcsolatban, ami szellemi
2: jellegű.
1: Isten céljaiban változnak a tevékenységek, a működések. Saul nem volt hajlandó felismerni, hogy Isten mit cselekedett. És nem akarta átadni ezt a trón Dávidnak, amit Isten neki akart adni.
2: So he died in the most tragic circumstances.
1: Nagyon tragikus körülmények között meg kellett halnia.
2: And missed the calling and destiny upon his life.
1: És elszalasztotta azt az elhívást, ami az életén volt.
2: But to me, an even greater tragedy is this.
1: De számomra még nagyobb tragédia az,
2: although Jonathan's heart was knit to David,
1: hogy noha Jonathan szíve kötődött Dávidhoz,
2: and he'd made covenant with David to let him be the king of whom he would be the number two.
1: És szövetséget kötött Dáviddal arra, hogy Dávid legyen az a király, akinek lennie kell, és ő lesz a második mellette.
2: And he saw the purpose of God and the destiny of God very clearly,
1: és nagyon világosan látta Isten
2: célját
1: és elhívását, és nagy örömmel el is fogadta Istennek az akaratát.
2: But the trouble with Jonathan was he would not make the break with Saul.
1: De Jonathannal az volt a gond, hogy nem volt hajlandó szakítani Saullal.
2: Family ties were stronger than the covenantal ties. Ties and the relationship with the
1: kötés, és a királyságon belüli kapcsolat.
2: So instead of living as David's number two and being
1: tehát
2: a powerful figure in the kingdom,
1: Dávid utána másodikként élt volna, és erőteljes erőt képviselt volna a királyságában.
2: He died with his father Saul.
1: Apjával, Saul-al halt meg.
2: And missed his destiny.
1: És elszalasztotta az elhívását.
2: Now you watch out that you're not held back by family ties for fulfilling the purpose of God.
1: A családi kötelékek attól, hogy Isten céljait megvalósítsátok.
2: And we've touched on this before, but I want to underline it.
1: Korábban már beszéltünk erről, de alá akarom ezt húzni ma reggel.
2: I mean, I've watched with heartbreak to see people miss their destiny because the family pull was stronger and control them more than the call of God upon their life.
1: Összetört szívvel láttam azt, hogy emberek elszalasztották az elhívásukat azért, mert a családi irányítás, családi uralom kötelék annyira erős volt az életükön. Jézus azt mondta, hogy ha jobban szeretitek apátokat, anyátokat, testvéreiteket, stb. Nálam, akkor nem vagytok méltók arra, hogy kövessetek el.
2: So in all these great stories, we have the positive and the negative of so many of these relational things that we need to be aware of.
1: Mindezekben a történetekben látjuk, hogy milyen pozitív és milyen negatív jelenségek lehetnek ezekben a kapcsolatokban, amelyekre vigyáznunk kell.
2: Although Jonathan failed to keep his responsibility in the covenant,
1: tartotta meg az ő kötelességeit a szövetségben,
2: and died because of his putting family loyalty above covenant
1: responsibility. És meghalt azért, mert a családi kötelességeit előbbre valónak tekintette a szövetségi kötelességeinek.
2: Nevertheless, David remained
1: faithful. Dávid hűséges maradt.
2: And after Saul and Jonathan were both tragically dead, and David wept over them.
1: És miután Jonathan és Saul tragikus módon meghaltak, Dávid megsiratta őket.
2: David was now established in his kingdom.
1: És akkor most már Dávid akarta létrehozni a királyságot.
2: And he was just eating food one day.
1: És egyszer éppen
2: now,
1: evett, egy napon...
2: That David and Jonathan made covenant was the classic way in which they did it.
1: David és Jonathan bizonyos feltételeket szabott meg, hogy mi jelent a
2: szövetségük.
1: Úgy csinálták, hogy vérszövetséget kötöttek, megvágták a csuklójukat, összecsapották a vérüket, és úgy együtt ittak abból. Pár csepp vért felfogtak egy pohár borban. Ez volt, ez is egy szövetségkötési mód volt. És fogták ezt a kelyhet, és mind a ketten ittak belőle. És ilyen módon a csészében levő vérnek a szövetsége kötötte őket, és ezt az új szövetségben is látjuk.
2: It wasn't circumcision of a particular organ, it was a scar on the wrist that reminded you of your covenant promise.
1: Itt nem egy bizonyos szerv körülmetéléséről van szó, hanem a csuklójukon egy sem emlékeztette őket a szövetségre, és a Dávid egyik nap éppen evett, nyilván a kezével evett,
2: like a good Indian,
1: mint egy jó indiai,
2: and then he saw the scar.
1: Aztán meglátta ezt a sebet a csuklóján.
2: He said, now is there anyone
1: és akkor megkérdezte, hogy
2: David or the house of Jonathan that I might bless.
1: Hogy maradt-e valaki Jonathan házából, akinek áldást adhatnék.
2: And he finds Mephibosheth, this
1: és megtalálta Mephibosheth, ez egy nagyon szenvedélyes történet.
2: Brings him out of his poverty and his degradation.
1: Kihozta Mephibosheth a szegénységből és a lesüllyedt állapotából.
2: Has him come and sit at the king's table.
1: És oda hívja, hogy a király asztalán el üljön és egyen.
2: Now, if you trace the genealogy of Mephibosheth, it becomes a genealogy of great blessing.
1: Hogyha végigkövetitek Mephibosheth utódainak a családfáját, látjátok, hogy nagy áldást hordoz ez a család később.
2: Now, there's riches in all this. I mean, I could go on and on and on and on and on.
1: Nagy gazdagság van ebben az egészben, folytathatnám tovább.
2: But these things are written for our instruction.
1: De ezek a dolgok a mi oktatásunkra irattak meg.
2: Because we are called to live the same way.
1: Mert minket arra hívott Isten, hogy ugyanígy éljünk. Csak azt akarom említeni.
2: There's one thing that I cannot understand.
1: Egy dolog van, amit nem értek sehogy sem.
2: One of the first things I'm going to do when I get to heaven.
1: Az első dolog, amikor majd a mennybe jutok, azt kérdezem meg.
2: I'm going to grab hold of David.
1: Hogy megragadom Dávidot.
2: David said, I've admired. I shall say to David, David, I just admired the way you live.
1: És el fogom mondani neki, hogy Dávid, én annyira csodáltam azt, ahogy te éltél.
2: And you set me so many fantastic examples.
1: És olyan fantasztikus példákat mutattál elém.
2: This is the one thing I can't understand.
1: De van egy dolog, amit nem tudok felfogni veled kapcsolatban.
2: Why did you have no concept of the covenant of marriage?
1: Miért nem értetted, hogy a házasság szövetség?
2: He understood so much about covenant.
1: Olyan sok mindent tudott a szövetségről, Dávid.
2: Why was he totally blind to this?
1: Miért volt teljesen vak erre?
2: Like I've got it written in my Bible.
1: A Bibliában vele van írva.
2: When David saw that God was prospering him in every way.
1: Amikor Dávid látta, hogy Isten minden szempontból bőséget ad neki.
2: He established him with great authority.
1: És nagy tekintélyt adott neki.
2: The next thing it says is this.
1: A következő, amit olvasunk Dávidról az.
2: And David took more wives.
1: És Dávid még több feleséget szerzett magának.
2: And in my Bible I've written.
1: És a Bibliában vele írtam. Oh, nem. Jaj, nem.
2: That was the seed which destroyed the kingdom.
1: Mert ez volt az a mag, ami végül is tönkretette a királyságot.
2: It passed on to the next generation, and Solomon was even worse than his father.
1: A következő nemzedékre is Salamon még rosszabbul csinálta, mint az apja.
2: And it was the lack of the understanding and practice of the covenant of marriage
1: azért,
2: which brought destruction to the kingdom and took to all God's people into hundreds of years of bondage and darkness.
1: A királyságot azt tette tönkre, hogy nem értették és nem gyakorolták a házasság szövetségének a gyakorlati oldalait, és emiatt zuhant az egész nép több évszázados visszaesésbe és
2: kiborúságba.
1: És én gondolkodtam, imádkoztam és imádkoztam.
2: I cannot understand this
1: blindness. Nem tudom megérteni ezt a vakságot.
2: But what I can see is the destructive effect it had
1: upon that
2: kingdom. Azt
1: viszont látom, hogy milyen pusztító hatása volt ennek erre a királyságra.
2: Now when Jesus comes,
1: amikor Jézus eljött,
2: the Pharisees are making excuses to allow divorce.
1: És a farizeusok magyarázzák, hogy miért engedik meg a válást.
2: He brings correction.
1: Akkor Jézus helyreigazítja őket.
2: And brings us back again to the true covenant, understanding of the covenant of marriage.
1: És visszavezet minket a házasság szövetségének eredeti megértéséhez.
2: When the disciples hear this,
1: Amikor a tanítványok hallják ezt, azt mondják,
2: if that's what marriage is like,
1: hogyha ilyen a házasság,
2: it's better not to be married.
1: Jobb nem megházasodni.
2: You mean if I marry a woman, there's no way out.
1: Úgy értem, hogyha magamhoz veszek egy asszony, nincs kiút ebből a dologból. Igen, pontosan így értem ezt.
2: That tells you two things.
1: Tehát ebből két dolog derül ki.
2: You better make the choice with great care.
1: Egyrészt nagyon alaposan kell kiválasztani az illetőt.
2: This is the one great decision. It must be God's will.
1: Ez egy nagyon-nagyon nagy döntés, és feltétlenül Isten akarata szerint kell meghozni.
2: And once that covenant is made,
1: és miután ezt a szövetséget létrehoztuk,
2: there's no way out, there's only a way through.
1: Ebből nincsen kiút, ezen csak keresztül van út.
2: Now God deliberately puts opposites together. That's my observation.
1: Az én megfigyelésem szerint Isten szándékosan teszi össze az egymással ellentétes embereket.
2: We grind
1: és ennek
2: each other
1: az a célja, hogy a tökéletesség felé csiszoljuk egymást.
2: But when you've got through the few bumps,
1: de amikor azt a néhány bukkanót legyőztük, amikor néhány nehéz időszakon túl vagyunk,
2: and you're still together,
1: és még mindig együtt vagyunk,
2: you begin to realize what an amazing and wonderful thing marriage really is.
1: Akkor rájövünk, hogy milyen megdöbbentően nagyszerű dolog a házasság.
2: And lived in the right way,
1: hogyha megfelelő módon éljük meg,
2: it becomes richer and deeper all the time.
1: Akkor egyre gazdagabb és egyre mélyebb lesz állandóan.
2: Well, let me move on.
1: Tovább lépek.
2: I have no idea what time I'm supposed to finish.
1: Fogalmam nincs arról, hogy mikor kell abba hagynom.
2: I would like to know how much time I've got left, please.
1: Mennyi idő van, hogyha meg tudnátok mondani?
2: No one seems to be able to tell me.
1: Úgy tűnik senki sem tudja megmondani.
2: I want to move on in your notes to page.
1: Akkor a jegyzetben.
2: 19, please.
1: 19. oldal.
2: Let me say a few things here.
1: Itt szeretnék néhány
2: dolgot mondani. I mean, that all, okay. Stop the clock.
1: Állítsátok meg az órát.
2: Right, page 19.
1: 19. oldal.
2: Just a few things on Jesus' method of fathering.
1: Arról, hogy Jézus hogyan volt atya.
2: Now, we've already seen already that David is a great example of sonship, and he became a great example of fatherhood.
1: Hogy Dávid a fiúságnak is és az atyaságnak is nagyszerű példája.
2: I haven't had time to mention this.
1: Ennek említésére nem volt időm.
2: Of how he took 400 destitute debtors and turned them into mighty, mighty warriors.
1: Hogy 400 tönkrement adóst összeszedett Dávid és hatalmas harcossá tette őket.
2: And within the 400 he had the 30.
1: És a 400-ból választotta ki a 30-at.
2: And he had the 3.
1: És abból a hármat.
2: I could take a whole weekend just teaching
1: egy
2: on David.
1: Egész hétvégén tudnék tanítani Dávid hatalmas harcosairól.
2: And these are present day principles of how you put together leadership teams which can win the war against the devil and still remain absolutely united.
1: Összeállítani vezetőségi csapatokat, akik megharcolnak az ördöggel, és utána is együtt maradnak.
2: Jesus had 3 levels of relationship with people.
1: Jézusnak 3 szinten volt kapcsolata az emberekkel.
2: He blessed the multitudes without any real personal contact.
1: Anélkül, hogy valamilyen személyes kapcsolatba került volna ott az emberekkel.
2: And he still does that today.
1: Ma is teszi ezt.
2: Within the thousands that were blessed, he found several hundred that he discipled.
1: A sok ezer áldást kapott ember közül talált néhány százat, akik tanítványák képzett.
2: I want to make a distinction between discipling and fathering.
1: Szeretnék különbséget tenni a tanítványképzés és az atyaság között.
2: When it comes to disciples, the largest figure mentioned is 500.
1: Tanítványokról van szó, akkor a legnagyobb szám, amiről szó van, az 500.
2: And you teach disciples by like, for example, the I forget the term, the school. The prepare school is a good example of a discipling situation.
1: És ez az előkészítő iskola, ami itt van, ez a tanítványképzésnek egy nagyon jó példája.
2: Now, in my opinion, it would be totally wrong to call that a son's class. That's not a son's class.
1: Természetesen nagyon rossz lenne szerintem ez a fiak osztályának hívni, mert ez nem a fiak osztálya.
2: Teach people and they are changed and transformed by your teaching. That is not the son relationship, that's a discipling relationship.
1: Ez egy nem egy fiúi kapcsolat, ez egy tanítványképzői kapcsolat.
2: And it's a very important relationship. And you can disciple hundreds in that way. And I'm privileged to do that all in many countries around the world, but I'm not father to hundreds of people.
1: Ezt tenni a világ sok részén, de nem vagyok több száz embernek az atya.
2: On page 20 we come to the third relationship.
1: A 20. oldalon jön a harmadik kapcsolat. Apja volt a 12.
2: Now fathering, as I've observed it in practice, can only work within the limits of 10 to 30 at the most. It's in that limit of 10 to 30, it's possible to be a functional father.
1: Az atyaságra korlátozódnia kell egy ember mennyiségre. Ez 10 és 30 fő között lehet, több embernek nem lehet az atyának.
2: Those that you father very quickly how themselves to begin fathering, so they become, so it's passed on to the next generation.
1: Akiknek az atya vagyunk, azokat nagyon gyorsan el kell tanítani arra, hogy ők hogyan lehetnek atyák, azért, hogy a következő nemzedékhez gyorsan átmenjen.
2: 72 were. They were the sons Jézus of the sons that Jesus was discipling.
1: Jézus esetében, mondjuk ez maximálisan 72 fő volt, ők voltak azok, akiket Jézus úgy tett tanítványai,
2: so hogy a fiai voltak. 12,
1: tehát Jézusnak ott volt a 12.
2: And at a very early stage, each of the 12 had 6 that they were fathering, so as to learn how to become spiritual fathers.
1: Hat további szellemi fia, hogy megtanulják ők maguk is, hogy hogyan kell szellemi fiúnak lenni. Az ígében az egyik példa
2: would be John Mark, who wrote János the gospel.
1: Aki Márk evangéliumát írta.
2: He was clearly Peter's son.
1: Ő egyértelműen Péter fia volt.
2: And Peter fathered that young man.
1: És Péter atyaként működött ennek a fiatal embernek az életében.
2: There are hints in scripture.
1: Az igében vannak utalások.
2: And there's more information in the writings of the early church fathers.
1: És a korai egyházatják írásaiban még több utalás van erre.
2: Polycarp became a son of the apostle John.
1: János apostol fia lett.
2: At 20 years of age, as John came out of prison, he latched onto this man and sucked life out of him as long as he remained alive. He possibly killed him by sucking too hard.
1: És kiszívta az életet szinte egészen János halála napjáig. Ebből a Jánosból talán azért halt meg olyan hamar.
2: But Polycarp went on to be a mighty apostolic father in his own right.
1: Hatalmas apostoli atya lett saját jogon is utána.
2: And fathered many sons who fathered many sons.
1: És sok fiúnak lett az atya, akik szintén sok fiúnak lettek az atyái.
2: Now let me just spend the last few minutes in the stages which you can observe in the way that Jesus fathered the 12.
1: Töltöm, hogy megbeszéljük, hogy milyen szinteken látható, hogy Jézus atya volt a 12-nek.
2: You'll find these on page 20 and on into page 21.
1: Ezeket a 20. 21. oldalon találhatjuk. Először is példát mutatott neki.
2: At first they just watched him.
1: Először csak figyelték őket.
2: Second stage.
1: Második szint.
2: He then showed them how to do it with him.
1: Utána megmutatta nekik, hogyan csinálhatják ők is ugyanazt vele együtt.
2: Third stage.
1: Harmadik szint.
2: He then sent them out on short ministry trips with at least two together with clear instructions and clear accountability.
1: Aztán kiküldte őket rövid szolgálati utakra egyértelmű utasításokkal, a tanítványoknak be kellett számolni arról, mit végeztek, kettesével mentek.
2: He made it very clear.
1: Nagyon világosan tette
2: Jézus, representing him,
1: hogy őt képviselik ezek az emberek,
2: and they were doing it in his name.
1: És az ő nevében teszik, amit tesznek.
2: And then, verse number four,
1: aztán negyedik
2: he had them come back and report on all that they had done.
1: A tanítványoknak vissza kellett térniük, és jelenteniük kellett mindazt, amit
2: cselekedtek. And they discovered that even demons were subject to him
1: through his name. It was his name, hogy Jézus nevében még a démonok is engedelmeskedtek nekik. Tehát Jézus nevét hatékonyan tudták használni.
2: Phase 5. He then brought correction and adjustment to the way that they had done these things. He primarily showed them how to do nothing of themselves or of their own initiative, but always to work with the Spirit and the Father just as he had always
1: done.
2: He was always pushing them out to do things.
1: Mindig nyomta kifelé a tanítványokat, hogy csináljanak
2: dolgokat.
1: Mert fejleszteni akarta a hitüket.
2: Philip, how are we going to feed this multitude?
1: Philip, hogy fogjuk megetetni ezt a tömeget?
2: Philip can only think in natural terms.
1: Philip csak természetes szinten tudott gondolkodni.
2: So Jesus showed him how to move out of
1: Jézus
2: the natural into the
1: neki, hogy lépjék a természetes szintről a természet fölöttibe.
2: Why were you so frightened? Why didn't you just rebuke the storm yourself?
1: Miért nem dörgálted meg magad a vihart?
2: Martha, roll away the stone.
1: Martha, gördítsétek el a követ.
2: Didn't I say that if you would believe, you would see the glory of God?
1: Nem mondtam neked, hogy ha hiszel, akkor meglátod Isten dicsőségét?
2: All the time trying to push them into acts of faith, so you could just rejoice in the fact that they were now beginning to move.
1: És utána örvendezett annak a ténynek, hogy elkezdtek végre mozdulni.
2: When Peter said, "Oh Lord, I want to walk on the water like you,"
1: Uram, én akarok a vízen járni, ahogy te.
2: He just said one word, "Come, come."
1: Jézus csak egy szót mondott, gyere.
2: Now he ran into difficulties.
1: Volt egy kis nehézség ebből.
2: But he did at least walk for a few steps supernatural.
1: De Péter legalább néhány lépést tett természet fölötti
2: módon. The other disciples never even got out of the boat.
1: A többi tanítvány soha nem lépett ki a hajóból.
2: With whom was Jesus more pleased?
1: És ki tetszett jobban Jézusnak?
2: Step out and have a go.
1: Ha összezavarod a dolgokat, majd én megmentelek, de kezdj el mozogni.
2: Number six. In the latter part of his ministry, he pointed them strongly to the Father.
1: Erőteljesen az Atya felé terelte a tanítványokat.
2: Elmagyarázta
1: nekik, hogy ő maga milyen kapcsolatban élt az Atyával, mint fiú.
2: Number seven. He finally commissioned them and sent them out on their own because they themselves have been anointed with the Holy Spirit and with power.
1: Végül, miután felkerettek Szent Szellemmel és erővel, megbízást adott nekik, és kiküldte őket egyedül.
2: And finally, the time had now come to release them.
1: Végül eljött az idő, hogy kibocsássa őket.
2: They had now had to work with him and the Father and the Spirit as they came to live in them spiritually.
1: Együtt kellett munkálkodniuk vele, az Atyával és a Szent Szellemmel, ahogy a Jézus az Atyával és a Szent Szellemmel munkálkodott.
2: And again, they were to do nothing of themselves.
1: Önmaguktól nem cselekedhettek semmit.
2: They went through several experiences.
1: Több dolgot átéltek.
2: Several impartations and several anointings.
1: Több felkenést és több átadást átéltek.
2: Breathed on them,
1: Jézus rájuk
2: and
1: lehet,
2: the Spirit came upon them.
1: Szent Szellem rájuk szállt.
2: And the first enabling of the Spirit was that suddenly these prayerless disciples could now become men of prayer.
1: Az első megnyilvánulása annak, hogy a Szent Szellem rájuk szállt, az volt, hogy el tudtak kezdeni imádkozni azok, akik korábban nem imádkoztak.
2: If you want to become a true son of Jesus, that's the first step you're going to have to learn if you haven't learned it already.
1: Akkor ez az első dolog, amit meg kell tanulnod, ha még nem tanultad meg.
2: And if you're going to successfully father men and women, that's the first lesson you have to teach them.
1: Atya lenni férfiaknak és nőknek, akkor ez az első lecke, amit meg kell tanítanod nekik.
2: And the driving passion of it all is the love relationship between them.
1: A hajtóerő, a szeretet kapcsolat, ami van köztük.
2: When Jesus met Peter after his resurrection,
1: Jézus találkozott Péterrel a feltámadás után,
2: and this embarrassed Peter, who had so horribly failed him, realized that Jesus still loved him.
1: És nagyon zavarba ejtő volt Péter számára, aki olyan szörnyen elárulta Jézust,
2: and they went for a walk together by the Lake of Galilee.
1: És elmentek együtt sétálni a Galilea tenger partján.
2: Jesus only asked him one question.
1: Jézus csak egy kérdést tett fel Péternek.
2: He didn't say, "Do you understand how to run effective house groups?"
1: Nem azt mondja, hogy tudod, hogy hogyan kell hatékonyan házi csoportot vezetni.
2: Have you learned our strategy for evangelism?
1: Megtanultad már az evangelizálás stratégiáját?
2: Have you got all this methodology worked out, Peter?
1: Tudod már az összes módszertan?
2: Never said any of that to him.
1: Jézus semmi ilyet nem mondott Péternek.
2: This is the fundamental question.
1: Az alapkérdés az.
2: Peter, do you love me?
1: Peter, szeretsz engem?
2: Peter, do you love
1: Peter,
2: me?
1: Peter, szeretsz engem?
2: And if we can have a love life together,
1: és hogyha együtt így szeretetben élhetünk,
2: all these other things will automatically follow.
1: Az összes többi dolog automatikusan majd jön.
2: And because they responded,
1: és mivel jól reagáltak a tanítványok,
2: because they were first given power by the Spirit to pray,
1: mivel először a Szent Szellem erőt adott nekik az imádkozáshoz,
2: they had 10 days in the upper room with God sorting out all their relational problems.
1: 10 napot töltöttek a felházban, és Isten helyre rakta köztük az összes kapcsolati problémát. Elbánt a félelmükkel.
2: Dealing with their unbelief.
1: A hitetlenségükkel.
2: Powerfully anointing them with the Holy Spirit.
1: Erőteljesen felkente őket Szent Szellemmel.
2: To give them boldness to speak His word.
1: Bátorságot kaptak arra, hogy az ő igéjét szólják.
2: And mighty signs and wonders to endorse
1: tegyenek, amik alátámasztották a szavaikat.
2: When they'd received all these things,
1: amikor mindezt megkapták,
2: they burst out upon the city of Jerusalem.
1: megrohanták Jeruzsálem városát.
2: And they were quickly training sons themselves to become like them because they have become like Jesus.
1: Ők is fiakat képeztek, akik ugyanolyakká kellett, hogy váljanak, mint ők, mert ők olyanokká váltak, amilyen Jézus.
2: The Apostle Paul, exactly the same thing.
1: Pál apostol ugyanezt csinálta.
2: Amen? Well, let's start.
3: Ez volt a Hitünk Alapjai.
4: Hitünk Alapjai.
3: Apostoli fundamentumok.
4: A Rádió Sanszmű során.

0: Növekedjünk hitben.
1: Növekedjünk hitben.
0: Felnőtté válás Krisztusban.
1: Felnőtté válás Krisztusban.
0: Ez a Rádió Sansz.
2: Ez a Rádió Sansz.
3: Amen.
4: Amen.
3: You noticed I ran over. That's powerful.
4: Ez nagyon erőteljes.
3: Last year I couldn't run over.
4: Hogy nem tudtam
3: Actually, I was thinking about a baseball player named Pete Rose.
4: Tulajdonképpen egy ilyen baseball játékos jutott az eszembe.
3: Pete Rose was one of my baseball heroes.
4: Ez a bizonyos ember, Pete Rose, ő a leghíresebb baseball játékosom.
3: It's so interesting.
4: Talán nem ismeritek őt.
3: Baseball, you get what we call a walk, W-A-L-K.
4: Nagyon érdekes, hogy a baseballban van olyan, hogy lehet kapni olyat, hogy járás.
3: A walk, like you're walking.
4: Ahogy járunk, yes. Ugye?
3: Thank
4: tehát
3: you.
4: Egy járás.
3: And so what happens, that means the pitcher does not throw the ball across the plate accurately. For four times.
4: Ez azt jelenti, hogy a játékos, a dobó játékos, az nem dobja át
3: on the fourth
4: a játék téren.
3: If he doesn't throw it across the plate, you get a free base.
4: És hogyha ez nem sikerül négyszer egymás után, akkor egy szabad alappontot kap az ember.
3: And so it doesn't translate.
4: Nem könnyű fordítani, pláne ha az ember nem is tudja, miről van szó.
3: No idea about baseball.
4: Mindegy, az a lényeg, hogy baseball.
3: Is this a soccer country or is it cricket?
4: Ez egy krikettes ország vagy egy focis ország?
3: Football.
4: Focis ország.
3: All right, forget it.
4: Elfelejtettem.
3: It was a good idea, but it failed.
4: Jó ötlet volt, de nem jött be.
3: Well, praise the Lord. But this is what I wanted to portray.
4: Azt akartam bemutatni.
3: Is my eagerness to come to the podium.
4: Hogy mennyire akarok már felmenni a szószékre.
3: All right.
4: Rendben.
3: Just say it. You don't have to demonstrate it.
4: Csak elmondjuk, akkor nem kell bemutatni.
3: Well, let me say thanks again to Franz and Gerlinde
4: for this wonderful invitation. Ezt a csodálatos meghívást.
3: As a matter of fact, when I was younger, like in my 40s,
4: igazából, amikor fiatalabb voltam, mondjuk a 40-es éveimben.
3: I used to dream repeatedly that I was in Eastern Europe and the Balkan nations.
4: Ismételten álmodtam arról, hogy Európában vagyok és Kelet-Európában és a Balkánon.
3: And in my dream I would always in my dreams I would always ask, "Where am I? I don't know where I am."
4: És az álmaimban mindig azt kérdeztem, hogy hol vagyok, nem tudom hol vagyok.
3: So what I plan to do is latch myself to Franz, whether he wants it or not.
4: Tehát az a tervem, hogy ráakaszkodom Franzra, akár akarja, akár nem.
3: Yes, and travel with him through all these wonderful nations.
4: Mindezekben a csodálatos országokban.
3: Because I believe that it is given to us, the church.
4: Mert én hiszem, hogy ez megadatott nekünk az egyháznak.
3: To take the knowledge of the glory of the Lord to the nations of the world.
4: Elvigyük a világ nemzeteibe.
3: The knowledge of the glory of the Lord is seen in the face of Jesus Christ.
4: Látszódik, látható Jézus Krisztus arcán.
3: The knowledge of the glory of the Lord is seen in the face of Jesus Christ.
4: Látható az Úr Jézus Krisztus arcán.
3: And wherever I go,
4: és bárhova megyek,
3: I teach and preach no other doctrine.
4: Nem tanítok, nem prédikálok semmi más hittételről.
3: And so what I will do today
4: that, amit ma tenni fogok,
3: is to charge you
4: az
3: to
4: az,
3: teach
4: hogy
3: no other doctrine.
4: Meg, tehát utasítalak titeket is, hogy ne tanítsatok más tanítást.
3: The knowledge of God,
4: mert Isten ismerete,
3: is seen in the face of Jesus Christ.
4: Látható Jézus Krisztus arcán.
3: I believe it was our friend Mark, Bishop Mark, yesterday.
4: Hiszem, hogy tegnap Mark testvérünk, Mark püspök,
3: who talked about cross-pollination.
4: Beszélt a nagyon nemzetközi
3: Sandy Pittman, who came with us
4: együttlétekről,
3: Austria.
4: Sandy Pittman, aki eljött velünk
3: Ausztriába. She said to me this morning, I got it, pastor.
4: Most már értem, pastor.
3: I got a revelation.
4: Kaptam egy kijelentést.
3: Cross-pollination is the cross-pollination.
4: Gyakorlatilag a nemzetek közötti áthidalásra a keresztnek a keresztezek jelenti ezeket a hitakat. És ő megértette ezt, mert azt akarjuk tenni, hogy minden nemzetet szeretnénk
3: the message of Jesus Christ.
4: Meghatározni, tehát hatni minden nemzetre a Krisztus üzenetével és a kereszt üzenetével.
3: It is the person of Jesus.
4: Tehát egyrészt ott van Jézus személye,
3: and the cross of Jesus.
4: És megvan, hogy ott van Jézus keresztje.
3: It's his person and his work.
4: A személye és a munkája.
3: Because our life is given to us in the cross.
4: Mert az életünk a keresztben adatott nekünk.
3: Because it is in the cross that we find our death.
4: Mert a keresztben találjuk a halálunkat.
3: You see, as long as we live,
4: ameddig élünk,
3: Christ cannot live in us.
4: Krisztus nem élhet bennünk.
3: Because that humanity that came from Adam,
4: mert az Ádámtól származó emberi lét,
3: was and is a condemned humanity.
4: Ez egy kárhozott emberi lét volt és az.
3: It has been found by God unable to give him what he demands.
4: Kiderült, hogy Istennek nem tudja megadni ez az emberi lény azt, amit kellene.
3: The righteousness of God demands perfection.
4: Isten igazsága tökéletességet követel.
3: The holiness of God
4: Isten
3: demands perfection.
4: Tökéletességet követel.
3: And the cross of Christ is uncompromising.
4: Nem tűrje meg alkuvást. És nem
3: alkuvást
4: meg.
3: Everywhere we go.
4: Ezért bárhova megyünk.
3: We don't only preach, but we advance the kingdom
4: of
3: God.
4: Nem csak prédikálunk, hanem Isten királyságát is terjesztjük.
3: And as we said yesterday,
4: és ahogy tegnap mondtuk,
3: we have the attitude
4: az a hozzáállás,
3: that wherever we are,
4: hogy bárhol vagyunk,
3: that space is not large enough,
4: ez a terület nem elég nagy,
3: to contain the kingdom of God and the kingdom of the world.
4: Ahhoz, hogy Isten királysága is és a világ birodalma is elférje rajta.
3: Therefore we say to all demonic powers.
4: Ezért azt mondjuk minden démoni erőnek.
3: You must go.
4: Menetek kell.
3: And we plant ourselves uncompromisingly.
4: És mi megalkuvás nélkül.
3: Unyieldingly.
4: Megadás nélkül.
3: That we will stand.
4: Eltökéljük, hogy mi megállunk.
3: Because this ground belongs to the Lord.
4: Mert ez a terület az Úré.
3: Purchased by the death of Jesus Christ.
4: Amit Jézus Krisztus halála vásárolt meg.
3: So that must be our confession.
4: Kell, hogy ez legyen a megvallásunk.
3: That must be our position.
4: Kell, hogy ez legyen a pozíciónk, a
3: helyzetünk. To be uncompromisingly righteous.
4: Hogy megalkuvás nélkül igazak leszünk.
3: Uncompromisingly holy.
4: Megalkuvás nélkül szentek.
3: And in the midst of that,
4: és mindezek közepette,
3: uncompromisingly kind.
4: Megalkuvás nélkül kedvesek.
3: Let me continue.
4: Hadd folytassam.
3: Let me continue. In Matthew chapter 28,
4: Máté 28-ban,
3: in verses 19 and 20,
4: I will paraphrase them.
3: I will paraphrase Matthew 28, verses 29 and 20.
4: Máté 28, 19.
3: Jesus told his disciples
4: Jézus azt mondta
3: to go into all the world,
4: hogy menjenek el az egész világra,
3: and to teach all nations,
4: és tanítsanak minden nemzetet,
3: baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit.
4: Merítsék be őket az Atya, a Fiú és a Szent Szellem nevében.
3: He said, go.
4: Azt mondta,
3: and
4: menjetek,
3: baptize them.
4: És merítsétek be őket.
3: In the name of the Father.
4: Az Atya nevében.
3: In the name of the Son.
4: A Fiú nevében.
3: In the name of the Holy Spirit.
4: És a Szent Szellem nevében.
3: And he said, teach them.
4: És azt mondta, tanítsátok meg nekik.
3: To observe all things.
4: Hogy megtartsák mindazt.
3: That I've commanded you.
4: Amit én parancsoltam néktek.
3: Teach them.
4: Tanítsátok meg
3: what
4: őket.
3: I taught you.
4: Azt, amit én tanítottam neked.
3: About the Father.
4: Az apa, az Atyáról.
3: About the Son.
4: A Fiúról.
3: And about the Holy Spirit.
4: És a Szent Szellemről.
3: And he says, and I will be with you always.
4: És én mindig veletek leszek.
3: It doesn't matter how difficult life is.
4: Teljesen mindegy, milyen nehéz az élet.
3: I will be with you in the midst of your difficulty.
4: Én veled leszek a nehézséged közepette.
3: I have lived long enough to know.
4: Én már elég sokat éltem ahhoz, hogy tudjam.
3: That difficulty has no threat or power against me.
4: Hogy a nehézségeknek nincsen hatalmuk rajtunk, és nem jelentenek nekünk fenyegetést.
3: Where I am and where you are.
4: Teljesen mindegy, hogy hol vagyok, hol vagy.
3: We are there for the glory of God.
4: Isten dicsőségére vagyunk ott.
3: So in my difficult situation.
4: Tehát a nehéz helyzetemben.
3: I am not necessarily trying to throw it off.
4: Nem próbálom szükségszerűen lehajítani magamról ezt a helyzetet.
3: What I am doing is trying to find a place to glorify God.
4: Azt próbálom, hogy találjak egy helyet ebben, ahol dicsőíthetem Istent.
3: So Jesus tells his disciples.
4: Tehát Jézus azt mondta a tanítványainak.
3: Baptize them.
4: Merítsétek be őket.
3: In the doctrine of God.
4: Isten tanít, az Istenről
3: in the doctrine of the Son.
4: And in the doctrine of the Holy Spirit. És a Szent Szellem tanításába.
3: So often we have been one-dimensional about this verse.
4: Nagyon gyakran egydimenziósan nézzük ezt a
3: verset. We have thought it meant to take them in the water.
4: És arra gondoltunk, hogy azt jelenti, hogy az embereket belevigyük a vízbe.
3: But I'm understanding something different about that.
4: De mást is értek erről most.
3: Not only do we take them into the water.
4: Nem csak a vízbe visszük bele őket.
3: And show them the death and the burial.
4: És nem csak megmutatjuk neki.
3: And the resurrection of Jesus.
4: Eltemetését és feltámadását.
3: But we also show them.
4: Hanem megmutatjuk nekik.
3: That we will embrace no other doctrine.
4: Azt is, hogy mi nem fogadunk el más tanítást.
3: And every demon power knows.
4: És minden démoni erő tudja.
3: When they see you.
4: Hogy amikor látnak titeket.
3: That you are Jesus people.
4: Tudják, hogy ti a Jézus emberek.
3: And you will embrace no other doctrine.
4: És nem fogadtok el más tanítást.
3: Except what he brought to you.
4: Csak azt, amit ő hozott nektek.
3: See, I don't teach people to escape their situations always.
4: Tudjátok, én nem arra tanítom az embereket, hogy mindig próbáljanak kimenekülni az adott helyzetükből.
3: It only depends on who brought me into the situation.
4: Mindig attól függ az egész, hogy ki vitt engem bele ebbe a helyzetbe.
3: If disobedience brought me into the situation,
4: hogyha az engedetlenség,
3: I remove myself.
4: Akkor kilépek belőle.
3: But
4: de,
3: if I'm there for the glory of God,
4: hogyha Isten dicsőségére vagyok ott,
3: I have learned to suffer valiantly.
4: Nagyon megtanultam azt, hogy hősiesen szenvedjek.
3: It brings glory.
4: Ami dicsőséget hoz Istennek.
3: It brings glory to God.
4: Dicsőséget hoz Istennek.
3: The title of my message is, can I be like Jesus?
4: A prédikáció címe az, hogy lehetek olyan,
3: and
4: mint
3: the
4: Jézus.
3: Answer is, absolutely.
4: És az a válasz, hogy feltétlenül.
3: Because he died to give you his life.
4: Mert ő azért halt meg, hogy neked adja az életét.
3: Paul said it like this.
4: Pál így mondta ezt.
3: I have been crucified with Christ.
4: Krisztussal együtt megfeszítettem.
3: Not I have been crucified as Christ.
4: Nem, hogy megfeszítettem úgy, mint Krisztus, ahogy
3: but
4: őt megfeszítették,
3: I have been crucified with
4: hanem megfeszítettem Krisztussal.
3: Now notice what he says.
4: Figyeljétek meg, mit mond.
3: It is no longer I who live.
4: Élek többé nem én.
3: It's no longer I who live.
4: Többé nem én élek.
3: Now the wisdom of God is seen in the cross.
4: Hanem Isten bölcsessége látszik a kereszten.
3: And it's so amazing.
4: És ez annyira megdöbbentő.
3: It's so amazing.
4: Annyira lenyűgöző.
3: The thing about amazing is, this word amazing.
4: Ezzel a szóval, hogy megdöbbentő, vagy lenyűgöző, ez a helyzet.
3: Out, it comes from two words.
4: Ez két görög szóból fakad a görög változat.
3: Alan. Hallelujah. It comes from ek,
4: az
3: ike,
4: ek,
3: out of,
4: ez azt jelenti, hogy valamiből kifelé,
3: and plesso,
4: és plesso,
3: which means to smite,
4: ami azt jelenti, hogy sújtani.
3: And so, when you are amazed or astonished,
4: tehát amikor megdöbbensz, elképet, az ilyen hűha.
3: So it is amazing the wisdom of God.
4: Tehát Isten bölcsessége megdöbbentő.
3: Because God looked at us.
4: Mert Isten ránk nézett.
3: He saw our hopeless condition.
4: Látta reménytelen helyzetünket.
3: And we are to take this message to the entire world.
4: És nekünk az egész világra el kell vinnünk ezt a hírt.
3: Knowing that no weapon formed against us
4: can prosper. Egyetlen ellenünk készült fegyver sem lesz jó szerencsés.
3: No weapon formed against us can be successful.
4: Egyetlen ellenünk készült fegyver sem lesz jó szerencsés.
3: So we take this wisdom of God to the world.
4: Tehát elviszik Isten bölcsességét a világnak.
3: God looked on hopelessness.
4: Isten ránézett a reménytelenségre.
3: And he said, I will crucify it.
4: Én ezt keresztre feszítem.
3: I will bring it to death.
4: Megöldöklöm.
3: Isn't that amazing?
4: Nem megdöbbentő?
3: That when you are without hope,
4: hogy amikor reménytelen vagy,
3: God says, I will
4: mondja,
3: kill it.
4: Én ezt megölöm.
3: He doesn't kill hope.
4: Nem a reményt
3: öli meg. Kill hope.
4: Nem a reményt töli meg.
3: He kills hopelessness.
4: Hanem a reménytelenséget.
3: Wow. It's amazing.
4: Megdöbbentő.
3: Do you know? Don't let me get away from that point.
4: Ne engedjetek, hogy
3: David
4: ezt
3: said.
4: Ezt kihagyjam. Dávid azt mondta.
3: There's one thing I've desired of the Lord.
4: Egy dolgot kívánok az Úrtól.
3: And that will I seek after.
4: És azt fogom keresni, kutatni.
3: Notice.
4: Arra törekszem. Figyeljétek meg.
3: That I may dwell in the house of the Lord.
4: Hogy az Úr házában lakhassam.
3: All the days of my life.
4: Életem minden napján.
3: Notice.
4: Figyeljétek meg.
3: To behold the beauty of the Lord.
4: Hogy szemléljem az Úr szépségét.
3: David says.
4: Dávid azt mondta.
3: I just want to look at God.
4: Én csak nézni akarom Istent.
3: I want to watch God.
4: Figyelni akarom őt.
3: For God amazes me.
4: Mert Isten teljesen lenyűgöz.
3: Let's take that reality to the world.
4: Vigyük el ezt a valóságot a világhoz.
3: Jesus is the cure for hopelessness.
4: Jézus a reménytelenség gyógyszere.
3: So God took it to death.
4: Tehát Isten megöldökölte a reménytelenséget. Tehát Pál azt mondja,
3: I have been crucified with Christ.
4: Krisztussal együtt megfeszítettem.
3: It is no longer I who live.
4: Élek többé nem én.
3: But Christ lives in me.
4: Hanem Krisztus él bennem.
3: What does that say to us?
4: Mit mond ez nekünk?
3: As long as you live.
4: Amíg éltek.
3: Christ cannot animate your body.
4: Krisztus nem tudja újjáéleszteni a testeteket.
3: Therefore God took you to death.
4: Ezért vitt titeket Isten halálba.
3: So that you would not just have the life of another.
4: Hogy ne csak anyai életetek legyen.
3: But that you would have the life of God.
4: Hanem hogy Isten élete legyen.
3: So you and I are now animated by the life of God.
4: Most már titeket és engem Isten élete megelevenített.
3: Christ lives in me.
4: Krisztus él bennem.
3: I don't live any longer.
4: Többé nem én élek.
3: And the life that I now live in this flesh.
4: Az az élet, amit most ebben a testben élek.
3: I live by faith.
4: Ezt hitáltal élem.
3: In the Son of God.
4: Isten fiában.
3: Who loved me.
4: Aki szeretett engem.
3: Gave himself for me.
4: És önmagát adta értem.
3: So this is a faith life.
4: Tehát ez a hit élete.
3: The way I am like Jesus is I believe.
4: Abból a szempontból vagyok olyan, mint Jézus, hogy hiszek.
3: I so believe that
4: úgy
3: Jesus
4: hiszem,
3: died in faith.
4: Hogy Jézus hitben halt meg.
3: So often we teach in a way that it might imply that Jesus died differently than in faith.
4: Nagyon gyakran úgy tanítunk, hogy abból az érthető ki, hogy Jézus nem hitben halt meg, hanem valahogy máshogy.
3: Jesus died with a word from God.
4: Jézus az Istentől hallott üzenettel halt meg.
3: I'll raise you from the dead.
4: Hogy fel foglak támasztani a halálból. Ezt mondta neki Isten.
3: I will raise you from the dead.
4: Fel foglak támasztani a halálból.
3: What has God spoken to you?
4: Neked mit mondott Isten?
3: That's why we who are just must live by faith.
4: Ezért kell nekünk, akik igazak vagyunk, hitáltal élni.
3: Now, let me digress a moment.
4: Kicsit visszalépek kicsit.
3: About 14 or so years ago,
4: körülbelül 14 évvel ezelőtt,
3: I began to study Spanish at home.
4: Kezdtem otthon spanyolul tanulni.
3: And I learned a phrase in Spanish from watching football.
4: Egy spanyol kifejezést az futball.
3: And it was si se puede.
4: Így szól.
3: Si se puede.
4: Si se puede.
3: Oh, good. And what that means is,
4: ez azt jelenti,
3: yes you can.
4: Hogy igen képes vagy rá.
3: Yes you can.
4: Igen képes vagy rá.
3: I was watching soccer or football.
4: Néztem a focit.
3: I would like for all the Americans to forgive me for saying football.
4: Szeretném, hogy minden amerikai most megbocsátom nekem azért, hogy futballt mondok.
3: We have football in America, but we don't use our feet.
4: Nálunk Amerikában olyan futball van, amelyben nem használjuk a lábunkat.
3: Don't let me forget si se puede.
4: I was in
3: Zimbabwe many years ago.
4: So, sok évvel ezelőtt Zimbabwe-ban voltam.
3: And I asked for a cookie.
4: És kértem egy sütit.
3: And this Zimbabwean says to me,
4: és egy zimbabwei azt mondja nekem,
3: it's not a cookie, it's a biscuit.
4: Hogy ez nem cookie, tehát így süti, hanem biscuit, ami szintén kekszet jelent.
3: So, you Americans.
4: És azt mondta,
3: you just want to be obstinate to the British.
4: Ti csak egyszerűen ellen akartok állni a briteknek a beszédetekkel.
3: So I think we didn't want to call it football, soccer, so we gave another name.
4: Tehát mi nem akartuk a focit soccernek hívni, mint az angolok.
3: But I was watching soccer or football.
4: Mindegy, tehát focit néztem éppen.
3: And one of the players would break away.
4: És az egyik játékos kiszakadt a tömegből, és futott.
3: He would kick. And the crowd of witnesses in the sand.
4: És látta ezt a tömeg.
3: Would begin to shout.
4: Elkezdtek ordibálni.
3: Si se puede.
4: Si se puede.
3: Si se puede. They were saying, yes you can.
4: Ezzel azt mondták, hogy igen képes vagy
3: rá. Yes you can.
4: Meg tudod csinálni.
3: You can do it.
4: Meg tudod csinálni.
3: It's possible.
4: Lehetséges.
3: It's possible.
4: Lehetséges.
3: You take the word of God.
4: Fogjátok Isten szavát.
3: One word of God.
4: Istennek egy üzenetét,
3: makes
4: egy
3: things
4: szavát,
3: possible.
4: Ami lehetségesíti a dolgokat.
3: It makes things possible.
4: Lehetségesíti teszi a dolgokat.
3: I say to you.
4: Azt mondom nektek.
3: Yes, you can.
4: Igen képesek vagytok rá.
3: Yes, you can.
4: Meg tudjátok csinálni.
3: You can take the knowledge of the glory of the Lord.
4: El tudjátok vinni az Úr dicsőségének az ismeretét.
3: And you can change things.
4: És megváltoztathatok vele
3: dolgokat. Wherever you are.
4: Bárhol is vagytok.
3: You are a change agent.
4: Ti a változás eszközei vagytok.
3: Halleluja. Halleluja. There's a scripture in Ephesians, I will paraphrase it.
4: Az Efézusi levélben van egy vers, amit
3: in chapter
4: 5. Fogalmazok az 5. részben.
3: Here Paul tells us, love your wives like Christ loved the church.
4: Itt Pál arról beszél nekünk, hogy szeressétek feleségeteket, ahogy Krisztus szerette az egyházat.
3: And he gave himself for the church.
4: És odaadta magát az egyházért.
3: So he says that husbands must give themselves in like manner to their wives.
4: Hogy a férjeknek hasonlóan kell odaadniuk magukat a feleségüknek.
3: What he is saying,
4: ezzel azt mondja,
3: is that you will not have the kind of wife you want,
4: hogy lehet, hogy nem olyan feleséged
3: van, amit you don't die for her.
4: Tehát nem olyan feleséged van, amit szeretnél, ha nem halsz
3: you meg must
4: érte.
3: Die to yourself,
4: meg
3: your
4: kell halnod
3: ambitions.
4: Önmagadnak, a saját törekvéseidnek.
3: You must die to your own feelings.
4: Meg kell halnod a saját érzéseidnek.
3: And by the way,
4: Egyébként
3: this is not just some preaching material.
4: Ez nem csak prédikálási anyag.
3: This is my expectation for all of us.
4: Hanem mindannyiunktól ezt várom el.
3: How can I be effective teaching what I don't walk in?
4: Hogyan taníthatom hatékonyan azt, amit nem élek meg?
3: So this is a message from God.
4: Tehát ez egy Istentől való üzenet.
3: Can I be like Jesus?
4: Lehetek olyan, mint Jézus?
3: If I am to be like Jesus,
4: hogyha olyannak kell lennem, amilyen Jézus,
3: I must die to myself.
4: Akkor meg kell halnom önmagamnak.
3: I must die to my own thoughts.
4: Meg kell halnom a saját gondolataimnak.
3: And my own ways.
4: És a saját módjaimnak.
3: Many of us, those of us who are pastors and ministers,
4: akik pásztorok vagy szolgálók vagyunk,
3: we are unsuccessful.
4: Nem vagyunk sikeresek.
3: Not because the devil is great.
4: És az nem azért nem vagyunk sikeresek, mert az ördög nagy.
3: But we fail and refuse to die to ourselves.
4: Hanem mert nem vagyunk hajlandók meghalni magunknak.
3: God says it like this in Jeremiah.
4: Isten így mondja ezt Jeremiásnál.
3: I know the plans I have for you.
4: Én tudom a terveimet rólad.
3: So God has plans for each one of his children.
4: Tehát Istennek terve van mindegyik gyermekével.
3: When I was a little boy,
4: amikor kisfiú voltam,
3: my parents would always say these words.
4: A szüleim mindig ezeket ezt mondták.
3: I know what's good for you.
4: Én tudom, mi a jó neked.
3: I didn't like those words.
4: Nekem nem tetszettek ezek a szavak.
3: Even as a little boy, I didn't like them.
4: Már kisfiúként sem szerettem ezeket ezt a szöveget.
3: Because I had this idea.
4: Mert az volt az gondolatom róla.
3: I do it myself.
4: Hogy én magam elvégzem ezt, megcsinálom én.
3: Like a little child.
4: Mint gyerek.
3: But as I grew,
4: de hogy növekedtem,
3: I realized that my parents
4: rájöttem,
3: were correct.
4: Hogy a szüleimnek igaza volt.
3: They kept me out of unnecessary trouble.
4: Mert távol tartottak a szükségtelen bajoktól.
3: They did not keep me out of trouble, but unnecessary trouble.
4: Nem minden bajtól tartottak távol, csak a szükségtelenektől.
3: Because
4: mert
3: some trouble is good for us.
4: Mert vannak olyan nehézségek, amik jót tesznek nekünk.
3: I was watching as we were worshiping the Lord today.
4: Ahogy ma dicsértük az Urat, figyeltem.
3: And the thought came to me, why are not we successful?
4: És az a gondolat jött belém, hogy miért nem vagyunk sikeresek.
3: And I thought it's because we don't exercise enough.
4: Mert nem gyakorlunk eléggé.
3: See, I believe and teach that all things come from God.
4: Én azt hiszem és azt tanítom, hogy minden Istentől jön.
3: Everything you need for life and godliness comes from him.
4: Minden tőle jön, amire szükségünk van az élethez és az Isten szerinti.
3: And he has given each one of us everything we need.
4: Mindent, amire szükségünk van.
3: For both life and godliness.
4: Az élethez és a kegyességhez.
3: He's given us everything we need.
4: Ő mindent nekünk adott, amire szükségünk van.
3: In order to finish well.
4: Hogy jól tudjuk befejezni.
3: But some of us are not exercising.
4: De némelyikünk nem edz.
3: When we look at Alan and Eileen Vincent and others here.
4: Hogy ránézünk Alan és Eileen Vincentre és másokra is.
3: I saw Alan standing here.
4: Alanre, aki itt áll.
3: He was worshiping.
4: És imádta az Urat.
3: I said, ah.
4: Arra gondoltam, igen.
3: There's a man who has gone to the gym.
4: Itt egy ember, aki elment a tornaterembe.
3: When I see Eileen, I think, ah, there's a woman who has gone to the gym.
4: És amikor Eileenre nézek, akkor az jut eszembe, hogy na, ez az asszony elment az edzőterembe.
3: And that's why they have spiritual muscle.
4: És ezért vannak szellemi izmaik.
3: See, we are all born with muscles.
4: Mindannyian izmokkal születünk.
3: But some of us are Arnold Schwarzenegger.
4: De némelyek Arnold Schwarzeneggerek vagyunk.
3: Arnold, he's an Austrian, is he?
4: Ő is osztrák, tudjátok.
3: I was having fun.
4: Vicceltem.
3: Yes, I said, all of us are not like Arnold.
4: Tehát nem mindannyianak vagyunk olyanok, mint Schwarzenegger.
3: But I think Arnold Schwarzenegger is like a puny guy compared to the Vincents.
4: De én azt gondolom, hogy a Vincentékhez képest egy vézna fickó az Arnold Schwarzenegger.
3: Hallelujah. Yeah. Yeah.
4: Igen.
3: Because although he has been powerful in the natural.
4: Mert noha ő fizikailag nagyon erős.
3: He has not invaded the supernatural.
4: Nem hatolt be a természet fölötti szintre.
3: the supernatural.
4: A természet fölötti be.
3: God has given us access.
4: De Isten hozzáférést adott nekünk.
3: And possession.
4: És birtokot adott.
3: Of the supernatural.
4: Azt mondta, hogy a természet
3: fölötti. You know what supernatural means?
4: Tudjátok, mit jelent a természet fölötti?
3: On top of the natural.
4: Azt, hogy a természetesnek a tetején van.
3: Above the natural.
4: Fölötte van a természetesnek.
3: It means that we are so enveloped by God.
4: Hogy Isten annyira körülvesz minket,
3: that the natural can't get to us.
4: Hogy a természetes dolgok nem jutnak el hozzánk.
3: It will never overcome.
4: És soha nem győznek.
3: That which is born of God.
4: De azok soha nem győzik le azt, ami.
3: Are you born of God?
4: Te Istentől
3: születtél. Go out and act like it. Leave this conference.
4: Mikor elmész erről a konferenciáról.
3: With the attitude. No weapon formed against me can prosper. No weapon formed against me can prosper.
4: Sem lehet jó szerencsés.
3: I'm more than a conqueror.
4: Felettebb diadalmas vagyok.
3: Through him who loved me.
4: Azáltal, aki szeretett engem.
3: I'm not just a conqueror.
4: Nem csak simán vagyok győztes.
3: I'm more than a conqueror.
4: Hanem több vagyok, mint győztes.
3: Through him who loved me.
4: Azáltal, aki szeretett engem.
3: Hallelujah! That's a word from the Lord.
4: Ez az Úr üzenete.
3: That is a word for you.
4: Ez nektek szól, ez
3: the
4: az
3: Bible
4: üzenet.
3: Is for you.
4: A Biblia nektek szól.
3: When I read the Bible,
4: amikor én olvasom a Bibliát,
3: I'm honest, I get into it.
4: Őszintén, nagyon beleásom magam.
3: You don't want to be around me when I'm really reading.
4: Amikor igazán olvasom, akkor nem akarsz a közelembe lenni.
3: I talk to God.
4: Beszélek
3: I talk
4: Istennel.
3: To God and myself.
4: És magammal is.
3: Sometimes I say, oh wow, oh wow.
4: Néha, oh, húha, de hát.
3: I think you wrote that just for me.
4: Azt gondolom, ezt pont nekem írtad.
3: No, you may say, Don Lavelle, that's arrogant.
4: Mondhatjátok, hogy Don Lavelle, ez egy felfúvalkozott hozzáállás.
3: How is it that you can believe that was written just for you?
4: Hogy lehet az, hogy azt hiszem, hogy csak neked írtad?
3: I do.
4: Én hiszem.
3: And I don't believe I'm deceived.
4: És nem hiszem, hogy megtévesztés áldozata.
3: Because one day I read a prophet.
4: Mert egy nap olvastam a prófétát.
3: And he said that the knowledge of the glory of the Lord.
4: Mondja, hogy az Úr dicsőség ismeretének.
3: Was going to cover the earth.
4: Le fogja takarni a földet.
3: Like the waters cover the sea.
4: Betakarja a tengert.
3: And I shouted.
4: És felkiáltottam.
3: That's for me.
4: Ez nekem szól.
3: I'm gonna travel the entire world.
4: Be fogom utazni az egész világot.
3: And I'm going to preach the gospel of Jesus Christ.
4: Jézus Krisztus evangéliumát fogom hirdetni.
3: And we're going to see the kingdom of God advance.
4: És látni fogjuk, hogy Isten királysága terjed.
3: And wherever I am.
4: És bárhol is vagyok.
3: There will be an advancement of the kingdom of God.
4: Ott Isten királysága terjedni fog.
3: I believe it.
4: Én hiszem ezt.
3: And you know what I noticed?
4: És tudjátok, mit figyeltem, megvettem észre.
3: Paul believe the same way.
4: Hogy Pál ugyanezt hitte.
3: Clearly, he takes messianic passages.
4: Valóban ő messiási útvonal.
3: And he sort of ascribes them to himself and his companions.
4: És leírt ezeket önmagával, megbeszélte önmagára, alkalmazta, hogy világosság lesz a pogányoknak.
3: Wow!
4: Hű.
3: That's messianic.
4: Ez egy messiási vers.
3: That's for Jesus.
4: Ez Jézus.
3: Because one day I read the prophet.
4: Mert egy nap olvastam a prófétát.
3: And he said that the knowledge of the glory of the Lord.
4: Mondja, hogy az Úr dicsőség ismeretének.
3: Was going to cover the earth.
4: Le fogja takarni a földet.
3: Like the waters cover the sea.
4: Betakarja a tengert.
3: And I shouted.
4: És felkiáltottam.
3: That's for me.
4: Ez nekem szól.
3: I'm gonna travel the entire world.
4: Be fogom utazni az egész világot.
3: And I'm going to preach the gospel of Jesus Christ.
4: Jézus Krisztus evangéliumát fogom hirdetni.
3: And we're going to see the kingdom of God advance.
4: És látni fogjuk, hogy Isten királysága terjed.
3: And wherever I am.
4: És bárhol is vagyok.
3: There will be an advancement of the kingdom of God.
4: Ott Isten királysága terjedni fog.
3: I believe it.
4: Én hiszem ezt.
3: And you know what I noticed?
4: És tudjátok, mit figyeltem, megvettem észre.
3: Paul believe the same way.
4: Hogy Pál ugyanezt hitte.
3: Clearly, he takes messianic passages.
4: Valóban ő messiási útvonal.
3: And he sort of ascribes them to himself and his companions.
4: és leírt ezeket önmagával, megbeszélte önmagára, alkalmazta, hogy világosság lesz a pogányoknak.
3: Wow!
4: Hű.
3: That's messianic!
4: Ez egy messiási
3: vers. That's for Jesus!

0: Więc szlapty w ogóle chodzisz tranquilas jak szariat.
1: And wherever I am.
0: És bárhol is vagyok.
1: There will be an advancement of the kingdom of God.
0: Ott is tranquilaságot terjedni fog.
1: I believe it.
0: Én hiszem ezt.
1: And you know what I noticed?
0: És tudjátok, mit figyeltem, megvettem észre.
1: Paul believed the same way.
0: Hogy Pál ugyanezt hitte.
1: Clearly, he takes messianic passages.
0: Valóban ő messiási útvonal
1: biblia szakaszokat,
0: és leírt ezeket önmagával, megbeszélte és önmagára alkalmazta, hogy világosság lesz a pogányoknak.
1: Wow!
0: Hű.
1: That's messianic!
0: Ez egy messiási
1: vers. That's for Jesus!
0: Ez Jézusról szól.
1: But we're his body!
0: De mi az ő teste
1: vagyunk? His body.
0: Mi az ő teste vagyunk?
1: We're his body.
0: Mi az ő teste vagyunk?
1: He's the head.
0: Ő a fej.
1: But we are the body.
0: Mi vagyunk a test.
1: And wherever the head goes,
0: és ahova a fej megy,
1: the body follows.
0: Oda követi a test.
1: Hallelujah. Hallelujah. That's how I believe.
0: Én ezt így hiszem.
1: That's how I believe.
0: Én így hiszem ezt.
1: Hallelujah. Thank you, Jesus.
0: Köszönöm, Jézus.
1: He's amazing.
0: Ő megdöbbentő.
1: He's so amazing.
0: Ő teljesen lenyűgöző.
1: No, no, we have said to you
0: nektek,
1: that everywhere you go,
0: hogy bárhova mentek,
1: I want you not only to baptize people in water,
0: nem csak azt akarom, mondja Jézus, hogy az embereket vízbe merítsétek,
1: but baptize them in good doctrine.
0: Hanem jó tanításba merítsétek be őket.
1: Baptize them in good doctrine.
0: Jó tanításba merítsétek be őket.
1: Refuse some of these foolish teachings.
0: Utasítások vissza ezeket a bolond tanításokat.
1: And some of them are purely heretical.
0: Vannak köztük, amik kifejezetten eretnekségek.
1: A friend of mine told me one time, a young a pastor.
0: Egyszer egy fiatal pásztor, egy barátom mondta nekem.
1: He was one of my mentors.
0: Az egyik mentorom volt. Azt mondta Don.
1: Whenever the congregation says.
0: Valahányszor a gyülekezet azt mondja.
1: Pastor, I've never heard that before.
0: Hát, pastor, ezt még soha nem hallottam ezelőtt.
1: He said, that's not necessarily a compliment.
0: Azt mondja, ez nem szükségszerűen dicséret.
1: We have a long tradition of the faithful.
0: Egy hosszú hagyománya van nálunk a hűségeseknek.
1: And we must connect with them.
0: És velük kell összekapcsolódnunk.
1: Now, can I be like Jesus?
0: Lehetek olyan, mint Jézus?
1: Absolutely.
0: Feltétlenül.
1: Because John tells us.
0: Mert János azt mondja nekünk.
1: To behold what manner of love the Father has given to us.
0: Szemléljétek, figyeljétek meg, hogy milyen szeretetet tanúsított irántunk az Atya.
1: That we should be called sons of God.
0: Hogy Isten fiainak neveztethetünk.
1: It's amazing.
0: Ez megdöbbentő.
1: Says.
0: Azt mondja.
1: God has lavished His love upon us.
0: Az ő szeretetét ránk árasztotta.
1: That's not a small thing.
0: Ez nem egy kis dolog.
1: The love of God.
0: Isten szeretete.
1: Is upon us.
0: Rajtunk van.
1: Have you ever seen people walking with great confidence?
0: Láttatok már embereket, akik nagyon magabiztosan jártak?
1: We had a meal a few nights ago.
0: Néhány estével ezelőtt volt egy vacsoránk.
1: And my wife and I were walking behind Alan and Eileen, several paces.
0: Ellen és Eileen mögött több lépéssel
1: Alan was
0: jöttünk,
1: walking like this.
0: És Ellen így ment.
1: I said, ah, he mondtam, walks like a soldier.
0: Oh, úgy megy, mint egy katona.
1: It's amazing, I thought.
0: Megdöbbentő gondoltam magamban.
1: Did you know what it is?
0: Tudjátok, hogy miért van ez?
1: It's the love of God.
0: Mert Isten szeretete rajta.
1: Because the love of God gives you confidence.
0: Mert Isten szeretete magabiztosságot.
1: Not confidence in yourself.
0: Nem önmagadban bízol ilyenkor.
1: But confidence in another.
0: Hanem egy valaki másban.
1: Is that amazing?
0: Nem megdöbbentő. Magabiztosság.
1: I know that the one who began a good work in me.
0: Én tudom, hogy aki elkezdte bennem a jó munkát.
1: He's going to complete it.
0: Be fogja fejezni.
1: That good work in you.
0: Az a jó munkád benned.
1: Does not come from you.
0: Tehát nem belőled fakad az, hogy jó munka megy végbe
1: benned. If it comes from you.
0: Hogyha tőled fakadna.
1: It will fail you.
0: Akkor cserben hagyna végül.
1: If it comes from you.
0: Hogyha tiéd belőled
1: fakad. It's not a good work.
0: Akkor az nem egy jó munka.
1: Because all good and perfect gifts.
0: Mert jó és minden jó és tökéletes ajándék felülről származik.
1: So he who began
0: tehát,
1: this in you.
0: Az, aki ezt elkezdte bennetek.
1: Will complete it.
0: Be is fogja fejezni.
1: He will complete it.
0: Be fogja fejezni.
1: Your responsibility.
0: A te kötelessége.

0: responsive.
1: Azt, hogy ő fogékony legyen.
0: So if God reaches out for you,
1: tehát, hogyha Isten utánad nyúl,
0: reach back.
1: Te nyúlj vissza, tehát te is.
0: God embraces you,
1: Isten átölel,
0: embrace back.
1: Öleld vissza.
0: When God says go,
1: amikor Isten azt mondja menj,
0: say yes, Lord.
1: Mondd azt, igen, Uram.
0: Your responsibility.
1: Ez a te kötelességed.
0: Is responsive.
1: Az, hogy fogékony legyél és reagálj.
0: Whatever God wants,
1: amit akar Isten,
0: He models.
1: Az bemutatja
0: models
1: előtted.
0: It for us. But I'm sure some are listening and saying, oh, what is he talking about?
1: De biztos vagyok benne, hogy néhányan, akik hallgatnak engem, úgy gondolják, miről
0: beszél God
1: az
0: wants
1: ember?
0: Something from you.
1: Ez azt jelenti, hogy ha Isten akar tőled valamit,
0: He models it himself.
1: Akkor ő be is mutatja, hogy hogy kell csinálni.
0: Much like my father would teach me.
1: Nagyjából úgy, ahogy az apukám megtanított engem fiúkoromban, gyerekkoromban, hogy hogy kell csinálni dolgokat.
0: Son, this is how you change a flat tire on a car.
1: Fiam, így kell egy autókereket kicserélni, ha durdefekted van.
0: And he would show me how to position the jack.
1: Megmutatta, hogyan kell elhelyezni a csavaranyát.
0: How to stand to the side.
1: Hogy kell beállítani a jó szögbe
0: how to safely,
1: hogyan
0: how to safely remove the wheel.
1: Hogy kell biztonságosan levenni a kereket.
0: And God does the same thing.
1: Isten ugyanezt teszi.
0: But not only does God do that.
1: De Isten nem csak ezt teszi.
0: He has animated you.
1: Hanem ő élesztett meg titeket.
0: He gave you a new heart.
1: Új szívet adott nektek.
0: And he gave you his spirit.
1: És a szellemét adta nektek.
0: So as to empower you.
1: Hogy erőt adjon.
0: So now you are equipped.
1: És akkor most már fel vagytok
0: szerelve. By virtue of the new heart.
1: Az új erő,
0: and the
1: az
0: new
1: új
0: spirit.
1: Az előnyével és az új
0: that
1: szellemmel.
0: That were given to you.
1: Amit kaptatok.
0: When you believe.
1: Amikor hitre jutottatok.
0: This is amazing.
1: Ez megdöbbentő.
0: Now, I've talked a bit about resurrection.
1: Kicsit beszéltem a feltámadásról.
0: Sort of, not directly, but indirectly, everything has been about resurrection.
1: Nem közvetlenül, de közvetetten minden a feltámadásról.
0: And how God gives you His life.
1: És Isten hogyan adja nektek az ő életét.
0: It's, that is what empowers you to outlast everything.
1: Hogy mindent túléljetek és kibírjatok.
0: There's absolutely nothing in creation that can beat God.
1: Világban semmi nincs, ami Isten lehet.
0: Therefore, I conclude there's nothing that can beat you.
1: Ezért arra következtetek, hogy semmi nem lehet, ami olyan, mint te vagy.
0: Why can't these things beat you?
1: Miért nem győzhetnek le téged ezek a dolgok?
0: For the same reason they can't beat God.
1: Ugyanazért, hogy miért nem lehetek
0: outlast him, nor can they outlast
1: Isten. Mert téged sem élhetnek túl,
0: because
1: Isten sem élhetik
0: eternal
1: túl.
0: Life.
1: Mert te örök életet kaptál.
0: You will outlast it all.
1: Te tovább tartasz mindennél.
0: Now, I'm going to start looking for an exit to the freeway.
1: Na most keresem, hogy hogyan kell lehajtani az autópályáról.
0: In Philippians 3, 10 and 11, I will paraphrase again.
1: 3, 10, 11-ben, újra átfogalmazom.
0: 10, yes, and 11, I'm going to paraphrase them.
1: Tehát átfogalmazva mondom ezeket is.
0: Paul says,
1: Pál azt mondja,
0: that I may know him,
1: hogy megismerjem őt.
0: Firstly, I must know him.
1: Először is őt kell megismernem.
0: I believe that too many of us are trying to know the power and not him.
1: Megpróbáljuk az erőt megismerni, és nem őt először.
0: We want to know what he gives and not who he is.
1: Tudni akarjuk, hogy ő mit ad, de nem akarjuk őt magát megismerni.
0: But I've tried to yesterday and today to show you a picture of the Christ, the Son of God.
1: Mutatni nektek egy képet Krisztusról, Isten fiáról.
0: So after knowing him, you will know his power.
1: Megismerem őt, utána ismerem meg az erejét.
0: The power of resurrection.
1: A feltámadás erejét.
0: The power of fellowship in suffering.
1: Az ő szenvedésével való közösségemet.
0: And being conformed to his death.
1: És a hasonlóvá válást az ő halálához.
0: Now, when Paul talks about these,
1: amikor Pál ezekről a dolgokról beszél,
0: it is my belief
1: én hiszem,
0: that this is where the church needs to grow.
1: hogy az egyháznak ebben kell növekednie.
0: Because if I have life in me, that is the life of God.
1: Mert hogyha élet van bennem, ami Isten élete.
0: It comes because of the cross.
1: Akkor én a kereszt miatt kapom ezt az életet.
0: And if I have been crucified.
1: És hogyha én megfeszítettem.
0: With him.
1: Vele.
0: I have also been raised with him.
1: Akkor fel is támadtam vele.
0: No, it talks of a death.
1: Itt egy halálról van szó.
0: That God has taken us through.
1: Amin Isten átvitt minket.
0: Because it's illegal.
1: Mert
0: for two lives to inhabit the same body.
1: Mert a törvény ellen van, hogy két élet legyen egy testben.
0: And so he takes us to death.
1: Tehát ő halálba visz minket.
0: And brings a power to our lives.
1: És hoz egy erőt az életünkbe.
0: That's not only word power.
1: Ami nem csak a szó ereje.
0: Because word power is great. Because with a word Jesus healed.
1: A szó ereje nagyon fontos, mert egyet
0: And with a word he cast out demons.
1: És a szavával üste ki a démonokat.
0: But he also brings to us a power of demonstration.
1: De ő a bemutatás erejét is hozza nekünk.
0: I was talking to our missions director Susan.
1: A Susannal beszéltem, a missziós igazgatónkkal.
0: She was telling me that in Ghana they had great miracles.
1: Nagy csodákat láttak.
0: People were baptized with the Holy Spirit by them talking to them.
1: Bemerítkeztek Szent Szellembe, csak azáltal, hogy beszélgettek egymással.
0: People who had no idea even of God, of Jesus.
1: Az embereknek nem volt fogalmuk Istenről vagy Jézusról.
0: And they certainly had no understanding of the Holy Spirit.
1: És egyáltalán nem volt fogalmuk a Szent Szellemről.
0: And they were baptized with the Holy Spirit.
1: És bemerültek Szent Szellembe.
0: And then they would ask, "What is this that just happened?"
1: És utána megkérdezték, hogy mi történt most velünk.
0: Another one, they were praying, I believe, in one case.
1: Volt egy eset, úgy emlékszem, hogy imádkozott valaki.
0: And they were telling people what to pray.
1: Mondták a misszionáriusaink az embereknek, hogy mit.
0: And there were one or two people there who could not talk, who had never talked.
1: És volt ott egy-két ember, aki soha nem beszélt életében.
0: But they could hear, but they could not speak.
1: Hallottak, de nem tudtak beszélni.
0: And as they were praying.
1: És ahogy imádkoztak a testvérek.
0: And telling people what to say.
1: Mondták az embereknek, hogy mit mondjanak.
0: Faith hit their hearts.
1: Ez a hit eltalálta
0: and
1: a szívének a pár embernek, és elkezdtek imádkozni.
0: Oh, it's amazing.
1: Megdöbbentő.
0: What God is able to do.
1: Hogy Isten mit képes tenni.
0: To those of us
1: azokkal
0: who believe in Jesus.
1: Akik hisznek Jézusban.
0: Hallelujah. Although I've got much more time.
1: No, sokkal több időm van még.
0: I see my exit.
1: Már látom a kivezető utamat, a kihajtómat.
0: So I want to end this session
1: szeretném ezt a tanítást
0: with the following verses.
1: A következő versekkel befejezni.
0: In John chapter 8 verses 28 and 29.
1: A 28-29-ben
0: I find verses here that have literally changed my life.
1: Olyan versek ezek, amik szó szerint megváltoztatták az életemet.
0: We don't want to leave here having been taught well.
1: Nem úgy akarunk innen elmenni, hogy jó tanítást kaptunk.
0: And go out and not apply it.
1: És kimegyünk és nem alkalmazzuk.
0: But what I would like to do today.
1: Hanem ma azt szeretném.
0: Is to infuse you with passion.
1: Hogy szenvedélyt oltsak belétek.
0: I'm very passionate about Jesus.
1: Én nagyon szenvedélyes vagyok Jézussal kapcsolatban.
0: I find him amazing.
1: Én megdöbbentőnek találom őt.
0: I'm so grateful to him.
1: Annyira hálás vagyok neki.
0: I say sometimes,
1: néha azt mondom,
0: you saved me.
1: Te megváltottál engem.
0: I'm not rejoicing because demons are subject.
1: Én nem annak örülök, hogy a démonok alán vannak vetve.
0: When I was younger.
1: Mint amikor fiatalabb voltam.
0: When I was younger,
1: tehát amikor fiatalabb voltam,
0: whenever I heard that demons were being cast out,
1: valahányszor arról hallottam, hogy kiűznek démonokat,
0: I used to love to get in on that. You know what that word means? I'd love to get in on it. I'd love to be a part of it.
1: Mindenképpen be akartam én is ebbe kapcsolódni.
0: I remember once in Mississippi, Jackson, Mississippi.
1: Mississippi államban, Jackson városban.
0: Somebody, we had been ministering all day and it was late at night.
1: Valakivel együtt szolgáltunk egész nap, késő estig.
0: And someone said to us, the driver will be here shortly.
1: Hamarosan itt lesz a sofőrötök.
0: There's a girl in there and they're casting, they're trying to cast the demon out of
1: her. Van ott benne egy lány, és megpróbálnak kiűzni belőle egy démont.
0: I said to my wife,
1: azt mondtam a feleségemnek,
0: do you mind if I go?
1: Bánnád, hogyha oda mennék?
0: She said, go on.
1: Azt mondta, na menjél.
0: Thank you.
1: Köszönöm.
0: Because I knew.
1: Mert tudtam.
0: I just knew.
1: Egyszerűen tudtam.
0: That greater is he who is in me.
1: Hogy a nagyobb él bennem.
0: Than the demon that's in that girl.
1: Aki bennem él, nagyobb, mint a démon, aki abban a lányban él. És ez az, amit tudok.
0: When I get there,
1: hogy amikor odaérek,
0: because when I get there,
1: mert amikor én odaérek,
0: Jesus is going to manifest himself,
1: akkor Jézus megnyilvánul,
0: and that demon has to go.
1: És annak a démonnak mennie kell.
0: So I went.
1: Úgyhogy mentem.
0: There were a lot of people were crowd around her.
1: Nagyon sok ember vette körül ezt a lányt.
0: Come out, come out.
1: Gyere ki belőle.
0: I couldn't get to her.
1: Én oda sem tudtam férni a lányhoz.
0: So finally I said, please let me get in.
1: Mondtam, hogy engedjetek már oda közelebb.
0: And they weren't listening.
1: De oda sem figyeltek rá.
0: Right, push my way.
1: Úgyhogy betolakodtam, gyömöszöltem magam az emberek.
0: Look at me.
1: És azt mondtam, nézd rám.
0: In the name of Jesus Christ of Nazareth.
1: A názáreti Jézus Krisztus nevében.
0: Go.
1: Menj.
0: Demon was gone.
1: És a démon elment.
0: I would love to do those things.
1: Nagyon szeretem az ilyeneket csinálni.
0: I mean, I just love to see the power of God.
1: Szeretem látni Isten erejét.
0: I was just so grateful.
1: Annyira hálás voltam.
0: That he had saved me.
1: Hogy megmentett engem.
0: My heart, thank you for saving me.
1: Köszönöm, Uram, hogy megmentettél.
0: So wherever I can be of service, I will be of service.
1: Tehát bárhol a szolgálatára lehetek, Istennek
0: that's
1: a szolgálatára
0: what I want to
1: vagyok. Szeretném, hogyha ő ugyanezt plátálná
0: belétek. I don't have a passion for casting out demons.
1: Az én szenvedélyem nem a démonüzés.
0: I have a passion for seeing Jesus Christ manifest.
1: Hanem az, hogy lássam, hogy Jézus Krisztus megnyilvánul.
0: I wanted those around to see.
1: Azt akartam, hogy a körülöttünk levők lássák.
0: That we can speak the name of Jesus.
1: Hogy kimondhatjuk Jézus nevét.
0: And demons flee.
1: És akkor a démonok menekülnek.
0: They can't stay.
1: Mert nem maradhatnak.
0: We outlast them.
1: Mi túléljük
0: I'm
1: őket.
0: Not telling you that when you go home,
1: nem azt mondom ezzel, hogy amikor hazamész,
0: all problems go.
1: Problémáink, távozzatok.
0: And everything is going to be wonderful.
1: És akkor minden csodálatos lesz.
0: You may be in a fight.
1: Lehet, hogy harcolni kell.
0: And if you have ever been
1: vagy,
0: in a fight,
1: és hogyha még soha nem voltál harcban.
0: Now I was a good boy growing up.
1: Én jó gyerek voltam felnövekedésem
0: közben.
1: But I was in
0: some fights.
1: De azért volt néhány verekedésem.
0: And I will tell you when you're in a fight.
1: És elmondom nektek, hogy amikor verekszem.
0: You will be hit.
1: Akkor kapok is, tehát ha verekeztek, akkor kaptok is ütéseket.
0: But you can win.
1: De győzhettek.
0: Whenever I've been in fights,
1: én valahányszor verekedésekben voltam.
0: I didn't go to lose.
1: Én nem azért mentem, hogy veszítsek.
0: When we're confronted with the demonic,
1: amikor szembe szállunk a démon
0: erőkkel,
1: akkor nem veszítünk.
0: I want you to have that information.
1: Szeretném, hogyha tudnátok erről.
0: I'm closer to my exit now.
1: Most már közelebb vagyok a kijárathoz.
0: In John chapter 8:28 and
1: 29. Tehát a János 8:28-29-ben.
0: So Jesus said.
1: Jézus azt mondta.
0: When you have lifted up the Son of Man.
1: Amikor felemelitek az embernek fiát.
0: Then you will know that I am he.
1: Akkor tudni fogjátok, hogy én vagyok ő.
0: What he's saying is the
1: ezzel
0: one
1: mondja,
0: I claim to be.
1: Én az vagyok, akinek állítom magam.
0: You're gonna know that I'm the Son of God.
1: Tudni fogjátok, hogy én vagyok Isten fia.
0: But not only that.
1: De nem csak ennyi.
0: And that I do nothing on my own.
1: Hanem, hogy semmit nem teszek magamtól.
0: That's the key to your success.
1: Ez a sikeretek kulcsa.
0: I promise you, I do nothing on my own.
1: Megígérem, én semmit nem teszek magamtól.
0: You can do nothing on your own.
1: Ti se tehetek semmit magatoktól.
0: But I speak.
1: Hanem azt mondom,
0: just what the Father has taught me.
1: Csak azt mondom, amit az Atya tanított nekem.
0: Now notice what he says later.
1: Aztán figyeljetek, mit mond utána.
0: The Father who sent me is with me.
1: Az Atya, aki elküldött velem
0: he
1: van.
0: He has not left me alone.
1: Nem hagyott engem az Atya egyedül.
0: For I always do those things that please him.
1: Mert én mindenkor azokat cselekszem, amik neki kedvesek.
0: This is the success of Jesus.
1: Ez Jézus sikere.
0: I hear.
1: Hallok.
0: I speak.
1: És szólok.
0: I see.
1: Látok.
0: I do.
1: És teszek.
0: As a matter of fact, in John chapter 5.
1: Igazából a János 5-ben.
0: He had just healed a man.
1: Éppen meggyógyított egy embert.
0: The Pharisees were very angry.
1: A farizeusok nagyon haragudtak rá.
0: So you did this on the Sabbath day.
1: Ezt a szombaton csináltad, szombaton.
0: Pharisees in the church are angry.
1: Tudjátok, a farizeusok a gyülekezetben is haragszanak.
0: When you have success and you're not super religious.
1: Amikor sikeres vagy és nem vagy csúcsvallásos.
0: Pharisees don't like that.
1: A farizeusok nem szeretik ezt.
0: But Jesus said something.
1: De Jézus mondott valamit.
0: And in my Spanish Bible it's very very clear.
1: A spanyol Bibliából ez nagyon egyértelműen kiderül.
0: Jesus says in Spanish.
1: Jézus azt mondta spanyolul.
0: Jesus said in my Spanish Bible.
1: Legalábbis Jézus azt mondta az én spanyol Bibliámban.
0: Jesus does speak German, Hungarian, Czech.
1: Jézus tud németül, meg csehül, meg magyarul, meg.
0: But he said, my father
1: mondta,
0: has been working even today.
1: Az én atyám még ma is munkálkodott.
0: And I work.
1: És én is munkálkodom.
0: See, he didn't say my father's been working until now, as my English version says.
1: Tehát nem úgy, mint az angol változatban, hogy az én atyám mindez ideig munkálkodott.
0: Jesus says, my father has been working even today.
1: Hogy az én atyám ma is munkálkodott.
0: So what Jesus says in the passage is, I saw that, so I did.
1: Ebben a szakaszban megértettem ezt.
0: You want to be successful.
1: Hogyha sikeres akarsz lenni.
0: Spend time with the Lord.
1: Akkor tölts időt az Úrral.
0: Hearing so you can say what he says.
1: És halld meg, mit mond, hogy te is azt mondhass tovább, amit
0: Seeing
1: ő mondott.
0: So that you can
1: Lássál,
0: do what he does.
1: Hogy megtehesd azt, amit ő tesz.
0: And in this manner,
1: és de ilyen
0: Jesus
1: módon,
0: says,
1: Jézus azt mondja,
0: for I always do,
1: mert én mindig azt teszem,
0: that which pleases him.
1: Ami neki kedves.
0: Now, Jesus,
1: Jézus
0: always pleased the Father.
1: Mindig az Atya örömére volt.
0: In 2 Corinthians chapter 5.
1: A 2 Korintus 5-ben.
0: Paul tells us.
1: Pál azt mondja.
0: That now God is doing for Jesus what Jesus did for God.
1: Hogy most az Atya teszi meg Jézusért azt, amit Jézus tett Istenért.
0: I want to leave this with you because this is one of the most piercing points I've wanted to make.
1: Mert ez a legátütő pont, amit mondani akartam.
0: Paul says in 2 Corinthians 5:15.
1: Azt mondja 2 Korintus 5:15-ben.
0: That he, Jesus, died for all.
1: Hogy ő mindenkiért meghalt.
0: That those who live.
1: Hogy azok, akik élnek.
0: That means live those who live by the power of his life.
1: Ami azt jelenti, hogy akik az ő élete ereje által élnek.
0: Should no longer live for themselves.
1: Többé ne önmaguknak éljenek.
0: But for him.
1: Hanem annak,
0: who died for them.
1: Aki értük meghalt.
0: And rose again.
1: És újra feltámadt.
0: I want you to reassess your life.
1: Szeretném, hogyha újra értékelnétek az életeteket.
0: Are you really living for him?
1: Valóban ő érte élsz?
0: Can you say?
1: Mondhatod azt?
0: I always do those things.
1: Én mindig azokat a dolgokat teszem, amik neki kedvesek.
0: I always. Can you say?
1: Én mindig. Tudod mondani ezt, hogy én mindig?
0: A number of years ago, I read this.
1: Számos évvel ezelőtt olvastam ezt.
0: I had read it maybe hundreds and hundreds of times.
1: Talán több százszor elolvastam már.
0: But I was smitten by it.
1: De teljesen kiütött ez.
0: I said, oh my God.
1: Belém hasított. És azt mondtam, ó Istenem.
0: I can't say I always.
1: Én nem tudom azt mondani, hogy én mindig azt teszem, ami neked kedves.
0: I can say I sometimes do it.
1: Azt mondhatom, hogy néha azt teszem, ami neked kedves.
0: But I want to be able to say I always do.
1: De szeretném képes lenni azt mondani, hogy mindig azt teszem.
0: You see, there is an infinite number of points between sometimes and always.
1: A néha és a mindig között számtalan pont van.
0: I want to leave this with you.
1: Szeretném ezt veletek hagyni.
0: If you want to be successful.
1: Ha sikeresek akartok lenni.
0: When God speaks.
1: Amikor Isten szól.
0: Do it.
1: Tegyétek meg.
0: Whatever he says.
1: Akármit mond.
0: Do it.
1: Tegyétek meg.
0: When I was 60 years old, 60.
1: Amikor 60 éves voltam.
0: He told me to fast for 40 days.
1: Azt mondta nekem Isten, hogy 40 napig böjtöljek.
0: Eat absolutely.
1: Hogy egyáltalán.
0: And to eat absolutely no food.
1: Egyáltalán ne egyek semmit.
0: At the end of the 40 days.
1: A 40 nap végén.
0: He didn't take me to heaven. I didn't see angels.
1: Nem vitt engem a mennybe, nem láttam angyalokat.
0: I wanted him to tell me something that would make me super Christian.
1: Azt akartam, hogy Isten mondjon nekem valamit, amitől szuper keresztény leszek.
0: But he didn't.
1: De nem tett ilyet.
0: He said you have obeyed me.
1: Azt mondta, engedelmeskedtél.
0: 3.5 years later.
1: 3.5 évvel később.
0: He said I want you to fast for 40 days.
1: Azt mondta, azt akarom, hogy 40 napig imád.
0: I was 64 years old.
1: Akkor 64 éves voltam.
0: I know you probably think I'm 80 or something now.
1: Tudom, hogy arra gondolhatok, akkor olyan 80 körül lehetek most, vagy ilyesmi.
0: So how old is that guy?
1: Arra gondoltak, mennyi idős ez az ember?
0: Moses or somebody.
1: Mózes vagy valami ilyesmi.
0: But I was 64 and I fasted for 40 days.
1: Tehát akkor 64 éves voltam és 40 napig böjtöltem.
0: I want you to know I cannot do that in my natural.
1: Szeretném, ha tudnátok, hogy természetes erőmmel nem tudom ezt megtenni.
0: I am not able.
1: Nem vagyok képes erre.
0: I enjoy eating.
1: Én nagyon szeretek enni.
0: But I did it. I obeyed.
1: De megtettem, engedelmeskedtem.
0: And he gave me so many revelations.
1: És Isten annyi kijelentést adott.
0: Of himself.
1: Önmagáról.
0: And his end time plan.
1: Az utolsó időkbeli tervéről.
0: I was talking to Eileen.
1: Beszélgettem Eileennal.
0: The other day. And she said to me some of the very words that God gave me.
1: És ő is mondta nekem azoknak a szavaknak némelyikét, amit Isten mondott nekem.
0: He said, your eyes are going to see the end of this era.
1: Azt mondta, hogy a te szemeid meglátják ennek a korszaknak a végét.
0: And it takes a lot to explain that.
1: És nagyon sok magyarázat kell ehhez.
0: The last thing he said.
1: Az utolsó, amit mondott Isten.
0: Said, I'm going to require one more of these fasts from you.
1: Azt mondta, hogy még egy ilyen böjtöt fogok tőled igényelni.
0: And my thought would be, normally, do you know how old I'm going to be?
1: És akkor általában természetesen arra gondolnék, hogy tudod, hogy hány éves leszek akkor?
0: But age is not a consideration.
1: De itt nem számít az életkor.
0: It's the will of God.
1: Hanem Isten akarata, ami számít.
0: Do you love the will of God?
1: Szereted Isten akaratát?
0: If you love the will of God.
1: Ha szereted Isten akaratát.
0: If you obey by the Spirit of God.
1: Hogyha Isten szelleme által engedelmeskedsz.
0: You will leave this conference.
1: Akkor úgy mész el erről a konferenciáról.
0: And you will do exploits.
1: Hogy nagy dolgokat cselekszel.
0: You will leave this conference.
1: Úgy mész el innen.
0: And you will do exploits.
1: Hogy nagy dolgokat cselekszel.
0: You will leave this conference.
1: Úgy mész el innen.
0: And you will do exploits.
1: Hogy nagy dolgokat cselekszel.
0: In Alan's words.
1: Alan szavaival.
0: The demons will be saying to Satan.
1: Azt mondják a démonok a Sátánnak.
0: Don't send me to Brussels.
1: Ne küldj engem Brüsszelbe.
0: Don't send me there.
1: Ne küldj engem oda.
0: Don't send me to Hungary.
1: Ne küldj Magyarországra.
0: Budapest.
1: Budapestre.
0: I don't want to go to Budapest.
1: Nem akarok Budapestre menni.
0: Don't send me to Graz.
1: Ne küldj engem Grazba.
0: You'll go back to your place.
1: Menjetek vissza a helyetekre, ahol éltek.
0: Amen.
1: Amen.
0: Amen. In Jesus' name, Father, I bless this
1: Jézus
0: house.
1: Jézus nevében, Atyám, megáldom ezt a konferenciát.
0: Let the words of my mouth.
1: Az én szám szavai.
0: And the meditations of my heart.
1: És a szívem elmélkedései.
0: Be acceptable.
1: Legyenek elfogadhatók.
0: And be received.
1: És elfogadottak.
0: In the name of Jesus.
1: Jézus nevében.
0: We've given your word.
1: Adtunk nektek
0: powerful,
1: üzenetet.
0: Your word is powerful.
1: A te szabad, Uram, erőteljes.
0: Sharper than any two-edged sword.
1: És élesebb minden kétérű kardnál.
0: It is in the hands and the mouths of your people.
1: És a néped szájában és kezében van.
0: When they go home.
1: Amikor ők hazamennek.
0: Even on the way home.
1: Még a hazafelé úton is.
0: Let them see you doing exploits.
1: Hadd lássák, hogy nagy dolgokat teszel az életükben. Jézus
0: Amen.
1: Nevében. Amen.
0: Amen.
1: Amen.
2: Elhangzott, meg kell ismernem őt című tanítássorozat 6. része, melyben Donald Lovell tanított.
3: Ez volt a Növekedjünk Hitben.
4: Növekedjünk Hitben.
3: Felnőtté válás Krisztusban.
4: Felnőtté válás Krisztusban.
3: Ez a Rádió Sansz.
5: Ez a Rádió Sansz.

0: Éjfélhez közel.
1: Éjfélhez közel.
2: Halld, mit mond a Szent Szellem a gyülekezetnek a Rádió Sansz műsorán.
3: Utól maradt a kinyomtatott prédika. De az Úrnak a beszéde az itt van. Isten szövetsége az emberrel. Ez a témánk ma, és különös tekintettel az új szövetségre szeretnék ma néhány szót szólni. A szövetségről, hogy szélesedjen, táguljon az elménk, a gondolkozásmódunk, így a szívünk is. Ugyanis a Bibliát, hogyha kézbe veszük, akkor úgy is meg lehet közelíteni, van, aki úgy fogalmazza, hogy a Biblia nem más, mint az Isten és ember közötti szövetségek története. Tehát a szövetségek könyve. Van, aki úgy is határozza meg, van a Ó szövetségi rész és az Új szövetségi rész. Ugye a 39 meg a 27 könyv. A Biblia tulajdonképpen az Isten és az ember közötti kapcsolatról, az Isten emberrel készített, ember számára elkészített közösségről szól, hogy hogyan lehet Isten által eltervezett módon, úton közösségbe kerülni ő vele. A szövetségek, amiket Isten az emberrel a történelem során kötött, az egy fontos dolog, hogy végig gondoljuk, mert azt Isten okulásul és számunkra tanulságul írattatta le, mert mindezeknek üzenete van, hogy ma 2021-ben az Új Szövetség 2000. évében azok a törvényszerűségek, szellemi igazságok, amely az előtte levő szövetségben benne foglaltattak, azok a szellemi valóságok ugyanolyan valóságok most is, csak Krisztusban máshogy tudjuk megérteni, máshogy tudjuk megragadni, és máshogy tudjuk megélni. A szövetségek az Istennel való kapcsolatot jelzik, mutatják, és amikor az Isten a szövetségről beszél, arról is van szó, hogy az ő királysága hogyan tud a szövetségeken keresztül újból megvalósulni, megnyilvánulni, megjelenni itt a Földön az emberek között. A kezdetekről mindannyian tudunk, emlékszünk rá, mármint a Bibliából, tehát nem, hogy ott voltunk. Ádám arra lett teremtve, Isten arra teremtette, hogy vele egy munkatársi, partneri, közvetlen közösségben éljen, munkálkodjon, és kapcsolatban legyen, teljes harmónia volt Isten és ember között. Az embert eredetileg arra tervezte Isten, hogy társa legyen, és az ő alkotásainak, a teremtményeinek a megőrzésébe, gondozásába részt vegyen vele együtt partnerként. Aztán tudjuk, hogy bejött a bűn, és bejött a közösségnek a megszakadása, megszakadt az a harmónia, a közösség, és utána már a közösség helyreállítása az nem csak úgy volt, hogy lapozzunk egyet, hanem nem csak a bűnös cselekedetek eltörlésére volt szükség már, hanem utána apáinktól, anyáinktól, ahogy örököltük azt a természetet, azt az eredendő bűnös természetet, ebből a természetből, a bűnből is már egy szabadulást, szabadítást kellett Istennek elkészítenie, és a Zsidókhoz írt levél 9. fejezet 22-es verse azt mondja, hogy igazából a maga bűnbocsánat sincs, csak vérontással. Bármilyen furcsa is, ha ezt most nem is értjük, vagy nem is érted, próbáld ezt bizalommal elfogadni. Isten beszéde ként fogadjuk el a Bibliát a Szent Szellem által ihletett módon. Én ezt úgy hiszem, hogy ezt Isten jelentette ki számunkra, hogy értsük meg, bármilyen bűn vagy bűnös cselekedet van, annak az eltörléséhez szükség van vérontásra. És ezért hozta be Isten a szövetséget az Isten és ember közötti kapcsolatba, hogy a bűn el legyen törölve vérontás által, és ezáltal a szövetségből, szövetségben a közösség helyreálljon, és az egység újból meg tudjon valósulni Isten és ember között. Tehát a szövetség nélkül nincsen Istennel való kapcsolódási lehetőség, és nincsen közösség se, mert a szövetségek célja mindig a közösség, majd az egység. Bármilyen közösség, vagy bármilyen szövetségről is van szó. És a szövetségkötés alapja minden esetben, ha a Bibliát nézzük, akkor áldozat, és minden esetben ugye az áldozat vérontást igényel. A szövetség szó, nem akarok túl mélyen azért belemenni, de az elején egy-két dolgot nézzünk meg, és szögezzünk le, hogy ne olyat értsünk, amit a mai kultúránk üzen ezzel a szóval kapcsolatban, hanem próbáljuk egy kicsit bibliai gondolkozásmódhoz visszatérve értelmezni, hogy mit is takarhat, mit is érthet Isten e szó alatt, hogy szövetség vagy szövetségkötés. Héberül a berit szó, az egy kölcsönös egyességet, szerződést jelent két fél között, és a Szentírás mondja, hogy Isten teremtménye iránt érzett szeretetből szövetséget kötött ugye egyes emberekkel is, és rajtuk keresztül utána nagyobb közösségekkel is. A szövetség kifejezés legtöbbször mindig egy másik szóval fordul elő, az a karat. Ez pedig a vágni, metszeni, levágni kifejezés. Tehát igazából a héber nem szövetséget köt, vagy megegyezést köt, hanem szövetséget vág. Az 1 Mózes 9.11-ben, ha megnézzük, szövetséget kötök veletek, hogy soha ezután nem vész el, vagy máshogy nem vágok ki özönvíz miatt minden testet, soha se lesz többé özönvíz a föld elvesztésére. Ugye ez a Noéval kötött szövetségkötés után mondja Isten ígéretként, hogy nem lesz többé özönvíz. De a szövetség vágásnál elmondja, hogy én kivágtam az összes embert, Noé és családja kivételével, kivágtam az összes állatot is, levágtam, azért, hogy a bűn el legyen törölve, kivéve azokat, amelyek a bárkába belettek víve Noé és családja által. Tehát a szövetség mindig áldozat, vérontás, levágás. Ez a folyamat. És enélkül nincsen közösség. Mózes első könyve 15. fejezet 18-as versét olvassuk, amikor az Ábrahámmal való szövetségkötést olvassuk, hogy ezen a napon kötött vagy vágott az Úr szövetséget Ábrahámmal. És tudjátok, hogy ketté kellett az állatokat vágnia, egyik oldalra, másik oldalra tenni, a madarakat azt egybehagyta, és utána pedig Isten, miközben Mózes aludt egy darabig, Ábrahám, igen, vigyázott, hogy a ragadozó madarak ne bántsák, és ne érintsék az áldozatot, de elszunnyadt, Isten megjelent, és közben végigment azon a vérösvényen, vérúton, a szövetség útján, és megemésztette a jelenlétével az áldozatot. Ábrahámnak már nem kellett végigmenni azon, mert a hagyomány az volt, hogy ketté vágták az áldozati állatot, és a kettő között a vérúton végig mentek a szövetségesek, ezzel is jelezve azt, hogyha megszegik a szövetséget, akkor így járnak ők is, mint ahogy az áldozati állat. Az 1 Mózes 17-ből a 13-as, 14-es vers több biblia verset is nézünk, de mindegyik ott lesz kivetítve, úgyhogy segít, hogy a figyelem megmaradjon. Legyen körülmetélve a házadban született, pénzeden vett, örökkévaló szövetségül lesz az én szövetségem a ti testeteken, mondja az Úr. A körülmetéletlen férfi, aki körül nem metéltetett a férfi testének bőrében, az ilyen lélek kivágottatik, itt a karat szó van, az ő népe közül, mert felbontotta a szövetségemet. Tehát itt is az van, hogy a körülmetélés volt a szövetségnek a vágása. Az emberen is ott volt a vérontás, a férfiakon. A 2 Mózes 12-ben a 15-ös verset olvasom. 7 napig egyetek kovásztalan kenyeret, amíg az első nap takarítsátok el a kovászt házaitokból, mert aki kovászosat eszik az első naptól fogva, a 7. napig, az olyan lélek írtassék ki, vagyis legyen kivágva Izraelből. Ez pedig ugye a pászka előtti rendtartás, mielőtt kihozta Egyiptomból Izraelt Isten. A szövetség vágás. A szövetség vágás az nem csak kosok és bikák, bárányok és állatok levágását jelentette. Itt lehet látni a testnek a körülmetélésénél is, hogy a férfi testén is megvolt a vágás. Józsué 4, 7-es versét olvasom föl. Tudjátok nagyon jó, hogy Józsué vezette át Izraelt a Jordánon, és olvasom, mondjátok meg nekik, hogy kétfelé vált, vágatott a Jordán vize az Úr frigyládája előtt, mikor átment a Jordánon, ketté vált, ketté lett vágva a Jordán vize, és ezek a kövek emlékeztetőül lesznek az Izrael fiainak mindörökre. Egy szövetség vágással vitte be az ígéret földjére is Izraelt Józsué által, majd miután átmentek, le kellett táborozni, és megtörtént a évtizedeken át elmaradt körülmetélés, mert a pusztában ezt nem tették meg, és akkor ott körül lett újból metélve a közben megszületett generáció, minden egyes férfi tagja, és ebből, vagy erről egy ilyen szellemi kijelentés volt, ahogy ketté vágta Isten a Jordán vizét is, és ezen a résen átvitte az ő népét az ígéret földjébe. De utána megtörtént a testen való vágás is. Nem akarok mélyebben belemenni, csak így, ahogy imádkoztam ma, az jött elém a házasságkötésre. Emlékezzetek meg, tehát az első szexuális aktusnál a nőnél a szűzhártya ketté hasad. Az is a szövetségnek a vére. Egy vérontás történik, egy tiszta szűzlány és egy tiszta szűzférfi, amikor megházasodik. És valóban ez a szövetség kötésnek a vére. És a szövetség által van a közösség, és a közösség által jön létre az egység, és Isten szerinti egység csak az ő beszéde szerint tud megvalósulni Isten és ember között, akár ember és ember között is. Jól tudjuk, hogy Noé után úgy tűnt, hogy az ember azért okult belőle, de mégsem. Már ugye Kám, tessék? Noénak egyik fia, illetve az ő fia, Kánoán, már hát egyfajta tiszteletlenség jött be Noé fele, miközben lerészegedett, egy cinizmus, szarkasztikus hozzáállás, gúny jött ki belőle, és Noé megátkozta. Ha megnézed az utána következő történetet, utána jött Nimród, és jött Bábel, Babilon. Azért egy nagyon érdekes dolog, mert ott az emberek egységben voltak. Teljesen egyek voltak, és azt mondta Isten, hogy mivel egy az ő akaratuk, egy a céljuk, egy a beszédük, képesek mindent megcsinálni, amit elhatároztak. Ezért leszállt, megnézte közelebbről, és azt mondta, ezt nem engedem meg, és ezért összezavarta a nyelveket. Azért, hogy ne legyen egyetértés. Vagyis azt jelenti, hogy többféle egység lehet, és többféle egység jöhet létre, többféle alapon jöhet egység létre, de Isten beszédén nyugodhat, vagy tud nyugodni egyedül az Isten szíve és akarata szerinti egység ember és ember között. Ez igaz a házasságra is. A bibliai szövetségeknek a közös jellemzőit, hogyha megnézzük, felsorolok néhányat, mindig Isten kezdeményezik. Tehát nem tudsz Istennel egy szövetséget kikényszeríteni, nem tudod rábírni Istent, hogy kössön egy szövetséget, mert ő ezt a szövetséget már megszerezte, megkötötte, és odaadta a szövetségre az áldozatát. A mostani szövetség szakaszban, üdvtörténeti korszakban, amiben élünk, az új, az örök, a tökéletes szövetség időszakában élünk, amit az ő egyszülött fia emberré lett názereti Jézus Krisztus kereszt áldozata által, és a kereszten kiontott vérontása által szerzett szövetséget. Nem véletlenül olvastuk föl Imre vezetésével a Máté evangélium 26. fejezetéből Jézus utolsó vacsorán elmondott, ha úgy tetszik, úrvacsorai szereztetési szavakat, kijelentéseket. Mindig Isten kezdeményezi tehát a szövetségkötést. Három dolog, ami Isten oldaláról mindig benne van, feltételek vannak, utasítások vannak, vagyis parancsok, és vannak ígéretek is a szövetségben. Isten elkötelezte magát az emberek mellett, hogy a szövetséghez ő hűséges lesz minden körülmények között, és az ember szabad választása pedig az, hogy ebbe a szövetségbe belelép-e, része lesz-e az Istennel való közösségnek, mert a közösséghez vezető út csak a szövetségre lépés. Ami azt jelenti, hogy nem tud senki Istennel közösségbe kerülni a szövetségkötés elfogadása, vagy a szövetségbe való lépés nélkül. A máshogy fogalmazva, Istennel való szövetség, közösség, egység, harmónia, Jézus Krisztus vérontásának elfogadása nélkül nem működik. Nincsen vérontás nélküli Istennel való közösség. De ezt már nem neked a te életedbe, vagy az én életembe levő vérontás kell, hogy megelőzze, hanem ezt megelőzte, értem, helyettem, érted és helyetted Jézus Krisztus, az Isten fia emberré lett, názereti Jézus Krisztus vérontása. Az Isten feltételeit egyetlen ember se módosíthatja az emberi oldalról. Az Istennel szövetségre lépő embernek a feladata szintén hármas a mi oldalunkról: a hit, egy bizalom, a hűség és az engedelmesség a szövetség emberi oldaláról. Isten a szövetségeket egy-egy emberen keresztül kötötte, akár egy, vagy pedig egy emberen keresztül egy szélesebb közösséggel. Az egész emberiséggel, például Noéval, az egész emberi, mert akkor ők voltak az egész emberiség, ő és az ő háza népe, nyolcad magával, ők voltak ott minden emberrel, ő benne meg lett kötve az a szövetség. A szivárvány az Noénak adott szövetségkötésnek a jele, és nem más. Az ember ugye megszegte az Istennel való szövetséget azzal, hogy elutasította Istennek az uralmát, főségét, és nem engedelmeskedett Isten parancsainak. Emiatt Isten királysága, ami Istennek az uralma, úgy tud újból megvalósulni a földön, hogy Isten uralma az emberrel való szövetségen alapuló közösségben tud újból megjelenni és megvalósulni a Földön. Ezért, amikor Bemerítő János és Jézus is elkezdte az üzenetét, azt mondta, hogy egy karnyújtásnyira van. Az a karnyújtásnyi annyit jelent, hogy a szabad akaratoddal most már megvan a képességet, hogy a megváltót elfogad, a megváltást elfogad, az új szövetség áldozatát elfogadva belépj az új szövetségen keresztül Istennel való személyes kapcsolatba. Ugye, ahol megtartják és betöltik Isten szövetségi parancsát, ott Isten királysága megjelenik. Ezért tudott Isten királysága jelekkel, csodákkal megnyilvánulni a názáreti Jézuson keresztül, majd a tanítványain keresztül, mert betöltötték az Istennek a beszédét, és a szövetség szavaihoz hűségesek voltak. Aztán látjuk, hogy Isten választott nem csak egyéneket, hanem utána választott népeket, népcsoportot választotta Izraelt, hogy egyre szélesebb legyen ez a szövetség, majd az új szövetséget már a régi előtte levő szövetségben a proféták által már jelezte, hogy az minden ember számára elérhető lesz, nem csak egy néphez, nemzethez tartozó lesz, hanem mindenki be tud lépni, abszolút univerzális és egyetemes az új szövetség, az örök szövetség Jézus Krisztusba bele tudunk lépni. A szövetségkötés egy ünnepélyes kötelezettségvállalás. Kötelezettségeket vállalok és ígérek, és a hűségemet leteszem, oda szánom, és egy hittel, bizalommal, reménységgel egy ígéretet is teszek, hogy mindezeket a szövetségnek a feltételeit be fogom tölteni az elkövetkező időbe. Tehát az ígéretek ugye áldást helyeztek kilátásba az engedelmességért, ugyanakkor a másik oldalról pedig voltak retorzió büntetéseket helyeztek kilátásba az Isten szavának, feltételeinek, parancsainak az áthágásáért. Most megnézünk öt szövetséget, ugye a Noéval kötött, Ábrahámmal kötött, Mózes által Izraellel kötött, és a Dávidi szövetséget, amin keresztül hangsúlyosan nyilván célra tartva az új szövetséghez fogunk eljukadni. Tudom, hogy lehet több szövetséget is nézni, de ezek a fő szövetségpontok a Bibliában. Az első szövetség ugye az özönvíz után jelent meg, a Isten ünnepélyesen megígérte, hogy többé nem fogja elpusztítani a földet. Az 1 Mózes 8.20-ban olvassuk, oltárt épített ugye Noé az Úrnak, vett minden tiszta állatból, minden tiszta madárból, mert abból 7 volt a bárkába, a tiszta állatokból, tiszta madarakból, és áldozott, égő áldozattal az oltáron, és erre ígérte meg Isten. Az 1 Mózes 9, 8-tól 11-es versekig, amit mondott Isten, azt mondta Noénak, és a vele, az ő fiainak, szövetséget szerzek ti veletek, és a ti magotokkal utánatok. Tehát egyrészt ott az ő 8-uk számára, de az összes leszármazottjaik számára, tehát velünk is ebben a kijelentett szavakban a szövetség megköttetett. Veled is szövetséget kötött Noéban. Azt mondja, minden élő állattal, amely veletek madárral, veletek van, szövetséget kötött, madárral, barommal, minden mezei vaddal, amely veletek van, tehát állatokkal is, mindattól kezdve, ami a bárkából kijött a föld minden vadjáig. Szövetséget kötök veletek, hogy soha ezután el nem vész az özönvíz miatt minden test, soha se lesz többé özönvíz az egész föld elvesztésére. Tehát Isten itt tett egy ígéretet. A szövetségnek vannak törvényei és parancsai is. Nem fogjuk mindegyiknél átnézni, most az elején átnézzük, mert ez elég rövid és tömör, és eléggé hosszú évszázadokra, évezredekre előremutató. 1 Mózes 9, 1-től 7-ig. Ezután megáldotta Isten Noét és az ő fiait, és azt mondta nekik: szaporodjatok, sokasodjatok, töltsétek be a földet, féljen és rettegjen tőletek a föld minden állata, az ég minden madara, minden, ami nyüzsög a földön, tengernek minden hala kezetekbe adatott. Minden mozgó állat, amely él, legyen nektek eledelül. Ahogy a zöld füvet, nektek adtam azokat is. Tehát itt jött be a húsevés, mert előtte zöldségeket ettek. Azt mondja, hogy csak a húst az őt elevenítő vérrel ne egyétek meg. Tehát véres hurkára nem adott Isten étlapot. De a ti véretek, amelyben van az életetek, számon kérem. Számon kérem az állattól is. Tehát nyugodtan nagyon csaphatod a szonyogot, nem vétkezel, vagy stb. Ugyanúgy az embertől, akinek az atya fiától számon kérem az ember életét. Aki embervért ont, annak vére ember által legyen kiontva, mert Isten a maga képére teremtette az embert. Ti pedig szaporodjatok, sokasodjatok, nyüzsögjetek a földön, és sokasodjatok azon. Tulajdonképpen Nimród vezetésével, néhány ember kivételével ennek a parancsnak álltak ellene, és mentek Isten parancsaival szembe. És úgy lett Bábel és Babilon. De ha megnézed, itt azt mondja a 6. vers, aki embervért ont, annak vére ember által legyen kihontva, mert Isten a maga képére teremtette az embert. Ha ezt megnézed, ez az államnak egyfajta bibliai alapja. Vagyis az embertől számon kell kérni, közösség számon kell, hogy kérje bizonyos bűnöket. A második az ábrahámi szövetség. Tehát láttuk, hogy mi történt Nimród, Bábel, Babilon. Nem véletlenül Bábel és Babilon lett a hamis egyháznak, a parázna asszonynak a bibliai, prófétai képe, előképe. Mert az, amiben Isten beszédével szembe helyezkedve egységre jutnak, harmóniára jutnak emberek és emberi közösségek, és közösségek sokassága, és ebbe óriási erő van. A Bábelnek, Babilonnak nagy ereje van emberek fölött. A kulcs nem az, hogy egység van-e, mert nem az a fő cél, hanem a fő cél az, hogy Isten beszédének való engedelmességen nyugodjon az egységre való törekvés. Tehát Isten szavát ragadjuk meg, és ha Isten szava azt mondja, hogy ezt ne tedd, akkor egyetértünk mindannyian abból, hogy ezt nem tesszük. Ha Isten azt mondja, hogy ezt tedd, akkor mindannyian egyetértünk abból, hogy ezt tegyük. Nem csak hallgatólagosan, hanem tevőlegesen. Mind az ellenállást, mind a cselekvést. És ez kell, hogy az egységnek, az Isten szíve szerint való egységnek az alapja legyen Isten népe között. Az ábrahámi szövetség. Lehet látni, hogy Isten kereste utána megint az embereket, hogy ki az, aki hajlandó, képes a kultúra, az emberek elvárása, a rokonoknak a véleménye, a közegnek az ellen áramlása, a többségnek az ellenvéleménye ellenére is hallgatni az én szavamra, és megcselekedni azt, képes engedelmeskedni akkor is, hogyha extrém dolgot kérek. És ilyet egyet talált, és ez volt Ábrahám. Ez már egy személyes, ez kifejezetten Ábrahámmal kötötte. Az egy más kérdés, ugye, amikor kiválasztotta, elhívta, megáldotta. Az ő áldása, ha megnézed, hát évezredekre előre mutató. Tehát még most is annak a beteljesedésének a folyamatában vagyunk. De nagyon érdekes, hogy amikor Ábrahám harcolt, emlékeztek az 1 Mózes 14-ben, a vele szövetségben élő Lótért, bár Lót nem úgy érezte, hogy ő neki szövetségesként kellene mozognia, De Ábrahám ő szövetségesként gondolt az unokaöccsére, Lót szívének állapotától teljesen függetlenül, amikor legyőzte az őket, Lótékat fogva tartó vagy rabszolgaságba elhurcoló királyokat, és visszajött győzelemmel, az 1 Mózes 14, 18-as, 19-es vers, ismerjük nagyon jó, Melkizedek jött ki elé, Sálem királya, kenyeret és bort hozott. Kenyeret és bort adott, és itt nem must volt, hanem nézd meg nagyon jól a héber szöveget, az bor volt. Kenyér és bor volt. Szövetséget, ez az új szövetségnek a jele. Mert Jézus Krisztus, ami Melkizedek rendje szerinti főpapunk, Jézus Krisztus ott megjelent emberi testben, és Ábrahámmal kenyeret és bort, bor színében szövetséget kötött, és mit csinált Ábrahám erre? Mindenéből tizedet adott Melkizedeknek, Melkizedek meg megáldotta. Ábrahámnak nem az áldás volt a fő motiváló ereje, hanem maga a kapcsolat, mert utána emlékeztek, hogy Szodoma meg akarta áldani, és hogy gazdagságot akart, és azt mondta, hogy egy cipőfűzőt se veszek el abból, amit visszahoztam, legyen a tied, mert hát én azzal nem akarok semmit se közösséget vállalni, annak ellenére, hogy mindet megszabadította Szodoma a lakosait is. Építette a kapcsolatot, építette a közösséget. De nem vállalt közösséget a bűnnel. Isten szövetséget kötött Ábrahámmal, ezután a Melkizedek rendje szerinti kapcsolat, találkozás, szövetség, megerősítés, kenyér és boros közösség után, olvassuk 1 Mózes 15-ben, a 9-es, 10-es verset olvasom föl, csak azt felelte neki, hozz nekem egy három esztendős üszőt, egy három esztendős kecskét, egy három esztendős kost, egy gerlét és egy galambfiat. Elhozta mindezeket, ketté hasította azokat, mindegyiknek fele részét a másik fele részével szembe, a madarakat nem. És Isten utána olvasd el fejezeteken keresztül, nagyon sok fejezeten át, ígéreteket, áldásokat adott Ábrahámnak. Megpróbálta őt. Amikor a próbákban is megállt, még több ígéretet és áldást kapott. Csak egyetlen egy Biblia verset hadd mondjak, Pál apostol Galatákhoz írt levelének harmadik fejezete, 13-as, 14-es, a 14-est olvassuk föl. Azt olvasjuk, hogy Ábrahám áldása Krisztus Jézusban legyen a pogányokon, hogy a szellem ígéretét elnyerjük hitáltal. Ezért lett Jézus Krisztus a kereszten átokká. Ezért lett Jézus Krisztus a kereszten átkozottá. Magára vett minden átkot. Miért? Hogy azokat, amit ott ígért, Melkizedek, megáldotta Ábrahámot. Isten szövetséget kötött Ábrahámmal, és megáldotta őt, a leszármazottait, és abban benne vagy te is, ahogy a hit embere vagy, hogy mindazok az áldások tényleg Jézus Krisztusban megteljesedjenek az életedbe. A következő a Mózesi szövetség. Tudjuk, hogy utána az ábrahámi szövetséget megtartotta és megújította Isten Izsákkal. Majd megtartotta Jákob is, és megtartotta Jákobbal is, megújította. Az 1 Mózes 32-nél van, amikor Jabbók révénél Jákob birkozik az Úrral. Ismerős a történet, ott változtatta meg Isten Jákob nevét Izraelre. És utána Izrael leszármazottjai, mint tudjuk, Egyiptomba kerültek, majd 400-430 év múlva Isten kihívta őket Mózes vezetésével. Miután a Vörös-tenger is ketté lett vágva, és ketté nyílt, és szövetség vágással átvitte Egyiptomból, kiszabadította az ő népét Isten Mózes vezetésével, a Hóreb hegynél ott Isten adott szövetséget. Lehet látni, hogy ez volt a következő szövetségkötés. Itt már nem csak egy ember, hanem egy komplett, konkrét nép, mert ott már közel 2 millió, vagy körülbelül 2 millió ember lehetett, van, aki másfélnek, van, aki 2,5-nek tartja, de az egy komoly nép volt már, és Isten a népétől elvárja, hogy engedelmeskedjen azoknak a parancsoknak, amiket ad, és Mózesen keresztül adta. A 2 Mózes 19, 5-ös, 6-os verset olvasom föl. Ez azért érdekes, mert tudjuk, hogy ez konkrétan a két kőtábla, Isten által elkészített két kőtábla előtt, mondta Isten. Utána készült a két kőtábla, majd 40 nap múlva ugye lement Mózes a táborba, és látta az aranyborjús dolgot, és összetörte a kőtáblát. Akkor már Isten nem véste újból, akkor már Mózesnek kellett kivésnie, és megcsinálnia ugyanazt. De nézzük csak meg, mielőtt lett volna ez a lázadás, mi volt Istennek a terve? Most azért, ha figyelmesen hallgattok szavamra, megtartjátok a szövetségemet, úgy ti lesztek nekem valamennyi nép közt az enyém, mert enyém az egész föld. És lesztek ti nekem papok birodalma és szent nép, vagy király, papok királysága, vagy királyi papság. Valahonnan eszetekbe jut ez, ugye? Péter apostol levele. Ezek a szavak, amelyeket el kell mondanod Izrael fiainak. Ezekre a prófétai szavakra emlékeztet Péter apostol. De menjünk tovább sorba. A szövetségkötés ugye megtörtént, a két kőtáblára vésett parancsokat megadta Isten, a hozzávaló polgári rendeléseket is megadta. 2 Mózes 24-et, ha megnézzük a 4-es verstől, vagy a 7-es, 8-as vers, azután vette a szövetség könyvét, elolvasta a nép hallatára, azok pedig azt mondták, mindent megteszünk, amit az Úr parancsolt, engedelmeskedünk neki. Ezután Mózes vette a vért, ráhintette a népre, és azt mondta, ez a szövetségnek a vére, amelyet az Úr kötött veletek, az ő beszéde szerint, ami a 2 Mózes 20-ban van. Tehát a 2 Mózes 20-ban van mindaz a szó, kijelentés, ami a kőtáblákra rá lett vésve. És a kőtáblákra rá vésett isteni kijelentés, parancs, utasítás, a szövetségnek a szavai, a vérontás által lettek megerősítve, és ahogy a vér rákerült a szövetséget kötött emberre, kötelezte a vér, nem csak eltörölte a bűnt, és bevonta Istennel való szövetségbe, közösségbe, hanem egy kötelezettséget is adott, hogy igen, most már el vagyok választva Isten számára, mert ez a megszentelés, a vérnek ez a megszentelő munkája, ahogy Jézus Krisztus vérét, te már nem fizikailag, hanem szellemben elhiszed, hogy ez a vér rajtad van, ez elválaszt és elkülönít téged. Jézus vére által te is képessé tudsz majd válni az új szövetségnek, ez egy óriási áldása és kegyelme. Képessé tudsz arra válni, hogy Isten számára elkülönítetten, elválasztottan, bűn nélkül betöltsd az ő parancsait. Már nem papírra nyomtatott betűknek engedelmeskedve, hanem a szívedbe belett vésve. És ott van a szívedbe is már belülről, ott motoszkál és ott dobog belület, hogy Istennek akarsz tetszeni, és vele a szeretet kapcsolatot akarod megerősíteni, megőrizni. Ha megnézzük a törvénnyel, mi volt Istennek a célja? Három dolgot mond Pál apostol, három dolgot fogalmaz meg, amit most mi megnézünk, lehet, hogy találsz többet is, én ezt a hármat mondom most. A Róma 3:20, ami azt mondja, hogy az volt Istennek a célja a törvénnyel, amit Mózesen keresztül adott, hogy a bűnt megismerjük, hogy mi a bűn. Tehát, hogy a bűn ismeretére eljusson az ember. Mert a bűn ismerete a törvény által van. Hogyan kérjen valaki bocsánatot, ha nem tudja, hogy vétkezett? Hogyan mondjam azt, hogy ne haragudj, vagy bocsáss meg, ha nem tudom azt, hogy egyszerűen hibáztam, rosszat csináltam? Isten ezt elég pontosan, korrektül letisztázta, ez az én parancsom, ez az én törvényem, Ha megtartod, igazat cselekszel, ha áthágod, bűnkövetszel vagy vétkezel. Ha bűnkövetszel vagy vétkezel, akkor az azt jelenti, hogy csak vérontás által tudsz bűnbocsánatra jutni, azaz újból a szövetségen belül a közösségbe visszakerülni. Ez az első. A második, ami Istennek a törvénye célja, hogy Krisztusra vezessen el. Ez a Galata 3.24-ben a törvény Krisztusra vezető mesterünk élet, hogy hitből igazuljunk, mond Pál apostol. Három dolgot fogalmaz meg, amit most mi megnézünk, lehet, hogy találsz többet is, én ezt a hármat mondom most. A Róma 3.20, ami azt mondja, hogy az volt Istennek a célja a törvénnyel, amit Mózesen keresztül adott, hogy a bűnt megismerjük, hogy mi a bűn. Tehát, hogy a bűn ismeretére eljusson az ember. Mert a bűn ismerete a törvény által van. Hogyan kérjen valaki bocsánatot, ha nem tudja, hogy vétkezett? Hogyan mondjam azt, hogy ne haragudj, vagy bocsáss meg, ha nem tudom azt, hogy egyszerűen hibáztam, rosszat csináltam? Isten ezt elég pontosan, korrektül letisztázta, ez az én parancsom, ez az én törvényem, ha megtartod, igazat cselekszel, ha áthágod, bűnkövetszel, vagy vétkezel. Ha bűnkövetszel, vagy vétkezel, akkor az azt jelenti, hogy csak vérontás által tudsz bűnbocsánatra jutni, azaz újból a szövetségen belül a közösségbe visszakerülni. Ez az első. A második, ami Istennek a törvénye célja, hogy Krisztusra vezessen el. Ez a Galata 3.24-ben a törvény Krisztusra vezető mesterünk élet, hogy hitből

Bocsáss meg, ha nem tudom azt, hogy egyszerűen hibáztam, rosszat csináltam. Isten ezt elég pontosan, korrektül letisztázta, ez az én parancsom, ez az én törvényem. Ha megtartod, igazat cselekszel, ha áthágod, bűnkövetszel vagy vétkezel. Ha bűnkövetszel vagy vétkezel, akkor az azt jelenti, hogy csak vérontás által tudsz bűnbocsánatra jutni, azaz újból a szövetségen belül a közösségbe visszakerülni. Ez az első. A második, ami Istennek a törvénye célja, hogy Krisztusra vezessen el. Ez a Galata 3.24-ben a törvény Krisztusra vezető mesterünk élet, hogy hitből igazuljunk meg. A törvény gyakorlatilag egy navigációs rendszer, egy útmutató, hogy eltanácsoljon, elvezessen a Krisztusra, mert miközben tanulmányozza az ember a Tórát, a törvényeket, rájön, hogy a természetemből fakadóan képtelen vagyok megcsinálni. Valami isteni segítség, természet fölötti erő kell, hogy ezt megtegyem. És ez a Krisztus. A harmadik, ami Istennek a célja volt a törvénnyel, hogy megőrizzen egy egész népet, Galata 3.23, a Messiás megérkezésére, tehát Krisztusra megőrizze. Mielőtt eljött a hit, a törvény megőrzött minket, és egybezárt az eljövendő hit kinyilatkoztatásáig. Ez volt Istennek a célja a törvénnyel. Utána nézzünk tovább az üttörténetbe, megyünk előre a bibliai könyvekbe, az üttörténet írásos emlékeit, akkor tudjuk nagyon jó Józsué Bírák könyve, Bírák, utána olvassuk, ugye jöttek a királyok. Mind ezt a történetet, ha elolvasod, akkor azt látod, hogy Isten népe Isten beszédéhez való viszonyának a története. És amikor Isten népe Istennel való szövetségben hűséges volt, jól ment a sora. Amikor a szövetség szavaihoz hűtlen voltak, engedetlenek voltak, akkor meg rosszul ment a soruk. Ez így volt a Bírák korában, így volt Izrael életében, a királyok korában is, és amiután ketté szakadt a királyság, látjuk, hogy az északi királyságban nem volt egyetlen egy olyan istenfélő király se, aki Istennel való szövetség szavainak a megtartására tette volna a hangsúlyt, hogy az egész nép visszatérjen Istennel való közösségbe a szövetség megtartásán keresztül. Ez egy elszomorító és tragikus. A proféták erről beszéltek. Hogy nézett Isten és keresett szövetségeseket, és nem talált. És ezért jött az asszír fogság. Júda, a déli királyság is hűtlen lett a törvényhez, és sokszor áthágta, ezért jött a babiloni fogság, de Dávid miatt, a Dávidnak adott ígéretek miatt helyreállította a déli királyságot, 70 év után. És még valami miatt. Tehát a Bírák korszakát, hogyha megnézzük meg a királyok korszakát, azért ott lehet valamit látni, hogy Isten a szövetségben adott utasítások és ígéretek, és kilátásba helyezett retorzió büntetések mellett valamit még megmutatott a szövetségében. Amikor megbánta az Isten népe a hűtlenségét, akkor Isten mit csinált? Könyörült rajtuk. Van, amikor évtizedek teltek el így, Bírák könyvét, ha megnézzük, de valami új dolog jött itt be, a szövetség keretein belül az Isten kegyelme és Isten irgalma. Isten kegyelme elkezdett nyilvánvaló lenni, mert a szövetség szavait szó szerint nézzük és kőkeményen, fekete-fehéren, akkor kész, hűtlen voltál, kampec, ennyi. Kampeca. Igen. De nem. Igen, jött az ítélet, de ha mégis megalázta magát. Isten népe. És igazából a krónikákhoz írt levél, a

0: Nem, a Krónikák könyve. A Krónikák könyve, a 7.14. Ott az van, hogy ha megalázkodik egy nép, és Istenhez kiállt, egy bűnbánattal, akkor Isten könyörül rajta, és helyreállítja. Nem csak őt, hanem az egész földjét. Meggyógyítja. Ez a kegyelem. Ez egy fantasztikus dolog. Aztán lehet látni, hogy eljött ugye Dávid, és Dáviddal egy külön szövetséget erősített meg, még a mózesi szövetségen kívül is. A Dávidnak ígért szövetség miatt tartotta meg Júdát, és a déli királyságot, és állította helyre. És akkor nagyon jól tudjuk, hogy helyre kellett állítani Jeruzsálemet, a déli királyságot, mert a Mesiásnak, a proféták által Isten szíve szerinti közegbe kellett, hogy eljöjjön. És így is lett. És eljött az új szövetség kötésének az ideje. Az új szövetség micsoda? Az Isten megoldása az Isten és ember közötti szövetségben az ember hűtlenkedése és a szövetséghez való szövetségbe nem tartása miatt, ami úgy tűnt, hogy teljesen kudarcra van ítélve, Isten maga lett emberré, és Isten fia názareti Jézusban, a Krisztusban emberré lett, hogy legyen egy ember, hogy az ember megtartsa az Istennek a parancsait. Hogy az ember benne maradjon a szövetségben. Hogy az emberrel tudja az új szövetséget megkötni. Az egy más kérdés, hogy ez az ember volt maga az áldozati állat, áldozati bárány is, aki ő maga szenvedte el, meg ő maga a mi főpapunk is. Ez egy fantasztikus dolog, ahogy Isten ezt elgondolta és eltervezte, mert Jézus bemutatta, megérte, hogy meg lehet tartani a szövetséget, az Istennel való kapcsolatot, mert Jézus minden szövetséget megélt és beteljesített. Figyeld meg! Tehát a Noé szövetség szerint Jézus az emberfia, csak Isten, ugye Isten képmása lett az ember, de a Noé szövetsége szerint élte meg ezt a pályát. És az ábrahámi szövetség szerint ugye Ábrahám leszármazottja. És ezért az egyetemes ábrahámi áldásoknak a közvetítője, és ő benne a Krisztusban Ábrahám minden áldása hozzáférhető most már számodra is. Tudom, hogy ezen sokat vitatkoznak épp az elmúlt hetekben is, meg az előttünk levő hetekben is van egy olyan konferencia sorozat. Ezen vitatkoznak, hogy mostan mennyi áldás jut a nem zsidóknak, mennyi áldás jut a testszerinti zsidóknak, a testszerinti zsidókból megtért mesiás hívőknek, meg stb. Stb. Én azt hiszem, hogy ez nem méricskéli gramra Isten nekem egy olyan egyszerű az a kijelentett igazság, a Galata 3.14, hogy Ábrahám minden áldása a miénk. A Krisztusban. De ez egy kulcs. De a Krisztusban. És hogyha megnézzük Jézus Krisztus, tehát az új szövetség közvetítője, tehát teljesítette a mózesi szövetséget is azáltal, hogy Isten fiaként, aki emberré lett, tehát betöltötte a törvényt, mert a törvény betöltése maga a szeretet, ami Isten fele is, hogy teljes szívével, teljes lelkével, teljes elmével, minden erejével, ugyanakkor pedig az ő embertársait is, hogy szeresse. És hasonlóan a dávidi szövetséget is betöltötte, mert Dávidnak a leszármazottja, és a zsidó királyának a magjából származik ő. Ez az egyik oka annak, amit Jézus mondott a Máté 5.17-ben, hogy ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy eltöröljem a törvényt, vagy a prófétákat. Nem azért jöttem, hogy megszüntessem őket, kiradírozzam, hanem, hogy beteljesítsem. És most jutunk el az új szövetségben odáig, hogy a tanítványaival a keresztre feszítés előtti utolsó vacsorán, ahogy a pászka vacsorán összegyűltek. Ez az Egyiptomból való kivonulásuk emlékére Isten által megparancsolt pászka vacsora volt tulajdonképpen, és ennek keretében mondta ezeket a szavakat Jézus. Olvasom újból, amit már egyszer felolvastunk. Mikor ettek, vette Jézus a kenyeret, hálát adott, megtörte, odaadta tanítványoknak, és azt mondta közben, vegyétek, egyétek, ez az én testem. Vette a poharat, hálát adott, odaadta tanítványoknak, miközben ezt mondta, hogy igyatok ebből mindnyájan. Mert ez az én vérem, az új szövetség vére, amely sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ez az új szövetség. Az új szövetség is vérontása által van. Az új szövetség is áldozati, vagy áldozat által van, áldozati bárány által van. És az új szövetségben sincs Istennel való közösség az áldozat elfogadása nélkül, az áldozat vére elfogadása nélkül. Muszáj a szövetségbe belépned, hogy Istent megismerhesd. Ahhoz, hogy belépj a szövetségbe, muszáj a szövetség vérét elfogadnod, a bárány vérét. Az áldozati állat bárány vérét, Jézus Krisztus vérét. Bármennyire is úgy az ember elméje most a 21. században sokféle teória, teológia által úgy másfele áll, hidd el, és bízzál, hogy Isten nem véletlenül találta ki ezt az utat és módot a vele való közösségre, mert nincs más lehetőség, nincs más út, nincs más mód. A zsidókhoz írt levél a régi és az új, mostani örök, tökéletes szövetség összehasonlításáról szól sok fejezete. Csak három verset nézünk meg, a zsidó 9.12-t, azt olvassuk, hogy nem bakok és tulkok vére által, hanem az ő saját vére által ment be egyszer s mindenkorra a szentélybe, hogy örök váltságot szerezzen. Tehát Jézus Krisztus az emberré lett Isten fia, aki kiüresítette magát, és nem isteni természettel élte le a földi életét, hanem egy emberi természettel, és az emberi képességeivel maradt meg tisztán, engedelmességben, hittel Isten felé. Így futotta meg a földi pályát, és így adta magát halálra, kereszthalálra, értünk, ami bűneinkért, betegségeinkért, átkainkért, szegénységünkért, stb. Stb. És azt mondta, hogy ő az a főpap is egyben. A főpap tudjuk nagyon jól, hogy mikor megáldoztatott az áldozati állat, a vérrel bement a szentek szentjébe. És a szentek szentjébe letette a frigyláda, az Isten jelenlétének a ládája tetejére a vért. Az angyalok, a kerubok aranyból formáztattak Mózes útmutatása szerint, amit Istentől látott, azok nézték a vért. És Isten is a vért nézte, és a véren keresztül kegyelmet és irgalmat gyakorolt. És ezt meg kellett a főpapnak minden évben csinálnia. Újból és újból. Az egy tragikus lehetett, hogy mikor már nem volt ott a frigyláda, akkor is folyt ez az istentiszteleti ceremónia. És nem volt ott Isten jelenléte. És a főpap ezt tudta. De mégis csinálták. Jézus Krisztus meg úgy volt, hogy ő mint főpap is, mint áldozati bárány, az ő vére ki lett ontva, és emlékezzetek meg, amikor a föltámadás hajnalán megjelent Mária, Máriának ott a kertbe, És Mária meg akarta érinteni, mikor fölismerte. És azt mondta Jézus, hogy engedj, ne érints engem, mert még nem mentem föl az én atyámhoz. Tehát, mint főpap, ember bűnnel, nem találok jobb szót, fertőzött ember ne érintse azt a tiszta vért. És én azt mondta Jézus, fölmegyek, mint főpap az atyához, és beviszem ezt a tiszta áldozati vért, ami érted is van, és értem is. És bemutatom, és többet nem kell. Soha többé nem kell áldozatot bemutatni, mert ez elég. Egyszer s mindenkorra. Nem kell többé aggódni, hogy nem lehet bejutni a szentek szentjébe, mert amikor Jézus kilehelte az ő szellemét, emlékeztek, hogy földindulás volt, földrengés volt, elsötétült ott minden, de a templomba történt még valami, a kárpit ketté hasadt. A szentek szentje és a szent hely közötti elválasztó kárpit széthasadt, ami azt üzente, hogy egy olyan szövetséget vágtam most a te számodra, mondja Isten, hogy szabad bejárásod van Jézus Krisztus vére által a jelenlétembe. A saját fiamat vágtam le, érted? Ábrahám, amikor kérte, hogy Ábrahámtól kérte Isten, hogy Izsákot áldozza föl, tulajdonképpen Ábrahám kész volt. Nem azért, mert egy vérszomjas és egy elvakult vallásos ember volt, hanem azért, mert hitt Istenbe is. Tudta nagyon jól, hogy Isten megígérte neki, hogy az ő fiába, Izsákba fog majd az utódai megsokasodni. Nem tudta, hogy hogy, de biztos volt abba, hogyha Isten kéri az ő életét, a fia életét az oltáron, ha megteszem, akkor is Isten föltámasztja, és meg fogja sokasítani az ígérete szerint a magomat ebbe a fiúba. Csak Isten nem hagyta, hogy ezt végrehajtsa, hanem rászólt, mikor felemelte a kést, emlékeztek, és ott volt az áldozati állat, az egyik bokorba hátrafordulva. Igen, ez már egy prófétai előkép volt, mert Ábrahám bemutatta azt, vagy Ábrahámon keresztül Isten bemutatta azt nekünk, hogy mindenre képes azért, hogy helyreállítsa vele való közösséget, veled is, meg velem is. Ennek nagy ára volt, és Ábrahám ezt átélte, hogy ez milyen ár. Ha nem is értem ennek az árát, nem értem ennek a mélyét, mélységét, nem baj, csak egy bizalommal fogadd el. Ez a hit. Zsidókhoz írt 8. fejezet 6. vers azt mondja, most azonban annyival a kiváló szolgálatot nyert, és itt Jézusról, a főpapról van szó, amennyivel jobb szövetségnek a közbenjárója ő, amely jobb ígéretek alapján lett kötve. Tehát az új szövetség jobb szövetség, az új szövetség az előtte levő örök szövetség, az új szövetségben jobbak az ígéretek. Tehát ha valami áldás ígéretet találsz a régebbibe, azt mondja Isten, az újba, a Krisztusba jobbat kívánok, és jobbat kínálok neked. Természetesen ehhez a szövetséghez a hozzáférés, az csak az áldozati véren keresztül, az áldozati bárányon keresztül van, Jézus Krisztuson keresztül. És a harmadik, ami erről az új szövetségről, a tökéletes örök szövetségről, még egy Biblia vers utoljára, a 13. fejezet 20-as verse, Zsidókhoz írt levél, a békesség Istene, aki kihozta a halálból a jóaknak nagy pásztorát, örök szövetség vére által, ami Urunk Jézus Krisztust, stb. Stb. Amiatt olvastam ezt föl, hogy ez a szövetség örök szövetség. Már nem kell várnod újabbra. Nincsen újabb verzió, és nem lesz update-elve. Mert ez örök és tökéletes. És Jézus Krisztusban, a vele való szövetségben Isten mindent, amire neked szükséged van, a vele való közösségre, az ő megismerésére, az emberi pályád, Isten szíve és akarata szerint való teljes megfutására megvan Jézus Krisztusban. Megvan ebben az áldozati bárányban. És Jézus vérével való közösség, ugye a bűnbocsánat, a megigazulás, a megszenteltség, az elkülönítettség. És Jézus testével való közösségünk az úrvacsorában, az az épség, az az egészség, mert a sebeiben meggyógyultunk. Jézus Krisztus testével való közösség, amikor esszük a kenyeret, hálát adva és megtörve, Jézus Krisztus testével van közösségünk, a többi testvérekkel, ami sokszor úgy megtöretik a kapcsolat. És ezt újból helyreállítja. Az úrvacsora segít abban, hogy a megtört kapcsolatok is helyreálljanak. A test egészéből való részesedésnek egyik kulcsa, egyik titka az úrvacsorai közösség. A bor is, amikor fogjuk a porrat, hálát adunk és megáldjuk, majd megisszuk, Jézus Krisztus vérével való közösség. És mindazt át tudod venni hitáltal, amit Jézus Krisztus vére jelent, a bárány vére jelent, mert ez a vér ad hozzáférést Ábrahám minden áldásához, Jézus Krisztus vére ad hozzáférést Isten új szövetségi, tökéletes és öreg szövetségi ígéreteihez, mindegyikhez. És ezt kérem, hogy az ő útmutatása szerint csináljuk, amilyen gyakran csak tudjuk. Amikor összejövünk, mi minden Isten tiszteleten ezt gyakoroljuk. Kifejezetten emiatt. Az ő haláláról emlékezünk meg, mert a halála által legyőzte a halált. Amikor a dicsőítés alatt jött az Edith Zsolt, Évi is most a Katitól, amikor egy olyan emberrel találkozol, aki nagyon jól tudja, tisztában van azzal, hogy néhány napja van itt ezen a földön, és fölkészül az örökkévalóval való találkozásra, ez az embernek a lelkét is megérinti. De hogy ez ne törjön össze, ehhez mondja Jézus Krisztus nekünk a Biblia szavain, az apostol szavain, hogy a föltámadás az egyedüli. Az, ami ebben a helyzetben kinyitja a perspektívát. Mert amikor lehunyod a szemed majd a földi pályádat megfutva, az életed nem ér véget. Hogy hol folytatódik, az a mostani döntéseden múlik. Dönts úgy, hogy Úr Jézus, én elfogadom a te helyettesítő keresztáldozatodat. Elfogadom és elhiszem, hogy te vagy az új, örök és tökéletes szövetségnek az áldozati báránya. A véred azért lett kiontva, azért folyt ki, hogy amikor ebbe hiszek, bele tudok kerülni az új szövetségbe, és a véred eltörli a bűneimet, a bűnös természetemet, és a szövetségen keresztül meg tudlak téged, Istenem, ismerni. Ezen keresztül írod föl a nevem az életkönyvébe. És ha befejezem ezt a földi pályát, tudom, meg foglak látni szemtől szembe, színről színre. És eljön majd Jézus Krisztus visszajövetelekor az elragadtatás, a föltámadás idején, hogy ez a romlandó, romolhatatlan test lesz. Ez a halandó, halhatatlan testként. Ez a most még gyalázatos, dicsőséges testként fog megállni Isten előtt. Tudom, hogy ez nem a bukszádról szól a prédikációm, meg hogy milyen fantasztikus anyagi áldásokat ad Isten rád, de meg tudod még azt is ragadni. De ennél sokkal többről van szó az új szövetségben. Isten szeret téged, és hív a vele való örök, tökéletes örök szövetségbe. Amen.
1: Ez volt az Éjfélhez közel.
2: Éjfélhez közel.
3: Halld, mit mond a Szent Szellem a gyülekezetnek a Rádió Sansz műsorán.